Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Pátria Rádió minden kedves hallgatóját augusztus 8-án szombaton, László és a szlovák naptár szerint Oszkár napján. 2002 óta nemzetközi macska nap is a mai, amely kezdeményezéssel a felelős állattartás fontosságát kívánta hangsúlyozni a Nemzetközi Állatvédő Alap. A mai műsorban a lakhatási válsággal foglalkozó sorozatunk záró részét hallhatják, és arra a kérdésre is keressük a választ, miért tapasztalhatunk példátlan késéseket a vasúti közlekedésben az idei nyáron. Hamarosan részletesen ismertetem az előttünk álló 3 óra tartalmát, előtte azonban Ürge Tamás hírszerkesztő érkezik a friss hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Peter Pellegrini a nyitrai támadásról azt mondta, Csírájában kell elfojtani a faj indítatású erőszakot. Volodymyr Zelenszky Belgrádba látogat, az EU csatlakozásról is egyeztet. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. Következnek a részletek. Már Csírájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-éről augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját, azaz övezeti besorolását és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stolová, a Parlament Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. A reform célja az lett volna, hogy megszüntesse a környezetvédelmi és az agrártárca közötti konfliktust a nemzeti parkok kezelésében. Stolová szerint azonban a gyakorlatban továbbra is az állami erdőgazdaság, a LESI-SR marad meghatározó szereplő. Az Európai Bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a vitatott részeket. A tét jelentős, mivel mintegy 450 millió euró uniós forrás is veszélybe kerülhet, a környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-szal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. Ma az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Alekszandr Vučić szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vučić szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utaspolitikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. Spanyolország és Olaszország között ideiglenes határellenőrzések léptek életbe a Schengeni övezeten belül. Spanyolország ma éjféltől szeptember 7-ig vezetett be ellenőrzést az Olaszországból érkező légi és tengeri utazásokra, válaszol arra, hogy Olaszország korábban felfüggesztette a Schengeni egyezményt a spanyol utazások vonatkozásában. Ezzel párhuzamosan a Gibraltár és Spanyolország közötti határhelyzet is megváltozott, ahol a szárazföldi ellenőrzések megszűntek.
0: Időjárás.
2: Az előző napokhoz képest határozottabban felfrissülő hajnali órákat követően napközben is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz a jellemző, napközben csapadékmentes időnk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán Lőcse előtt a Branyiszkó alagút irányából a 355. kilométer szelvénynél. Trafipax mér Kassán, a Jentárován, a Palacki utca felé. Záhorszká Vez és Angent kompja a Morva folyó alacsony vízállása miatt nem közlekedik. A Párkány-Esztergom közötti teherkomp a Duna alacsony vízállása miatt ugyancsak nem közlekedik. Segítsük egymást az utakon is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmet harcolt ki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves Betlehem korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf célfotóval 5. lett. A tavaly Starigrádban győztes 21 esztendős Fábián az első két számot kihagyta, mert 2 éve a Párizsi olimpián és a közelmúltban egy világkupa versenyen is megbetegedett a vízben. A tegnapi viadal hajrájában óriási harcot kellett vívnia a 10 és 5 kilométeren is aranyérmes olasz Ginevra Tadeuccival, s végül a célban egy hajszállal korábban érintette meg a panelt. Csonkafordulót rendeznek a hétvégén az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, ugyanis elmarad az európai kupákban szereplő két csapat, a címvédő pozsonyi és a dunaszerdahelyi együttes trencséni, illetve kassai összecsapása. A harmadik felvonás műsora ma 18 órától Michalovce Komárno, Ruzsamberok Podbrezová, 20.30-tól Trnava Banská Bystrica, holnap 17 órától pedig Žilina Skalica. A második labdarúgó liga harmadik fordulójának párosítása szombaton 16 órától Presov-Liptovský Mikulás, 17 órától Galanta Petržalka Humenné Zvolen, Bitcsa Inter Lehotapotvtácsnyikon Mázsenyice, vasárnap 10.30-tól Slovan B. Samorin, Žilina B. Zsiar, hétfőn 17 órától pedig Povaszká Bystrica Zlaté Moravce. Az MTK a Hungária körúton 3-2-re kikapott a felcsúti együttestől a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén. A vendégek a 98. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 15.30-tól Vasas ZTE, 17.30-tól Kisvárda Újpest, holnap 15.30-tól Paks Honvéd, 17.30-tól Debrecen Nyíregyháza. A Győr-Ferencváros rangadót elhalasztották, mert a Fradi ma az Üllői úton 19 órától Teltház 22 ezer néző előtt a 15-szörös Beck, illetve BL győztes Real Madriddal játszik barátságos meccset. Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét, Lise Klaveness, a norvég tagszervezet vezetője. Jákó Miriam ezüstérmet szerzett a nők sportpisztoly számában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály és Szép Balázs után Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Böhm Csaba 10. lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléról. Rózsahegyi Bori 4. lett távolugrásban, Richard Machata pedig a 6. helyen végzett 100 méteren az Egyesült Államokbeli Ózsemben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A Marozsán Fábián Daniil Medvegyev magyar-orosz páros bejutott a 8. döntőbe a montreáli tenisztornán. tűzütött ki Budapesten a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban, ami veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. Andrea Stella csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le arról, hogy Lando Norris megvédje a Forma 1-es egyéni világbajnoki címét. Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is nagyszerű harmóniában dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a VB elsőségért.
1: A tartalomból. Ahogy már megszokhatták, heti belpolitikai összefoglalóval és regionális hírekkel várjuk Önöket a műsor első órájában. Köteles Szabolcs kollégámmal néhány héttel ezelőtt egy sorozatot indítottunk, amelyben a napjainkban tapasztalható lakhatási válság témáját jártuk körül különböző irányokból. A 8 órai hírek után a sorozat harmadik, terveink szerint befejező részével jelentkezünk, amelyben megszólal Lilith Grull, az egész Európára kiterjedő felmérést készítő Korrektív Europe munkatársa, valamint Peter Bubla, Pozsony szóvivője, aki a főváros bérlakás helyzetébe enged betekintést. A hangfelvételeket ezúttal is Köteles Szabolcs kollégámmal kommentáljuk. Aki a nyári hőség idején arra kényszerül vagy úgy dönt, hogy vonatra száll, minden eddiginél bizonytalanabb lefolyású és kimenetelű utazásokra számíthat. Késésekkel kevésbé extrém időjárási viszonyok között is számolni kell, ezekben a napokban pedig szinte mindennapossá vált a vasúton az egy órát is meghaladó menetidő hosszabbodás. Arról, hogy csak a rendkívüli meleg húzódik-e meg ennek hátterében, és hogyan vértezzük fel magunkat a nyári vonatozást megnehezítő körülmények ellen. Darázs László mozdonyvezetőt kérdezem a műsor záró órájában, aki emellett kalandos életútjáról is mesél. Ez tehát a mai reggeli kínálata. Sapka Levente hangmérnök és Ürge Tamás hírszerkesztő nevében is számítok figyelmükre, és kellemes rádiózást kívánok.

0: Kedves hallgatóink, most heti belpolitikai hírösszefoglalónk következik Nyitray Nóra szerkesztésében.
1: 2026-32. Hetében hatályba lép a férfiak és nők egyenlő munkáért járó, egyenlő bérezéséről szóló új szabály. A Szlovák Posta optimalizál. Történelmi mélypontra csökkent a táppénzen lévők aránya Szlovákiában. Az ellenzéki PS felhívta a figyelmet a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztériumban lévő aláíratlan támogatási szerződésekre. Bűnösnek mondta ki Marian Kocsnert, a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság a Dóval és a Bacsfa ügyben. A szlovák állam adóbevételei az év első 7 hónapjában 844 millió euróval nőttek. Szlovákiában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízmegtartó intézkedések kiépítésére. Ukrajna felől fokozódhat az illegális migráció, jelentette ki a belügyminiszter. Az SAS szerint a kormány megnehezíti a cégalapítást. Az Európai Bizottság kifogásolja a nemzeti parkok új zonációját. Részletek a hét egyes napjainak belföldi történéseiről.
2: Hétfő.
1: Augusztus 3-a. Hétfőtől hatályba lép a férfiak és nők egyenlő munkáért járó egyenlő bérezéséről szóló új szabály, amelynek betartását a munkaügyi felügyelet ellenőrzi. A munkavállalóknak joguk van tájékoztatást kérni a kategóriájukban lévő átlagbérről, ha a különbség meghaladja az 5%-ot, kérhetik annak kiigazítását. A szabálysértő munkáltatókra akár 100 000 eurós bírság is kiszabható.
3: A jogszabály ugyan már június 7-e óta hatályos, a munkáltatóknak július 31-ig volt idejük arra, hogy kialakítsák alkalmazottaik új bérstruktúráját. Mostantól a munkaügyi felügyeletek már ellenőrizhetik a törvény betartását. Ezt Erik Tamás munka szociális és családügyi miniszter jelentette ki mai tájékoztatóján. Az új szabályok Tamás szerint elsősorban a dolgozó nőknek segítenek majd. Rendelkezünk egy olyan statisztikával, amely szerint a régóta dolgozó nők Szlovákiában átlagosan 16%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ezért nagyon örülök annak, hogy ez a régóta tartó diszkrimináció ezzel a törvénnyel végérvényesen megszűnik, értékelte a helyzetet. A miniszter szerint a munkavállalók számára a legfontosabb gyakorlati újdonság az, hogy a munkáltatótól nem csak a saját fizetésük összegéről kérhetnek tájékoztatást, hanem a saját munkaköri kategóriájukban lévő átlagbérről is. A munkavállaló így összehasonlíthatja a bérét az átlaggal, és szükség esetén további lépéseket tehet. Erik Tamás.
4: Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky pred vznikom zamestnania.
3: Az új szabályok szerint a munkáltató például köteles a megkülönböztetésmentes feltételeket már a munkaviszony létrejötte előtt biztosítani. Az álláshirdetésekben például úgy kell közzétennie a munkakör megnevezését, hogy az ne csak az egyik nemre utaljon, tette hozzá Erik Tamás.
1: A Szlovák Posta optimalizál, de jelentősen emeli a munkavállalók bérét. Az új kollektív szerződés több juttatást is garantál a posta dolgozóinak. A magasabb fizetések mellett az augusztusi hónapra egy rendkívüli, egyszeri 150 eurós jutalmat is kapnak.
3: A Szlovák Posta megegyezett a szakszervezetekkel a 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó új vállalati kollektív szerződésről. Az új megállapodás egyik kulcspontja a közvetlen pénzügyi javadalmazást érinti. Minden alkalmazott alapbére 2027. január 1-től 100 euróval növekszik, miközben a posta már az idei évben is elismeri a munkavégzést, és az augusztusi hónapra egyszeri rendkívüli 150 eurós jutalmat fizet ki. A munkavállalók javára változtak a bérpótlékok és a sajátos munkarendért járó pótlékok is. A hiányzó kollégák helyettesítéséért járó rendkívüli díjazás 4,5 euróról 5 euróra emelkedik. Az új szabályok szerint a megosztott műszakok is anyagilag vonzóbbak lesznek. Az ebben a rendszerben járó bérpótlék 1,5 euróról 2 euróra nő. A munkavállalók számára a betegszabadság első napjától kezdve biztosítva lesz a kompenzáció. A betegszabadság első és harmadik napja között a táppénz az alapbér 55%-át teszi majd ki, a negyedik és 14. nap között pedig az alapbér 70%-ára emelkedik. A posta emellett jelentősen növeli az ingázási támogatást azon alkalmazottai számára, akik nagyobb távolságról járnak dolgozni. A 30 és 40 kilométer közötti ingázás esetén az igazolt költségek 40%-át téríti meg az eddigi 20% helyett. A 40 kilométer feletti ingázásnál a hozzájárulás 35%-ról 50%-ra emelkedik. Az új kollektív szerződés a konstruktív párbeszéd és azon őszinte törekvésünk eredménye, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsük meg a munkavállalóink számára, jelentette ki Vladislav Kupka, a Szlovák Posta vezérigazgatója.
1: Kent. Augusztus 4-e. Történelmi mélypontra csökkent a táppénzen lévők aránya Szlovákiában, ami már 144 millió eurós megtakarítást jelent az államnak, jelentette be Erik Tomás, munkaszociális és családügyi miniszter. A tárcavezető szerint a csökkenés a 2025. januárjától bevezetett szigorúbb szabályoknak is köszönhető.
5: Erik Tomás arról tájékoztatott, hogy az idei év első felében a tavalyi évhez képest havonta átlagosan 12 000-rel kevesebb táppénzes esetet regisztráltak, 2024-hez viszonyítva pedig a csökkenés havi 23 000 esetet jelent. A táppénzen lévők aránya történelmi mélypontra 3% alá esett, miközben 2024-ben még 3,7% volt. A munkaügyi miniszter szerint az idei év közepén 3,2 millió nappal kevesebb betegállományban töltött napot jegyeztek fel, az újonnan bejelentett táppénzes esetek száma pedig 64 000-rel mérséklődött. A tárcavezető hangsúlyozta, a változások nem csak a visszaélések visszaszorítását szolgálják, hanem az államháztartásra is kedvező hatással vannak.
6: Tá úspora na verejných financiách je 144 miliónov eur. Hovorím o porovnaní 24-26, teda obdobie po zavedení.
5: A 2024-es adatokhoz képest eddig 144 millió eurót takarított meg az állam, a tendencia folytatódása esetén pedig 2026 végéig akár 300 millió euró is lehet a megtakarítás. A miniszter szerint a rendszer hatékonyabb működéséhez szükség van az egészségügyi és szociális adatok egységes kezelésére is. A szociális biztosító vezérigazgatója Michal Tariska elmondta, a visszaélések kiszűrésében kulcsfontosságú a felülvizsgáló orvosok bekapcsolása az e-egészségügyi rendszerbe, valamint a szociális és egészségügyi adatok teljes összekapcsolása. Az igazgató hozzátette, céljuk, hogy az orvosok az e-egészségügyi rendszert használják egyetlen hiteles információforrásként, és a jövőben megszűnhessenek a papíralapú jelentések.
1: Az ellenzéki PS felhívta a figyelmet a beruházási, regionális fejlesztési és informatikai minisztériumban lévő aláíratlan támogatási szerződések nagy számára, amelyek a helyreállítási terv kutatás-fejlesztési pályázatának nyertes projektjeire vonatkoznak. Ján Hargas, a PS parlamenti képviselője a keddi sajtótájékoztatón azt állította, hogy a 74 sikeres projektből mindössze 46 szerződést írtak alá. A képviselő szerint korrupció gyanúja is felmerül.
3: A szerződések aláírásának sorrendje nem felelt meg annak, hogy az egyes projektek hány pontot kaptak az értékelés során, állította Hargás. Példaként az MSI Company-t említette, amely a második helyen végzett, 1,2 millió eurós támogatást kellett volna kapnia, de a mai napig nincs aláírt szerződése a központi szerződés nyilvántartásban. Ezzel szemben az utolsó támogatott helyen végzett cég már rendelkezik szerződéssel.
7: Firma, ktorá skončí druhá v poradí do dnešného prvého dňa nemá podpísanú zmluvu, firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá.
3: Hargaš szerint Samuel Migál független beruházási miniszter főként a rosszabb projekteket írja alá, amelyek alacsonyabb átlagpontszámot kaptak az értékelésben. Az aláírt projektek átlagos támogatási összege meghaladja a 630 ezer eurót, míg az aláíratlanoké átlagosan több mint 500 ezer euró. Összegezve tehát Migál a drágább és gyengébb minőségű projekteket írja alá, értékelte Hargaš. Piaci forrásokból olyan információk jutnak el hozzánk, hogy az aláírási folyamatot befolyásolja az, hogy az adott cégek hajlandók-e vagy sem, hogy úgy mondjam, osztozkodni a támogatásukon, mondta Hargaš. A PS ezért Hargaš szerint kiegészíti a büntető feljelentését azzal, hogy a PS szerint Migál megsérti a helyreállítási tervről szóló törvényt, és tetteivel kimerítheti a hivatali visszaélés bűncselekményének tényállását is, tette hozzá Ján Hargaš, PS-es képviselő.
1: Szerda. Augusztus 5-e. Bűnösnek mondta ki Marian Kocsnert a Besztercebányai Speciális Büntetőbírósága Dóval és a Bacsfa ügyben gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt. Ugyanakkor nem szabott ki büntetést, mivel a vádlottat más bűncselekmények miatt már jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték, és a bíróság szerint ez a büntetés önmagában elég szigorú. A további két vádlottat, Peter Pechát és Jana Slachtovát feltételes szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős.
8: A vád szerint a három vádlott több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalást követett el Dóvali ingatlan ügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Emellett Marian Kocsnert a Bacsva melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolták, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner újabb ügye milliókat veszített az állam a bacsvai golfpályán. Ezzel a címmel jelent meg 2017 júniusában az Actuality.sk oknyomozó újságírója Ján Kuciák cikke, amely elsőként tárta fel Marian Kocsner gyanús mesterkedését a bacsvai golfpálya körül. Kuciákot néhány hónappal a cikk publikálása után menyasszonyával, Martina Kusnyirovával együtt megölték nagymácsédi otthonukban. A gyilkosság megrendelésével Kocsnert vádolják. A cikk nyomán indult büntető eljárás Kocsner ellen, és ma nem jogerősen bűnösnek mondták ki a nagyvállalkozót. Peter Pechát feltételesen 3 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, 5 év próbaidővel, és 50 ezer euró megfizetésére kötelezte. Jana Slachtovát szintén 3 év szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidővel és 25 ezer euró pénzbírságot kell fizetnie. Mindkét védőügyvéd Michal Manzák és Andrej Sabik fellebbezett az ítélet ellen, záróbeszédeikben védenceik felmentését kérték a bíróságtól. Az ügyész gondolkodási időt kért a fellebbezés benyújtására, záróbeszédiben Kocsner számára 3 millió eurós pénzbüntetést javasolt, a másik két vádlott esetében egyformán 3 év feltételes szabadságvesztést 3 év próbaidővel, valamint 100 000 eurós pénzbüntetéssel.
9: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zdožil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú.
8: Pozitívan értékelem, hogy a bíróság megalapozottnak ítélte a vádat. A kiszabott büntetéseket kielemzi az ügyészség, és döntünk a következő lépésekről, zárta az ügyész.
1: A szlovák állam adóbevételei az év első 7 hónapjában 844 millió euróval nőttek, amit főként a magasabb áfa és jövedelemadó bevételek segítettek, miközben az adóhivatal a költségvetés további javulá. Miközben az adóhivatal a költségvetés további javulására számít.
10: A növekedéshez leginkább az áfa, a magánszemélyek és vállalatok jövedelemadója, valamint a pénzügyi tranzakciós adó járult hozzá. Csökkent ugyanakkor többek között a szabályozott ágazatok különadója és a gépjárműadó bevétele. A vámhivatalok által beszedett bevételek visszaestek, ennek fő oka az importáfa beszedési rendszerének júliusi változata. A pénzügyi igazgatóság szerint a költségvetési teljesítés jelenleg 97%-os. A hatóság pozitív jelként értékeli, hogy továbbra is nő az adófizetési kötelezettségek összege, különösen az ÁFA területén. A szakemberek szerint az év hátra lévő részében a bevételek további javulása várható.
11: A napriek tomu, že plnenie rozpočtu ovplyvnili viaceré jednorazové faktory a legislatívne zmeny pozitívnym signálom.
10: Annak ellenére, hogy a költségvetés teljesítését több egyszeri tényező és jogszabályi változás is befolyásolta, pozitív jelzésnek számít az adóbevételek és a bruttó adóbevétel folyamatos éves összehasonlítású növekedése. Az adóhatóság továbbra is a bevallott és a befizetett áfa fizetési kötelezettségek növekedését is nyilván tartja, ami az év további hónapjaiban a teljesítés várható javulását eredményezi, nyilatkozta az adóhatóság elnöke.
12: Csütörtök.
1: Augusztus 6-a. Szlovákiában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízmegtartó intézkedések kiépítésére és támogatására, jelentette ki Filip Kuffa, környezetvédelmi államtitkár.
5: Arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen nőtt a tűzveszély. Azt kérte a lakosságtól, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, az eldobott cigarettacsikkekkel és általában a nyílt láng használatával, mert a kiszáradt füves területeken könnyen keletkezhet tűz, amely gyorsan átterjedhet az erdőkre is. Filip Kuffa szerint a szárazság nem csak Szlovákiát, hanem egész Európát sújtja, ahol idén az elmúlt évtizedek legnagyobb leégett területeit regisztrálták.
1: Az ukrán hadseregen belüli dezertálások és az erőszakos sorozások miatt fokozódhat az illegális migráció, amelyhez határmenti csalások és korrupció is kapcsolódhat, jelentette ki Matúz Sutajestok belügyminiszter.
5: Hozzátette, Szlovákia figyelemmel kíséri az újonnan kialakult helyzetet, miután az Európai Unió szigorította a háború elől menekülő ukrán férfiak védelmére vonatkozó szabályokat. A tárcavezető szerint Szlovákiának készen kell állnia a határai védelmére és az illegális bevándorlás elleni fellépésre. Úgy véli, az Európai Uniónak is fel kell készülnie arra, hogy az ukrajnai biztonsági helyzet romolhat, és egyre több férfi próbálhatja elhagyni az országot.
1: Az Emberek és Várak projekt jövőre is folytatódik Szlovákiában. Célja a kulturális örökség, főként várak felújítása.
10: A szlovák munkaügyi minisztérium szerint jövőre is folytatódik az Emberek és Várak nevű nemzeti projekt. Ezt Erik Tomás munkaügyi miniszter jelentette be a Lietava váránál tartott sajtótájékoztatón. A programra várhatóan hasonló összegű támogatás jut majd, mint idén, amikor több mint 6 millió eurót különítettek el rá. A projekt célja kettős. Egyrészt a kulturális műemlékek, főként várak felújítása, másrészt pedig munkabiztosítása olyan embereknek, akik nehezebben találnak állást.
13: Teší ma, že aj v tomto roku môžeme obnovovať spolu 34 takýchto kultúrnych pamiatok.
10: Rülök annak, hogy ebben az évben is együtt újíthatunk fel 34 ilyen kulturális műemléket, 30 várat, 2 kolostort és 2 kastélyt. Természetesen annak is örülök, hogy először vagyok ezen a helyen, és hogy ez a gyönyörű Lietava vára is bekerült ebbe a programba már a várok felújításának kezdetétől. El kell mondanom és ismét hangsúlyozom, hogy a várat újítunk projekt azért különleges, mert egyrészt helyreállítjuk kulturális örökség, másrészt munkát adunk olyan embereknek, akik nagyon nehezen találnak maguknak munkát. Ezen a projekten Szlovákia szerte az összes ilyen várnál közel 500 ember dolgozik, nyilatkozta Erik Tomás.
12: Péntek.
1: Augusztus 7-e. Az ellenzéki SZSZ szerint az augusztus 17-én életbe lépő cégnyilvántartási törvénymódosítás megdrágítja és bonyolultabbá teszi a vállalkozások alapítását és működését. A párt úgy véli, az új szabályok növelik a bürokráciát, rontják a vállalkozói környezetet és visszafoghatják a befektetéseket. Az SZSZ ezért szeptemberben törvénymódosítást nyújt be, amely eltörölné a szigorításokat és ismét egyszerűbbé tenné a cégalapítást.
10: Az ellenzéki SZSZ szerint a kormány újabb terheket ró a vállalkozókra. Augusztus 17-től módosul a cégnyilvántartási törvény, amely megdrágítja a vállalkozások alapítását és működését. A párt szerint több esetben már nem lesz elegendő az elektronikus vagy hitelesített aláírás, hanem közjegyzői okirat vagy ügyvédi elleni jegyzés is szükséges lesz. Emellett a cégbejegyzés illetéke is emelkedik, így egy új vállalkozás elindítási költsége akár az 500 eurót is meghaladhatja. Az SAS úgy véli, az új szabályok növelik a bürokráciát, rontják a vállalkozói környezetet, és visszatarthatják a befektetőket. A párt bejelentette, a szeptemberi parlamenti ülésen törvénymódosítást terjeszt be, amely visszavonna a szigorításokat, és ismét egyszerűbbé tenni a cég alapítást.
14: Mi v SAS máme abszolútne iný prístup, a hovoríme, že treba reštartovať.
10: Az SAS-ben teljesen más megközelítést képviselünk. Újra kell indítani a gazdaságot. Fel kell készülni arra is, ami Fico után következik. Öt alapvető lépést kell megvalósítanunk, arról már nem is érdemes vitatkozni, hogy ezek szükségesek-e vagy sem. A kérdés az, milyen gyorsan tudjuk bevezetni őket. Az első a tranzakciós adó eltörlése. Mára mindenki tudja, hogy a tranzakciós adó tönkre teszi a vállalkozókat. A második lépés az egy kulcsos adó bevezetése. Ez egy egyszerű, átlátható adózási rendszer lenne, amelyben nem lennének kiskapuk, és a vállalkozóknak nem kellene adó optimalizálással vagy más hasonló megoldásokkal foglalkozniuk. A harmadik lépés az ÉSZT típusú társasági adózás bevezetése, hogy a vállalatok felesleges kockázatok nélkül újra befektethessék nyereségüket, így új munkahelyeket, új telephelyeket hozhatnak létre, új munkavállalókat vehetnek fel, és nem kellene további hitelekkel vagy más terhekkel szembenézniük. Az a pénz, amelyet megteremtenek és amelyet saját vállalkozásukba szeretnének visszaforgatni, 0%-os adó mellett újra befektethető lenne. A negyedik lépés, amelyről szintén nincs mit vitatkozni, az adó és járulékterhek csökkentése. Nyilatkozta Branislav Gröling, a párt elnöke.
1: Problémásnak tartja a kormány által július elején jóváhagyott nemzeti parkok övezeti besorolását az Európai Bizottság, és azok kiigazítását kéri. Erről Tamara Stólová, a Parlament mezőgazdaságért és környezetvédelemért felelős bizottságának alelnöke tájékoztatott, és ezzel igazolta Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár korábbi állításait.
15: Az elfogadott rendeletek szembe mennek a helyreállítási terv korábbi célkitűzéseivel.
16: Uznesenia tak ako boli prijaté idú totiž proti už dávnejšie schválenému milníku plánu obnovy.
15: És az egész nemzeti park reformmal. Stólová rámutatott, hogy két minisztérium érdeke ütközött a reform kapcsán, a környezetvédelmié és a mezőgazdaságié. A képviselő szerint a reformot úgy alakították ki, hogy a mezőgazdasági szakembereket kizárják a folyamatokból. Az Európai Bizottság által kérvényezett kiigazításnak két lehetőségét látja Stólová, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a problémás rendelkezéseket, és fenntartják a jelenlegi káros állapotot. A képviselő felszólította Tomás Tarab a környezetvédelmi minisztert, hogy azonnal törölje a vonatkozó rendeleteket, a csütörtökön aláírt memorandumot a két érintett minisztérium között nem tartja elegendő megoldásnak.
1: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották. Munkatársaim voltak Gazsik Viktória, Kis Balázs, Mezőszállási Márk, Paszmár Lívia és Ürge Tamás. A szerkesztő Nyitrai Nóra köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.

0: régiós híreink következnek. Új lendületet kaphat a határmenti egészségügyi együttműködés. Három magyar-szlovák projekt nyert Európai Uniós támogatást az AGEL egészségügyi hálózat részvételével. A programok célja, hogy javítsák a betegek ellátását, lerövidítsék a diagnózishoz és a kezeléshez vezető utat, valamint hogy még szorosabb szakmai kapcsolatot alakítsanak ki a két ország egészségügyi intézményei között. A fejlesztések egyik fontos szereplője az ipolysági kórház, ahol a mindennapi működés gazdasági nehézségei mellett jelentős beruházások is zajlanak. Részletek Kendi Évától.
1: Az országhatárok ma már az egészségügyi együttműködésben sem jelentenek akadályt. Különösen igaz ez a magyar-szlovák határ mentén, ahol számos település lakói természetes vonzáskörzetként tekintenek a szomszédos ország egészségügyi intézményeire is. Az új uniós támogatással megvalósuló programok ezt a kapcsolatot emelik a közeljövőben még magasabb szintre. Az AGEL egészségügyi hálózat három közös projektben vesz részt magyarországi partnerekkel. A fejlesztés célja minden esetben ugyanaz, a betegellátási folyamatok gyorsítása, a korszerű diagnosztikai lehetőségek bővítése, valamint a szakorvosi ellátás összehangolása. A térség számára talán a legfontosabb együttműködés az ipolymente egészségügyi intézményeit érinti. Ebben a projektben a lévai AGEL kórház, az ipolysági hospitale és a balasagyarmati dr. Kenessei Albert kórház működik együtt. A partnerek közös traumatológiai és rehabilitációs modellt dolgoznak ki Hont és Nógrád térségére. Az elképzelés lényege, hogy a balesetet szenvedett betegek, különösen az idősebb korosztály, minél hamarabb hozzájussanak a szükséges ellátáshoz. A tervek szerint az akut műtéti beavatkozások indokolt esetben balasagyarmaton történhetnek, míg a rehabilitáció a szlovákiai intézményekben folytatódhat. A két ország szakemberei közösen alakítják ki azokat az ellátási folyamatokat, amelyek a lehető legkevesebb várakozással és a legjobb eredménnyel szolgálhatják a betegeket. A másik program a komáromi AGEL kórház és az esztergomi vaszarikolós kórház együttműködésére épül. Itt új betegutakat dolgoznak ki és tesztelnek. A cél, hogy bizonyos szakterületen a betegek könnyebben vehessék igénybe a határ túloldalán elérhető ellátásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar betegek számára elérhetővé válhatnak egyes komáromi egészségügyi szolgáltatások, míg a szlovák paciensek olyan magyarországi kezelésekhez juthatnak hozzá, amelyek saját térségükben kevésbé hozzáférhetők. A harmadik projekt Kelet-Szlovákiát és Észak-Kelet-Magyarországot kapcsolja össze. A fejlesztés a szív- és érrendszeri betegségek korai felismerésére koncentrál, korszerű ultrahangos diagnosztikai módszerek alkalmazásával és egyes szakmai protokollok kialakításával. Az együttműködések jelentőségét tovább növeli, hogy közben az ipolysági kórházban is átfogó fejlesztések zajlanak. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az intézmény működtetője komoly gazdasági kihívásokkal kénytelen szembenézni. Az egészségügyi dolgozók kötelező béremeléseinek teljes fedezetét nem kapták meg az egészségbiztosítóktól. Csökkent a fekvőbetegellátás finanszírozása, miközben az infláció, az adóváltozások és a működési költségek emelkedése is jelentős terhet ró az intézményre. Ennek ellenére a fejlesztések nem álltak le. Folyamatban van a nőgyógyászati és szülészeti pavilon teljes korszerűsítése, valamint egy új épületszárny építése. A következő ütemben megújul a sebészeti osztály, majd a belgyógyászat is. A beruházások eredményeként korszerű kétágyas, saját fürdőszobás kórtermek várják majd a betegeket. A fejlesztések a járóbetegellátást is érintik. Elkészült az EB Lukács utcai felnőtt házi orvosi rendelő felújítása, amely hamarosan megkezdheti működését. Korábban új, korszerű helyiségekbe költözött a tüdőgyógyászati szakrendelés is. Az elmúlt években Ipolyság városa is több beruházással támogatta a kórház fejlődését. Megépült az integrált egészségügyi központ, emellett víz-visszatartó és környezetfejlesztési beruházások is megvalósultak, amelyek egyszerre javítják a kórház működését és környezetét. A most induló magyar-szlovák együttműködések jól mutatják, hogy az egészségügyben egyre inkább a közös megoldások kerülnek előtérbe. A cél nem csupán új eszközök beszerzése vagy épületek felújítása, hanem egy olyan határon átívelő ellátási rendszer kialakítása, amelyben a betegek gyorsabban juthatnak a számukra legmegfelelőbb kezeléshez. A három új projekt előkészítése már megkezdődött, a fejlesztések pedig a következő években fokozatosan valósulnak meg. A résztvevő intézmények reményei szerint az együttműködés hosszú távon is javítja a határmenti térségek egészségügyi ellátását, és még szorosabb szakmai kapcsolatot alakít ki a magyar és szlovák kórházak között.
0: Megkezdődött Losonc egyik legjelentősebb történelmi épületének felújítása. A 19. századi egykori fegyvertár uniós támogatással újul meg, és a tervek szerint a jövőben a Losonci Városi Múzeum korszerű kiállító tereinek ad majd otthont. Hogy mit jelent ez a beruházás a város kulturális életére, és milyen munkálatok zajlanak jelenleg, arról Tamás Ákos összeállításában hallhatnak.
2: Losonc városa újabb jelentős műemlék megmentésébe kezdett. A történelmi városháza udvarán, a Dr. Herce utcában található egykori fegyvertár épületét teljes körűen felújítják. Az épület a 19. századból származik, és hosszú ideje rossz műszaki állapotban volt, ezért az önkormányzat célja nem csupán az állagmegóvás, hanem az is, hogy új funkciót adjon neki. A beruházásnak köszönhetően az épület a Losonci Városi Múzeum részeként működik majd tovább. Az új terek lehetőséget teremtenek arra, hogy a múzeum nagyobb és modernebb kiállításokat rendezzen, emellett oktatási programoknak, előadásoknak és különböző kulturális eseményeknek is helyet biztosítson. A város vezetése szerint a fejlesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy még több látogató keresse fel Losonc történelmi belvárosát. A projekt megvalósításához a város több mint 813 ezer euró uniós támogatást nyert el a Szlovákia program keretében, amelyet a Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium kezel. Az eredetileg elszámolható költségeket közel 884 ezer euróban határozták meg, azonban a közbeszerzési eljárás során ennél kedvezőbb ajánlat érkezett. A kivitelezés végül mintegy 744 ezer euróba kerül áfával együtt, így a városnak a tervezetnél kisebb önrészt kell biztosítania. Az önkormányzat a beruházás költségeinek mindössze 8%-át finanszírozza saját forrásból. A polgármester szerint a város hosszú távú célja, hogy folyamatosan újítsa fel középületeit, miközben igyekszik minél több külső forrás bevonni a fejlesztésekbe. Alexandra Pivková úgy fogalmazott, az ilyen beruházások lehetővé teszik, hogy olyan projektek is megvalósuljanak, amelyek kizárólag a város költségvetéséből csak nagyon nehezen lennének finanszírozható. A polgármester azt is hozzátette, a történelmi örökség megőrzése mellett fontos szempont az, hogy az épületek a jövőben közösséget szolgálják. A kivitelezők már átvették a munkaterületeket, és az elmúlt hetekben megkezdődtek az építési munkálatok. A felújítás során megerősítik az épület statikai szerkezetét, kijavítják a korábbi károsodásokat, teljes egészében megújítják a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, valamint a tetőszerkezetet és a tetőfedést is felújítják. A belső terek szintén teljesen megújulnak. Korszerű elektromos hálózatot építenek ki, amelyhez biztonsági és kamerarendszer is kapcsolódik. Megújul a víz, csatorna és fűtés hálózat, új padlóburkolatok készülnek, felújítják a kéményeket, tetőablakokat és az ereszrendszert is. A beruházás része az udvar burkolatának rendezése is, hogy a környezet méltó legyen a felújított műemlékhez. A városvezetés szerint a fejlesztés túlmutat egy egyszerű épületrekonstrukció. A cél egy olyan kulturális központ létrehozása, amely nem csak megőrzi a múlt értékeit, hanem aktív találkozó helyé is válik. Az új múzeumi terekben Losonc történetét, a régi múltját, valamint a városhoz kötődő jelentő személyiségeket és eseményeket bemutató kiállítások kapnak helyet. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós források célhoz kötöttek, vagyis ezeket a támogatásokat nem lehet más területekre, például város működési kiadásaira fordítani. Éppen ezért különösen fontosnak tartják, hogy minden rendelkezésre álló pályázati lehetőséget kihasználjanak, hiszen ezek révén úgy fejlődhet a város, hogy közben a helyi költségvetés terhei is mérsékelhetőek. A felújítás befejezése után az egykori fegyvertár új életet kezdhet. Történelem értékeit megőrizve korszerűen, kulturális térként szolgálja majd a losonciakat és a városba érkező látogatókat.
0: Királyhemecen a napokban megkezdődött a régóta tervezett új autóbuszpályaudvar építése. Hogy milyen lesz az új terminál és mit hozhat a város, valamint az egész Bodrog közközlekedésében, arról Mátyás Hudák Katalin számol be.
3: Királyámecen az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg, köztük több kiemelkedően nagy beruházás is. Sok más fejlesztés mellett új sportcsarnok épült, teljesen megújult és korszerűbbé vált a szabadtéri színpad, valamint a helyi művelődési központ. Az utóbbi hónapokban pedig a gimnázium udvarán épülő uszodán dolgoznak. A napokban újabb nagyszabású munka kezdődött a Városháza közelében, a Stadion utca és a Stefánik utca találkozásánál megkezdődött az új autóbuszpályaudvar építése. A több mint 2,5 millió euróból megvalósuló terminál Királyhámec és egyben az egész Bodrog köz legfontosabb autóbuszos közlekedési csomópontja lehet. A beruházás teljes költségét az

0: A járatukra váró autóbuszok állhatnak majd. Az új állomás mellett 19 személygépkocsi számára készülő parkoló külön helyet biztosítanak a taxiknak és a mozgáskorlátozottaknak is. Az utasokat egy egyszintes állomás épület szolgálja majd. Váróterem, jegypénztárak, információs iroda és mosdók kapnak benne helyet. A járművezetők számára pedig külön pihenőhelyiséget alakítanak ki. A peronok fölé csaknem 1000 négyzetméteres tető kerül, így az utasok esőben és erős napsütésben is védett helyen várakozhatnak. A tájékozódást elektronikus kijelzők és hangos bemondó segíti majd. A biztonságot térfigyelő kamerák szolgálják. Padokat és kerékpártárolókat is elhelyeznek, a burkolt területeket pedig fákkal, cserjékkel és füvesített részekkel teszik barátságosabbá. Az új pályaudvar a környező bodrogközi településekről érkező utasokat is szolgálja majd. Gyűjtő és átszálló állomásként működik. A járatok ide futnak be, az utasok pedig innen szervezetten indulhatnak tovább. A későbbi menetrendi változtatásokkal csökkenhet a városon feleslegesen áthaladó autóbuszok száma, és egyszerűbbé válhat az átszállás is. A terminál működtetésével várhatóan új munkahelyek is létrejönnek. Erről Pataki Károly Királyhámec polgármestere beszélt.
1: A fejlesztésnek köszönhetően 5-7 új munkahely jön létre, és azt sem elhanyagolható, hogy a pályázat végeztével majd ez a buszpályaudvar bevételt fog generálni a város számára.
0: A pályaudvart az elkészülte és a szükséges engedélyek megszerzése után kapcsolják be a Kassa és Eperjes megye közösségi közlekedését összehangoló rendszerbe. Ekkor vizsgálják majd felül a járatokat, az átszállási lehetőségeket és a jelenlegi megállók szerepét. A teljes folyamat a terminál átadását követően még hozzávetőleg másfél évet vehet igénybe. Annyi azonban már most bizonyos, hogy az új pályaudvar idővel átveszi a főutcán a római katolikus templom közelében található buszmegálló szerepét. Királyhelmec központjából így rendezettebb és korszerűbb körülmények közé kerül a térség autóbusz közlekedésének egyik legforgalmasabb pontja.
2: Túl vagyunk a nyár felén. Az elmúlt hét extrém forróságot hozott a Csalló közbe is. Ez a fürdők és a strandok, így a Dunaszerdahelyi termálpark esetében is a vízpartra és a medencébe hívta a fürdőzőket. Dunaszerdahelyen ennek ellenére a látogatottsági adatok eddig a tavalyi szinten mozognak, amin az elmúlt forró napok valamelyest tudtak lendíteni. Egyre jobban érezhető viszont, hogy a romló gazdasági helyzet miatt sok ember kevesebbet szán az ilyen jellegű kiadásokra. Részletek Bíró Éva összefoglalójában.
3: Nyári forróság, fürdőzők a medencében, lakókocsik a kempingben. Az idei nyáron eddig egy átlagos hétköznap nem volt zsúfolt teltház a Dunaszerdahelyi termálfürdőben. Az elmúlt hét extrém forróságát több ember próbálta a medencében átvészelni, így növekedett a látogatottság. Viszont mivel a közel 40 fokos hőség elsősorban a hétköznapokat érintette, itt sem volt elviselhetetlen a tömeg. A fürdőben szlovákiai és külföldi vendégek egyaránt vannak, akik többsége visszajáró és jól érzi itt magát. Rendszeresen járok ide, szinte minden hónapban egyszer. Tetszik itt nekünk. Hangulatos hely, a legjobbak közül való. Jó itt a társaság, és jókat lehet úszni, mondja a Szencről érkező József Szakos. Minden évben jövünk, és mondhatom, hogy évente többször jövünk. Nagyon tetszik itt nekünk. Itt van most a család, az ismerősök, az egész csapat. Fontos, hogy meleg víz van itt, közel van Olomouchoz, 2,5 óra alatt itt vagyunk, mondja a Csehországból érkező Petr Turecsek. A fürdőző vendégek számát illetően folytatódik a tavalyi trend. Nincsenek kiugró látogatottsági adatok, a 2026-os nyár eddigi tapasztalatai ezt mutatják. A szállodában magas a foglaltság, a napi vendégek száma viszont leszámítva a forróbb napokat stagnál. Érezhető, hogy a lakosság jobban spórol, mondta Lelkes Levente, a Dunaszerdahelyi termálfürdő marketing menedzsere.
4: A tavalyi számokat azokat hozzuk. A Covid előtti időszakhoz képest azért érezhető egyfajta óvatosság a vendégek részéről. Tehát akik régebben gyakrabban jártak, azok most ritkábban jönnek, illetve hát érezhető az, hogy az emberek jobban meggondolják azt, hogy mire költenek. A Covid idején kiegyenlítődött plusz-mínusz a helyi, tehát a szlovákiai és a csehországi látogatóknak a száma. ez már visszaállt lényegében a Covid előtti időszakra, tehát 60-70%-ban vannak a csehországi látogatók.

0: A maradék az a szlovákiai helyi környéki, illetve jó tendenciát mutat a lengyelországi látogatóinknak a száma. Az azt jelenti, hogy érezhetően idén, illetve már tavaly is elkezdődött ez a fajta emelkedés, de idén érezhetően jelentősen többen vannak a lengyelországi látogatók.
1: A Dunaszárdahelyi termálfürdő kempingje idén is keresett. Sokak körében népszerű a kempingezés és a lakókocsis nyaralás, tájékoztatott a fürdő marketing menedzsere.
0: A hétvégék azok elég szép látogatószámmal működnek, tehát ott tényleg a kapacitásaink közel 100%-át kihasználjuk, főleg így a nyári szezonban, és hétköznap is azért 60-70% az, ami abszolút jellemző. Dominálnak a csehek, de nagyon erősen megjelentek idén a lengyel vendégek, és ezen kívül tényleg több tíz országból mindenféle utazók, akik már használták a kempingünknek a szolgáltatásait.
1: A nyári szezonra csak kisebb beruházásokat hajtott végre a fürdővezetősége. A tavaly átadott medencék mögötti gasztrozónát kiegészítették egy nagy LED fallal, illetve bővítették az öltöző kabinokat, valamint a kempingben a szociális helyiségeket és a zuhanyzókat. A nagyobb beruházás, amely a bejáratnál lévő büféket érinti, csak a nyári szezon után kezdődik. A fürdőben a vendégeknek programokat is kínálnak. Jövő hétvégén, augusztus 15-én veterán autók találkozója lesz, míg augusztus 30-án Rétes Húzó Fesztivált tartanak, ahol szeretnék megdönteni az eddigi leghosszabb rétes szlovákiai rekordját.
2: Az elmúlt percekben a régiók híreit hallották. Munkatársaim voltak Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák Katalin és Tamás Ákos.
3: Hát ez a szél mit akar? Minden kifett, kitakar. Ajajaj, hajajaj, nyakunkon az ivatar.

0: mélység titkai.
1: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
0: Könyvbazár Lendván.
2: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
0: Velence látképei és festőjük Canaletto.
3: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
0: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
4: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFN tanított, aki adott nekem magánórákat.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton tisztelettel köszöntöm napindító műsorunk második órájának hallgatóit. A Magyar Naptár szerint László, a szlovák szerint Oszkár névnapja van ma. A 8 órai híreket követően Köteles Szabolcs kollégámmal készített lakhatási válsággal kapcsolatos sorozatunk záró részét hallgathatják meg. Előtte azonban Ürge Tamás hírszerkesztőnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Peter Pellegrini a nyitrai támadásról azt mondta, Csirájában kell elfojtani a faji indítatású erőszakot. A kormányzó magyar Tisza párt magyar államfőjelöltet választ. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. Mondom a részleteket. Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-éről augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját, azaz övezeti besorolását és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stolová, a Parlament Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. A reform célja az lett volna, hogy megszüntesse a környezetvédelmi és az agrártárca közötti konfliktust a nemzeti parkok kezelésében. Stolová szerint azonban a gyakorlatban továbbra is az állami erdőgazdaság, a LESI-SR marad meghatározó szereplő. Az Európai Bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a vitatott részeket. A tét jelentős, mivel mintegy 450 millió euró uniós forrás is veszélybe kerülhet, a környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-zal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. A Tisza párt vezetősége úgy döntött, hogy három államfőjelölt nevet terjeszt a képviselőcsoport elé, amelyekről ma tárgyalnak. Magyar Péter magyar miniszterelnök állítása szerint a jelöltek kiválasztása nem fog meglepetést okozni. Hozzátette, a parlament kedden választja meg az új magyar államfőt a három jelölt közül. A miniszterelnök szavai szerint erre a pozícióra olyan emberre van szükség, aki a múltban nem töltött be, és jelenleg sem tölt be semmilyen pártpolitikai tisztséget. A Tisza képviselőcsoportja ma szavaz a jelöltről. A jelölés hivatalos parlamenti benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra. Az ellenzéki Fidesz azt üzente a Tisza pártnak az elnök választási kezdeményezésre, hogy kár a gőzért, mert az alkotmányjogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk pedig július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre Magyarországon. Ma az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Alekszandr Vučić szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vučić szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben, Belgrád továbbra is külön utaspolitikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót.
0: Időjárás.
2: Az előző napokhoz képest határozottabban felfrissülő hajnali órákat követően napközben is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz a jellemző, napközben csapadékmentes időnk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak zárt járműben sem embereket, sem állatokat. Pozsony-Vajnorin zenei fesztivál miatt korlátozással számoljanak délután 2 óra és éjfél között. A korlátozás nem vonatkozik a fesztivál látogatóira. Trafipax mér a D1-es autópályán a Braniszkó alagút előtt Eperjes felől. Segítsük egymást a közlekedésben is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmet harcolt ki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves Betlehem korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf célfotóval 5. lett. A tavaly Starigrádban győztes 21 esztendős Fábián az első 2 számot kihagyta, mert 2 éve a párizsi olimpián és a közelmúltban egy világkupa versenyen is megbetegedett a vízben. A tegnapi viadal hajrájában óriási harcot kellett vívnia a 10 és 5 kilométeren is aranyérmes olasz Ginevra Tadeuccival, s végül a célban egy hajszállal korábban érintette meg a panelt. Csonkafordulót rendeznek a hétvégén az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, ugyanis elmarad az európai kupákban szereplő 2 csapat, a címvédő pozsonyi és a dunaszerdahelyi együttes trencséni, illetve kassai összecsapása. A 3. felvonás műsora ma 18 órától Michalovce Komárno, Ruzsamberok Podbrezová, 20.30-tól Trnava Banská Bystrica, holnap 17 órától pedig Žilina Skalica. A 2. labdarúgó liga 3. fordulójának párosítása szombaton 16 órától Presov-Liptovský Mikulás, 17 órától Galanta Petržalka Humenné Zvolen, Bitcsa Inter Lehotapotvtácsnyikon Malzsenyice, vasárnap 10.30-tól Slovan B. Samorin, Žilina B. Zsiar, hétfőn 17 órától pedig Povaská Bystrica Zlaté Moravce. Az MTK a Hungária körúton 3-2-re kikapott a felcsúti együttestől a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén. A vendégek a 98. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 15.30-tól Vasas ZTE, 17.30-tól Kisvárda Újpest, holnap 15.30-tól Paks Honvéd, 17.30-tól Debrecen Nyíregyháza. A Győr-Ferencváros rangadót elhalasztották, mert a Fradi ma az Üllői úton 19 órától Teltház 22 ezer néző előtt a 15-szörös Beck, illetve BL győztes Real Madriddal játszik barátságos meccset. Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét, Lise Klavenet Johannes, a norvég tagszervezet vezetője. Jákó Miriam ezüstérmet szerzett a nők sportpisztoly számában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály és Szép Balázs után Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Böhm Csaba tizedik lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléról. Rózsahegyi Bori negyedik lett távolugrásban, Richard Machata pedig a hatodik helyen végzett 100 méteren az Egyesült Államokbeli Ocean-ben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. Amarozsán Fábián Daniil Medvegyev magyar-orosz páros bejutott a nyolcaddöntőbe a montreali tenisztornán. Tűzütött ki Budapesten a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban, ami veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. Andrea Stella csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le arról, hogy Lando Norris megvédje a Forma 1-es egyéni világbajnoki címét. Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is nagyszerű harmóniában dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a VB elsőségért.

0: A most következő összeállításban köteles Szabolcs kollégámmal a lakhatási válság újabb aspektusairól beszélgetünk, amelyben Lilith Grult, az európai szintű összehasonlítást végző Korrektív Európ munkatársát, valamint a fővárosi bérlakások helyzetéről Peter Bublát, Pozsony szóvivőjét kérdezem. Lilith Grult, Gazsik Viktória, Peter Bubla mezőszállási márk hangján szólal meg magyarul. A lakhatási válsággal már két alkalommal foglalkoztunk köteles Szabolcs kollégámmal, akit ezúton is köszöntök a vonal túloldalán. Szia Szabolcs!
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Tehát már körüljártuk a témát bizonyos oldalakról, ma pedig a jelenlegi elképzeléseink szerint a záró résszel fogunk érkezni, és két megszólalónk lesz a mai adásban is, ahogy az előző kettőben volt. Én azt gondolom, hogy talán indíthatnánk is rögtön az első felvétellel. Ugye a témának a kiinduló pontját az adja, hogy a Korrektív megjelentetett egy vizsgálatot, illetve egy felmérésnek az eredményeit, amelyben összehasonlításra kerültek az egyes országok, az EU és az EFTA országokban tapasztalható lakhatási nehézségek, és ezen belül is a nővéreknek a csoportját nézték meg, amely egy alacsonyabb bevétellel rendelkező, ám de nélkülözhetetlen munkát végző csoport lenne. Tehát mostanra sikerült egy rövid hangbejátszást kapnunk a Korrektív egyik munkatársától, Lilith Grulttól, aki nagyjából felvázolja a kutatásnak a lefolyását, illetve aztán kicsit a részletekbe is belemegy, de most azt javaslom, hogy hallgassuk meg, és akkor utána egy picit beszélgetünk még ennek kapcsán.
2: I'm Lilith Grull, an international reporter at Korrektív, where I work on the Korrektív Europe project.
3: Lilith Grull vagyok, a Korrektív nemzetközi riportere, ahol a Korrektív Europe projekten dolgozom. Helyi és az egész kontinensről származó szabadúszó újságírókból álló hálózatunkkal együtt adatalapú oknyomozást végzünk olyan kérdésekben, amelyek egész Európában fontosak. A lakhatási válságról szóló legújabb kutatásunk során azt állapítottuk meg, hogy EU-szerte a bérleti díjak és az ingatlanárak olyan drasztikusan emelkedtek, hogy sok alapvető fontosságú munkát végző dolgozó már nem engedheti meg magának, hogy ott lakjon, ahol dolgozik. 2015 és 2025 között EU-szerte a bérleti díjak átlagosan 21%-kal emelkedtek, míg az ingatlan árak akár 64%-kal is nőhettek. Ezeknek az EU szintű adatoknak a hátterében azonban hatalmas különbségek húzódnak meg az egyes országok és régiók között. Az év elején mi a Korrektív Europe csapata egy olyan feltételezést vizsgáltunk, amely elsőre szinte hihetetlennek látszik. Lehetséges-e, hogy az európai nővérek és ápolók nem engedhetik meg maguknak, hogy ott éljenek, ahol dolgoznak? Amit találtunk, az milyen aggasztó volt. Valóban sok helyen beigazolódott ez a feltételezés. Ha például Magyarországot nézzük, az ápolóknak különösen nehéz dolgok van olyan nagyvárosokban, mint Budapest. De még az ország egészét tekintve is meglehetősen riasztóak az eredmények. Ha megvizsgáljuk a 2015 és 2025 közötti időszak bérleti díjait, az EU mind a 27 tagállamában, Magyarországon volt messze a legnagyobb emelkedés, a bérleti díjak 107%-kal nőttek, Litvánia 85%-kal. Növekedéssel követte, míg Szlovénia 76%-kal a harmadik helyen végzett. Magyarország ismét csak kiemelkedik, ha összehasonlítjuk az általános ingatlanár növekedést Európában. 2015 és 2025 között az ingatlanárak ott 275%-kal emelkedtek. 11 másik országban is több mint megduplázódtak az árak, Magyarország után a legnagyobb emelkedést Portugáliában regisztrálták, 169%-kal. Litvánia és Bulgária követi őket.
2: Ha
3: pedig az ápolók számára elérhető lakásvásárlási lehetőségeket vizsgáljuk közelebbről, a kép ugyanolyan szembetűnő. Az öt legkevésbé megfizethető ország Izland, Horvátország, Portugália és ismét csak Magyarország. Őket követi Luxemburg, Görögország és Ausztria. Ezek a rangsorok azon alapulnak, hogy az egyes országok lakosságának mekkora hányada él olyan területeken, ahol az ápolók számára megfizethetetlen a lakásvásárlás.
2: The buying a home is unaffordable for nurses. To come to this conclusion, we compared rental and property prices.
3: Ahhoz, hogy erre a következtetésre jussunk, összehasonlítottuk a bérleti díjakat és ingatlanárakat az ápolók fizetésével Európa különböző országaiban és régióiban. Ehhez a kutatáshoz két adatelemzést végeztünk. Maga az adatmennyiség hatalmas volt. Az első lépés az volt, hogy áttanulmányoztuk azokat az adatokat, amelyeket az Aspen House for All projektjének kutatói gyűjtöttek össze. Ők 2024 márciusától 2025 márciusáig hetente gyűjtötték össze az egész Európára kiterjedő online bérleti és eladási hirdetéseket. Ennek köszönhetően lehetőségünk volt képet kapni a helyzetről az EU-n belüli közel 100 000 településen és városban, valamint Norvégiában, Izlandon és Svájcban.
2: And cities across the EU, as well as Norway, Iceland and Switzerland. It is important to note that the rental data only includes private flats.
3: Fontos megjegyezni, hogy a bérleti adatok kizárólag az interneten hirdetett magánlakásokat tartalmazzák. Így nem terjednek ki például a szociális lakásokra vagy a non-profit bérleményekre, de bútorozott lakások is szerepelhetnek közöttük. Ezért az adatok nem tükrözik a teljes lakáspiacot, de jól mutatják, mivel kell minden valószínűség szerint szembesülniük azoknak, akik személyes kapcsolatok vagy várólisták nélkül keresnek új otthont az interneten. Ugyanez vonatkozik az eladási adatokra is, amelyek kizárólag az interneten meghirdetett ingatlanokat tartalmazzák. Mind a bérleti díjakat, mind az ingatlan árakat figyelembe vettük, mivel Európában a legtöbb ember valójában saját otthonban él.
2: Most people actually own the homes they live in. For the second step, we combined the analysis of general.
3: A második lépésben összekapcsoltuk az európai lakhatási megfizethetőség általános elemzését az ápolók jövedelmével. Ehhez az egyes nemzeti statisztikai hivataloktól kértük be az országos és vagy regionális átlagokat. Így gyűjtöttünk adatokat az ápolók fizetéséről. Végül két kérdésre kaptunk választ. Megengedhetik-e maguknak az európai ápolók és nővérek, hogy ott éljenek, ahol dolgoznak?
2: Can nurses in Europe still afford to live where they work? In more than 15% of cities and towns across the European Union.
3: Az Európai Unió városainak és településeinek több mint 15%-ában, valamint Norvégiában, Izlandon és Svájcban az ápolók egyszerűen nem keresnek eleget ahhoz, hogy megengedhessenek maguknak egy kis 45 négyzetméteres lakást, függetlenül attól, hogy ezt bérelnék vagy megvásárolnák. Másképpen 2024 márciusa és 2025 márciusa között azt találtuk, hogy Európában minden hetedik település megfizethetetlen volt az ápolók számára. Az európai önkormányzatok több mint egyharmadában pedig még egy kis lakás megvásárlása is elérhetetlen volt.
2: Buying a small flat was out of reach. One might wonder why did we choose the job category nurses.
3: Felmerülhet a kérdés, miért éppen az ápolók szakmai csoportját választottuk ehhez. Ők egy olyan példát jelentenek, amelynek átlagos fizetése az európai átlaghoz igazodik. Ráadásul képzett szakemberekről van szó, akik olyan munkát végeznek, amelyre minden társadalom támaszkodik, amint arra a COVID-19 járvány is emlékeztetett minket. De valljuk be, ha még az ápolók sem engedhetik meg maguknak a lakhatást abban a régióban, ahol dolgoznak, akkor valami sokkal nagyobb dologról van szó. A szakértők, akikkel beszéltünk, arra figyelmeztetnek, hogy a lakhatás megfizethetetlensége kilátástalanságot teremt a jelenlegi és a jövőbeli generációk számára. Franziska Szilke, a Hubs for All projekt képviselője azt a példát említi, hogy az emberek elhalaszthatják a fontosabb életdöntéseiket. Ilyen lehet például a családalapítás, a partnerünkkel való összeköltözés vagy munkavállalás egy másik városban. Franziska Szilke és más szakértők azt figyelték meg, hogy a lakhatási költségek gazdasági problémává is válnak. Arra figyelmeztetnek, hogy a fiatal szakemberek már nem engedhetik meg maguknak, hogy nagyvárosokban éljenek, ami megnehezíti a vállalkozások számára, hogy munkaerőt találjanak.
2: Making it harder for businesses to find workers. We, Korrektív, are German outlet.
3: Mi a Korrektív egy német médiaszolgáltató vagyunk, ezért természetesen az itthoni helyzetet közelebbről is megvizsgáltuk. Németország 10 legnagyobb városából 7-ben megfizethetetlennek ítélték a bérleti díjakat a nővérek számára. A probléma Dél-Németországban és a nagyvárosok környékén különösen súlyos, ahol a kórházak már így is nehezen tudnak személyzetet toborozni. Az egyik város, amelyre a figyelmünket összpontosítottuk, Freiburg volt. Beszéltünk András Bernharddal, az Árdemát Kliniken ápolási igazgatójával. Elmondása szerint a freiburgi kórházaknak sürgősen szükségük van ápolókra és gondozókra, de sok jelentkező nem talál a közelben megfizethető lakást. Nemrég épp egy ilyen esettel találkozott. Azon a klinikán, ahol dolgozik, az újonnan felvett ápoló az első munkanapján bőröndel érkezett. Nem azért, mert munka után nyaralni indult volna, hanem mert nem volt hol laknia. Annak ellenére, hogy teljes munkaidős állása volt, vagyis értékes munkaszerződése, az ápoló nem talált olyan lakást a munkahelye közelében, amelyet meg tudott volna fizetni. A kórház végül ideiglenesen egy szállodában helyezte el az ápolót, amíg egy másik lakás felszabadult. Eleinte ez a történet kivételesnek tűnt, de a riportunk során kiderült, hogy messze nem egyedi esetről van szó.
2: Some hospitals in Germany are now renting flats themselves to attract.
3: Németországban egyes kórházak már maguk is bérelnek lakásokat, hogy vonzák a munkavállalókat. Például az Árdemát Kliniken is, ahol András Bernhard dolgozik. Még saját ingatlan ügynököt is alkalmaztak a probléma megoldására. De Freiburg más egészségügyi intézményei is hasonló nehézségekkel küzdenek. Együttműködést kezdeményeztek, hogy segítsenek a dolgozóknak lakást találni. Ez azt mutatja, hogy a lakhatási válság már nem csupán lakhatási kérdés. Egészségügyi, gazdasági és társadalmi problémává válik. Amikor a dolgozók nem engedhetik meg maguknak, hogy a munkahelyük közelében lakjanak, a kórházak elveszítik a személyzetüket, a közszolgáltatások gyengülnek, és a közösségek fenntartása egyre nehezebbé válik.
2: So why has housing become so expensive?
3: Miért drágulnak tehát ennyire a lakások Európa szerte? Az egyik fő ok az, hogy a rendelkezésre álló telkek száma korlátozott, miközben a kereslet folyamatosan növekszik, különösen a városokban. Egyre több befektető vásárol ingatlant, nem épül elegendő új lakás, és a rövidtávú üdülési bérbeadás még tovább hajtja fel az árakat. Az elmúlt évek alacsony kamatlábai és az egyfős háztartások számának növekedése szintén szerepet játszott ebben. A helyzet annyira sürgető, hogy már az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is tárgyalják. Az EU lakásügyi biztosa Dani Jörgensen arra is figyelmeztetett, hogyha az emberek Európa szerte már nem rendelkeznek stabil lakhatással, akkor maga a demokrácia is veszélybe kerülhet. Erre reagálva az Európai Bizottság most bemutatta első megfizethető lakhatásra irányuló tervét, amelynek célja a beruházások növelése és az új lakások építésének megkönnyítése az egész kontinensen. Hogy a megfizethető lakhatási terv eredményes lesz-e, az az elkövetkező években derül ki.
0: Az elhangzottak alapján elmondható, hogy nagyjából mindenről volt már szó az előző két műsorban, egyetlen kivétellel, mégpedig ez a konkrét freiburgi eset. Amint azt Lilith Gruhl el is mondja, Freiburg azért kerülhetett az ő figyelmük középpontjába, hiszen egy németországi székhelyű szervezetről beszélünk, és az itt tapasztaltak alapján azok a nővérek, akik nem találtak valamiféle lakhatást, a kórház segítségével jutnak hozzá, tehát ha a kórháznak másképp nem megy, akkor mondjuk szállodát fizet a nővéreknek addig, amíg nem tudnak bérlakásokat biztosítani, de egyébként van egy ilyen tendencia is, hogy felvásárolnak lakásokat, és akkor ezeket adják bérbe a munkatársaiknak, vagy az alkalmazottaiknak, ami hát az én tudomásom szerint felénk nem jellemző.
1: Hát nekem ebből az lett egyértelmű, hogy valóban mennyire nagy probléma, hogy az ilyen szakmák, amelyek a társadalom szempontjából nagyon fontosak, de a fizetés vagy a bevételük mértéke az korlátozott, általában állami szektorról vagy alacsonyabban fizetett állásokról beszélünk, és hogy ez mennyire megoldhatatlan, hogy a lakásárak kilőttek, a fizetések viszont nem követték ezt az ütemet, és így komoly problémára nézünk. Ha ezt belegondolsz, hogy ez mennyire elképzelhetetlen, hogy egy kórház azzal foglalkozzon, hogy hotelt próbál szerezni a nővéreinek, hogy erre egy külön embereik vannak, hogy ezt valahogy megoldják ezt a kérdéskört, és utána egyből, ami beugrott nekem, hogy hát gyermekkoromból, ha így belegondolok, a nagyobb városokban minden kórház mellett volt egy nővérszálló, ami szerintem, illetve most egy konkrét esetet is tudok, ami most már magánkézben van, és ott lakások vannak, nem nővéreknek, és a vasútállomásoknál is ugyanez volt a helyzet, ott végig vasutas lakások vannak, itt látszik is egyenlakások, Kassán is, Pozsonyban is, de más helyen is számtalan ilyen lakás volt, aminek szintén nem tudom, mi a sorsa, hogy kinek a kezében van ez. És még ilyen, hogy történelmi példa, ami így beugrik, a kapitalizmus ilyen minta példájának emlegetett Batya, ugye a gyáros, a cseh gyáros, vagy a csehszlovák gyáros, hát ő is azzal kezdte, hogy ilyen olcsó, egyforma, élhető kis lakásokat vagy házakat biztosította a munkás és számára. De ez volt a nulladik lépés nála majdnem, hogy mondhatjuk. És ez most valahogy így szétesni látszik ez a rendszer, hogy ahova sok ember kell, oda nem tudunk megfizetett lakásokat biztosítani, és ettől ilyen nagy probléma ez, illetve ettől is ilyen nagy komoly probléma ez egész Európában.
0: Hát nem is csak arról van szó, hogy szétesőben van ez a dolog, hanem már valószínűleg teljesen szétesett, tehát most kezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne megoldásokat kínálni, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen lehet megoldásokat kínálni, ezt majd a következő felvételből is fogjuk hallani, hiszen a következő interjú alany Pozsony város szóvivője volt, Peter Bubla. Tehát vannak jó példák, mondjuk akár itt is, csak hogy ez olyan elképesztő időigényes folyamat, és annyira lassan fog ennek a következménye meglátszódni, hogy tekintve, hogy ugye változik az egyes településeknek a vezetése, meg aztán nem csak a települések vezetése, hanem hogyha országos viszonylatról beszélünk, akkor a kormányok is változnak, tehát nem tudják végigvinni azokat az elképzeléseket, amiket mondjuk elterveztek, vagy elkezdtek csinálni. Ez ugye most jelen esetben nem tudható, össze lesznek az önkormányzati választások, hogy itt hova fog kifutni a jelenlegi pozsonyi helyzet, hogy konkretizáljuk a dolgot, de hogy igen, nincs hosszú távú gondolkodás ezen a téren sem, az teljes mértékben látszik.
1: Még mielőtt elindítanád a felvételt, akkor hadd kapaszkodjak bele abban, amit mondtál, illetve amit a Lilit is mondott, hogy ez egy demokrácia probléma is, ezt talán kevésbé szoktuk tudatosítani, hogy egyszerűen olyan feszültségek keletkezhetnek a lakhatási válság miatt, amelyek így tovább hasítják a társadalmat, és tovább radikalizálják, szóval ez nem csak egy gazdasági kérdés, ez ennél már sokkal több. Nem akarom dramatizálni sem, mert az sem lenne helyes, de hogy ennek van egy ilyen aspektusa is, és a másik, amit említettél, hogy hiányzik ez a hosszú távú stratégia, de hát, hogy szerintem mondjuk a mi régiónk, vagy mi országunkban ez, hogy bérlakás, ez ilyen, mint hogyha így nem lenne a fontos feladatok között. Itt egyrészt talán sokkal inkább az emberek saját lakást akarnak, de ezt már megbeszéltük az előző adásainkban, hogy saját maguknak szeretnének saját tulajdonú lakást megfizetető áron, ez inkább sokkal fontosabbnak tűnik nekik, és szerintem annyira közvélemény nem érzi ezt ilyen feszítő problémának, amíg őt nem érinti személyesen, hogy esetleg egy másik helyre kell költöznie, akkor nem fog tudni a munkahely közelében lakni. Nagy-nagy valószínűséggel. Szóval, mint hogy így a társadalom nem tudatosítaná teljes egészében ezt, hogy bérlakás, ez szerintem ez egy nagyon elvont az emberek fejében, ez egy nagyon elvont fogalom. Szóval, amikor erről beszélünk, hogy lesznek ilyen programok, meg hogy mennyi pénz megy erre.
0: Nekem még ugye az jut eszembe erről, hogy azért nem csak nálunk van így, hogy a saját lakás van az első helyen, tehát azt Lilit Krull is elmondta itt az előbbiekben, hogy ez még Európában mindig nagyon jellemző, hogy a saját tulajdonú lakások vannak többségben, és igen, nyilvánvalóan ez azért másképp van mondjuk Nyugat-Európában, mint nálunk, tehát azért már korábban elkezdtek nyitni ezek felé a lehetőségek felé, de hát hozzánk is valahogyan be kell kúsznia ennek a lehetőségnek, mert igazából, ha ezeket a tendenciákat nézzük, és az emberek valahol lakni akarnak, és valahogyan biztosítani akarják a lakhatásukat, akkor igen, el kell gondolkodni azon, hogy mi az a lehetőség, ami megvalósítható. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy addig, amíg ezeknek a, és most ismételni fogom önmagam, hogy addig, amíg ezeknek a hosszú távú megoldásoknak az eredményei látszódni fognak, addig azért még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán, ahol pillanatnyilag nincs olyan nagyon sok, de ezek nem egyik napról a másikra bekövetkező változások lesznek.
1: És egy egyszerűen tendencián olyanok, hogy ilyen média politizálás folyik, és szakpolitikával nagyon nehéz választókat szerezni. Hát hogy magyarázod el, hogy miért lesz jó, hogy most elkezdünk építeni valamit, és 10 év múlva akkor megoldódik egy probléma. Lehet ezzel választást nyerni nálunk? Szóval ez egy kicsit az emberek elvárásaival is lehet, hogy itt gond van, hogyha kikövetelnék a választók, hogy legyen sokkal nagyobb hangsúly a szakpolitikákon, a hosszú távú megoldásokon, akkor ez biztos másképp nézne ki, de jelen pillanatban inkább ez a úgynevezett ilyen rövid távú médiapolitizálás folyik szerintem, szóval ez is egy probléma.
0: És akkor most hallgassuk meg, hogy mit mond Peter Bubla a pozsonyi bérlakások helyzetéről.
4: Celkovo dostupnosť bývania a vôbec ponuka bývania v Bratislave je...
5: A kérdések megválaszolása előtt általánosságban elmondható, hogy Pozsonyban a lakhatás hozzáférhetősége és általában a lakás kínálat hosszú távon is elégtelen, és ennek több oka is van. Az ok nagy részben egy, az ezredfordulón hozott, nem túl szerencsés döntésben keresendő, amikor a társadalom abban a tévhitben élt, hogy a lakásállomány privatizálása és a lakások magántulajdonba adása örökre megoldja a lakhatási kérdést. Ezt a hozzáállást kiegészítette a helyi politikában tapasztalható bármilyen új építkezés és fejlesztés iránti tartós ellenállás. Az alacsony kínálat, amely jelentősen meghaladja a keresletet, természetéből adódóan mindig azt eredményezi, hogy az adott termék luxus cikké válik.
4: Mi sa usilujeme riešiť dostupnosť bývania v Bratislave systematicky?
5: Arra törekszünk, hogy szisztematikusan megoldjuk a lakhatási problémákat Pozsonyban, és bővítjük a városi bérlakások állományát. Számos a lakhatást támogató intézkedésbe kezdtünk, legyen szó elhanyagolt városi lakások felújításáról, saját bérlakások építéséről, vagy akár egy városi bérlakás ügynökség létrehozásáról, amely segíteni tud az embereknek a megfizethető és stabil lakhatás megtalálásában. Szlovákiában egyedüliként sikerült átlátható módon megállapodnunk a fejlesztőkkel, hogy a beépítettség növelése érdekében végrehajtott területrendezési terv módosításért cserébe hozzájárulásként a tulajdonunkba adják az általuk ennek köszönhetően épített lakások 5%-át. Így már több száz lakás épül. Tavaly tavasszal a főváros befejezte egy 103 bérlakásból és helyettesítő lakásból álló lakóház építését a Muha téren, Ligetfalu város részben, amely már lakott. A projekt második szakaszában egy második lakóház építésével további mintegy 50 bérlakás jön létre ezen a helyen. Elindítjuk egy újabb bérház építését is a Tjerhovská utcában, a Ruzsinovban, valamint a Zsitavská utcában, Vereknyén. Tisztában vagyunk azzal, hogy a lakhatás elérhetősége minden város sikerének és fejlődésének egyik legfontosabb tényezője. Összességében a város jelenleg 1000 bérlakást kezel, amelyek többsége lakott. További több mint 1000 lakás a város részek kezelésében van, ami azonban még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy azt mondhassuk, Pozsonyban megoldódott a lakhatási probléma.
0: Elsősorban gyakorlati kérdésekre lennék kíváncsi. Tegyük fel, hogy egy 25 éves tanárnő vagyok Király Helmecről, aki Pozsonyban tanult és ott is kapott munkát. Hogyan juthatnék bérlakáshoz vagy lakáshoz egyáltalán?
4: Základnou podmienkou na získanie mestského nájomného bytu je, aby žiadateľ...
5: A városi bérlakás megszerzésének alapvető feltétele, hogy a kérelmező ne rendelkezzen lakóingatlannal és igazolható kapcsolata legyen Pozsonyhoz. Ehhez nem szükséges állandó lakcím a városban. Elég igazolni, hogy az illető hosszú távon tartózkodik Pozsonyban, például munka vagy tanulás miatt. A 25 éves Király Helmecről származó tanárnő esetében, aki Pozsonyban kapott állást, ilyen bizonyíték lehet a munkaszerződés, amelyben a munkavégzés helyeként Pozsony szerepel. A rendszer egyúttal azoknak szól, akik jövedelmük miatt nem tudnak maguknak megfelelő lakást biztosítani sem a piacon, sem saját tulajdonú lakás formájában. Ezért a háztartás jövedelmét is figyelembe veszik, és a határértékeket úgy állapítják meg, hogy a bérlakások azokhoz kerüljenek, akiknek valóban szükségük van rájuk. A városi bérlakási renti kérelmet elektronikus úton a Bratislavské konto rendszeren keresztül vagy személyesen a városházán lehet benyújtani. A lakás kiutalásáról ezt követően a Városi Lakásügyi Bizottság dönt a meghatározott szabályok és a lakások aktuális elérhetősége alapján.
4: Rozhoduje bytová komisia mesta podľa stanovených pravidiel a aktuálnej dostupnosti bytov.
0: Ha sikerült bérlakáshoz jutnom, biztonságban érezhetem magam? Vagyis ha akarom, lehet ez az egész életemre szóló otthonom? Lényegesen kedvezőbb lesz-e pénzügyi szempontból is, mint a kereskedelmi bérlés?
4: Nájomné zmluvy sa štandardne uzatvárajú na 2 roky, pričom ich možno opakovane predlžovať.
5: A bérleti szerződéseket általában 2 évre kötik, és azokat többször is meg lehet hosszabbítani, ha a bérlő továbbra is megfelel a meghatározott feltételeknek. Ezért nem lehet garantált egész életre szóló lakhatásról beszélni, de a város célja, hogy megteremtse a hosszú távú és stabil lakhatás feltételeit. Ha a bérlő helyzete nem változik jelentősen, hosszú évekig használhatja a városi lakást, és azt otthonának tekintheti.
4: Využívať dlhé roky a aj vnímať ho ako svoj domov.
0: A bérlakások kérdése összetett, a városnak messze nincs szabad keze a hozzáférés biztosításában. Milyen reális lehetőségei vannak?
4: Výška nájomného je regulovaná a vo všeobecnosti je nižšia než pri porovnateľných bytoch na komerčnom.
5: A bérleti díj szabályozott és általában alacsonyabb, mint a kereskedelmi piacon található hasonló lakások esetében. Például egy 30 négyzetméter alapterületű egy szobás lakásért a bérlő energiaköltségek nélkül havonta körülbelül 230 eurót fizetne bérleti díjként. Ezen felül figyelembe veszik a háztartás szociális helyzetét is, így az alacsonyabb jövedelmű háztartások még alacsonyabb bérleti díjat fizetnek.
4: A domácnosti s nižšími príjmami môžu platiť ešte nižšie nájomné.
0: Ha a realitás szintjén maradunk, milyen eredményeket vagy változásokat várnak a közeljövőben? Konkrétan hány lakás fog valójában elkészülni, és mikor?
4: Najbližšie k výstavbe sa nachádza bytový dom Terchovská.
5: Az építéshez legközelebb a Terchovská utcai lakóház áll, amelynek befejezése 2028-ra van tervben, és amelyben 85 lakás kerül átadásra. Jövőre tervezzük a 34 lakásos Zsitavská utcai lakóház építésének megkezdését, amelynek átadását 2029-re becsüljük. Emellett további lakásépítési projekten is dolgozunk, hogy bővítsük a városi lakásállományt.
4: A ďalších projektoch rozvoja bývania, aby sme rozšírili mestský bytový fond.
1: Ami nekem teljesen ilyen meglepő volt, vagy így nagyon jónak tűnt az a megoldás, hogy az ingatlan fejlesztőkkel bizonyos projekteknél kikötik azt, hogy az épített lakásoknak egy bizonyos százaléka a városhoz kerüljön, és akkor gondolom azokból aztán ilyen bérlakások lesznek. Szóval, hogy ő azt hiszem konkrétan 5%-ot mondott. Tehát ebből is látszik, hogy van mozgástere. Mindig azt hiszem, hogy nincs mozgástere az önkormányzatoknak, de van. Nem kell felemelt kézzel viszonyulni az ingatlan befektetőkhöz, akik most már tényleg eléggé nagy mogulok. Nagyon nagy pénzt mozgatnak, nagyon nagy hatalmuk van, de hogy azért okosan az utakat, parkolóhelyzetet, ezek szerint lakásokat is ki lehet tőlük alkudni nagyon okosan. Azért ők is jó helyre akarnak építkezni, tehát minden esetben van az önkormányzatnak is azért ütőkártyája. Mondjuk ez egy nagyon-nagyon jó példa is, látszik, hogy van mozgástér az önkormányzatoknak, és lehet hatránként is, és kihasználható. Tulajdonképpen nekik ez kvázint semmibe se került. Úgy írták alá a szerződést, hogy a felépített lakások 5%-a a városi lesz, és már van mihez nyúlniuk. Szóval nekem ez nagyon tetszett, nagyon jó példának tűnik.
0: Igen, egyébként nagyon jó példa, csak hát annyi a hátránya, hogy ez néhány generáción belül fog aztán majd meglátszódni, hogyha ezt szisztematikusan végig tudják vinni, több cikluson keresztül is, akár a következő városvezetés, akkor annak lehet majd néhány generáció múlva egy látványos eredménye, de hogy pár éven belül nem az egészen biztos. És hogy jelenleg akár évtizedes várólisták is vannak, tehát mire valaki odáig eljut, hogy egy pozsonyi bérlakást kiutaljanak neki addigra, már lehet, hogy másképpen oldotta meg a lakhatását, vagy nem tudom, elköltözött innen, tehát hogy bármi lehetséges. És igen, nagyon megértem azt, aki ebben a helyzetben, és most visszautalok az első műsorra, ahol Ádám volt a lakáskereső vendégünk, tehát hogy valaki, aki ebben a helyzetben találja magát, hogy neki rövid időn belül lakhatásra van szüksége, akkor ő nem fog ennek a hosszú folyamatnak nekiállni, hanem akkor az alternatívák után kutat.
1: Hát igen, hogy feltetted a kérdést, és ott ilyen ködösen volt fogalmazva, hogy a nem tudom, ilyen dányelvek alapján majd elbírálják a beadott kérvényt, és hát nem derült ki, hogy ez mennyi ideig tart. Tehát beadsz egy kérvényt, de hát látszik, hogy a nagyon kis számú bérlakással rendelkeznek. Igen, hát eléggé reménytelen. És amit számokat mondott, az is hát biztos sokkal jobb, csak hát rettenetesen kevés, az is biztos.
0: Igen. Amiről nem volt szó, és amihez hangbejátszásunk már nem is lesz, az Tilajcsik Dóra kolléganőnknek a beszélgetése még egyébként. Csak érintőlegesen beszéljünk róla, tehát a második pillérből megindult tulajdonképpen egyfajta bérlakás építő program, vagy nem is tudom, hogy annak nevezhetjük-e, tehát hogy hozzányúlnak a második pillérhez valamilyen formában már most, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy országon belül hasznosuljanak ezek a pénzeszközök. Ugyanakkor, ahogy ebben a beszélgetésben Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval el is hangzott, ez egy vitatott kérdés, hogy valójában ez mennyire jó nekünk, és mennyire kellene így kezelni a helyzetet. Nekem az volt az első gondolatom ennek kapcsán, hogy nem látom benne azt a szisztematikusságot, amiről itt már a korábbiakban beszéltünk. Egymástól függetlenül tesznek lépéseket, amik én úgy látom legalábbis, hogy nincsenek összehangolva.
1: Van egy ügynökség is, még külön az államon belül, aki a lakhatással foglalkozik. Valóban vannak Európa Uniós projektek, és így nehéz, hogy ezek hogy függnének össze, és hogy valaki ezt irányítja, hogy valaki átlátja ezt a rendszert.
0: Tehát kicsit olyan, mintha ad hoc módon alakulna ki az, hogy akkor most éppen hogyan nyúlunk a bérlakásrendszerhez, és hol, miben fogjuk látni az aktuális megoldásokat.
1: Hadd mondjam el, hogy itt, ahogy utána néztem, ugye azért Kassán ez egy kifejezetten gyakran érintett téma, a lakhatás, lakhatás kérdés, a lakhatási válság, és itt a megoldást a város abban látta, hogy gondolom ez egy szerencsés momentum, hogy a város viszonylag nagy telkekkel rendelkezett, ahol lehet építkezni, és egy közös vállalatot alapítottak májusban egy osztrák céggel. Érdekes, hogy az osztrákok értenek, úgy néz ki, hogy az osztrákok értenek ez a bérlakás dologhoz, és egy ilyen közös vállalatot alapítottak arra, hogy 10 éven belül 5400 bérlakást építsenek fel. Az már egy tetemes szám, jól hangzik, csak az a 10 év, vagy 10 kötőjel 20 év, hát az már olyan, hogy ki tudja, mi lesz addig. Ez, amiről beszéltünk, hogy olyan nehéz ezt elképzelni, hogy most kell elkezdeni csinálni valamit, hogy 10 év múlva javuljon egy picit a helyzet. Szóval itt van egy ilyen, de itt mondom, ez szerencsés volt, mert nagy, viszonylag nagy telekkel rendelkezett a Kassa városa, és ennek segítségével alapítottak egy közös vállalkozást, és elvileg épülni fognak lakások, és már szintén előző adásainkban Bolbót már megtárgyaltuk, de ott is ez az állami ügynökséggel közösen, ott is 2000 bérlakást terveznek. Tehát, hogyha ez összejönne, ez biztosan segítene a kérdésen, csak tényleg nehéz elhinni, hogy ez

0: a szervezetek megtalálni amiféle megoldást, és ami nekem így most így elsőre feltűnt, két irány tűnt föl, hogy a lakások felújításának ilyen gyors és új technológiája, illetve leszigetelésének a energiafogyasztás csökkentésére van egy ilyen konkrét irány, hogy megpróbálnak napelemes paneleket, modern szigetelőanyagot használni, így csökkentve a lakhatás árait, és ilyen új egységes technológiával újítják fel a már rossz állapotban lévő bérlakásokat. Ez az egyik irány. A másik irány, amit láttam, és ami ilyen tényleg elgondolkodtató, vagy akkor így mindenkinek ajánlom figyelmébe fel, akik érintettek, hogy azért a világban létezik több ilyen elemes házépítési módszer, azt hiszem ez a legegyszerűbb leírás ennek, amely sokkal olcsóbb technológia, lehet, hogy vannak hátulütői, de hogy gyorsan és viszonylag olcsó építkezési módszerek már léteznek a világon, amelyek lehet, hogy nem a világ legszebb házait hozzák össze, de hogyha nagy a szükség, akkor ez segítség lehet erre is. Szóval én úgy láttam, hogy ebbe az irányba próbálnak elmenni, megoldást találni ez egyes országok.
1: És aztán abban is reménykedhetünk, hogy a megfizethető lakhatás EU program az minden országra kiterjedő lesz, és esetleg annak a betartását követelhetik is majd az egyes tagországokon. Ez talán még egy, de ugyancsak hosszabb távú megoldásra utalhatna. Tehát ott van a remény, hogy talán majd néhány generációval később ez nem lesz egy akkora probléma, mint amekkorának most látszik.
0: Hát elnézést, hogy mindig ezt terültetem, de hát ugye én azért nem hagynám ki a választópolgárok felelősségét sem, azért a választópolgároknak is erőteljesen ösztönözni kell. És témává kell tenniük, különben sokkal egyszerűbb problémákról fognak beszélni a politikusok. Ez egy nagyon összetett, nehéz probléma, de hogyha valóban ezt választási témává sikerül tenni, akkor sokkal hamarabb lesz rá megoldás, szerintem.
1: Ezt jó, hogy még elmondtad, Szabolcs, és ezzel én azt gondolom, hogy be is fejezhetjük a lakhatási válságról szóló sorozatunkat a harmadik résszel. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a témáról, és igazából azt is elmondhatjuk, hogy ez a te ötleted volt, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy egyáltalán felmerült ennek az ötlete.
0: Hát ez a korrektív ötlete volt, csak hát közösen lecsaptunk rá.
1: Köszönöm, Szabolcs, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet.
0: Én is köszönöm, és minden jót kívánok a hallgatóknak.
2: Az elhangzott összeállításban megszólalt Lilith Grull, a Korrektív Europe munkatársa, magyar hangja Gazsik Viktória, és Peter Bubla, Pozsonyváros szóvivője, magyar hangja Mezőszállási Márk.

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió valamennyi hallgatóját augusztus 8-án szombaton, amikor a Lászlók és a Szlovák Oszkárok ünnepelnek. Az előttünk álló órában Darázs László mozdonyvezető segítségével próbálunk utána járni annak, hogyan áll helyt a vasút a szokatlanul meleg nyári napokon. Előtte azonban hírek következnek, a mikrofonnál Ürge Tamás.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Peter Pellegrini a nyitrai támadásról azt mondta, Csírájában kell elfojtani a faji indítatású erőszakot. Közel lehet a megállapodás a hormuszi szorosról. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. A részletekkel folytatom. Már Csírájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-én kérről augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját, azaz övezeti besorolását és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stolová, a Parlament Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. A reform célja az lett volna, hogy megszüntesse a környezetvédelmi és az agrártárca közötti konfliktust a nemzeti parkok kezelésében. Stolová szerint azonban a gyakorlatban továbbra is az állami erdőgazdaság, a LESI-SR marad meghatározó szereplő. Az Európai Bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a vitatott részeket. A tét jelentős, mivel mintegy 450 millió euró uniós forrás is veszélybe kerülhet, a környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-zal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. Omán és Irán között előrelépés történik a hormuzi zoros kérdésében, és hamarosan megállapodásra számítunk, nyilatkozta a Reuters ügynökségnek egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő. A kereskedelmi hajózás korlátozások nélküli helyreállítását lehetővé tevő megállapodás bejelentése után az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők blokkádját. Ezzel egy időben arról is tájékoztatta az ügynökséget, hogy az Egyesült Államok lépései a továbbiakban is a kötelezettségvállalások teljesítésétől függnek majd, és ahhoz kapcsolódnak, hogy Irán hogyan teljesíti ezeket a vállalásokat. Teherán már szerdán augusztus 5-én bejelentette, hogy Irán és Omán megállapodott a hormuszi szoroson áthaladó hajók új útvonaláról, és véglegesítik a szoros közös igazgatásnak előkészületeit. Az Európai Energiahálózat üzemeltetők felkészülnek arra, hogy a jövő heti napfogyatkozás az áramtermelés átmeneti visszaesését fogja okozni. Ezért intézkedéseket fogadtak el a vállalatok és a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítására, közölte tegnap a villamos energia átviteli rendszerirányítók Európai Hálózata, tájékoztat az AFP hírügynökség.
0: Időjárás.
2: Az előző napokhoz képest határozottabban felfrissülő hajnali órákat követően napközben is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz a jellemző, napközben csapadékmentes időnk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Trafipax mér Komárom Őrsúly faluváros részében mindkét irányban, és mérnek Nyitra előtt is Csabai-Csápor felől. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak zárt járműben sem embereket, sem állatokat. Korlátozással számoljanak Pozsonyban a Vajnori Zenei Fesztivál miatt 14 és 24 óra között. A korlátozás nem vonatkozik a fesztivál látogatóira. Segítsük egymást a közlekedésben is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmet harcolt ki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves Betlehem korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A két évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf célfotóval ötödik lett. A tavaly Starigrádban győztes 21 esztendős Fábián az első két számot kihagyta, mert két éve a Párizsi olimpián és a közelmúltban egy világkupa versenyen is megbetegedett a vízben. A tegnapi viadal hajrájában óriási harcot kellett vívnia, a 10 és 5 kilométeren is aranyérmes olasz Ginevra Tadeuccival, s végül a célban egy hajszállal korábban érintette meg a panelt. Csonkafordulót rendeznek a hétvégén az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, ugyanis elmarad az európai kupákban szereplő két csapat, a címvédő pozsonyi és a dunaszerdahelyi együttes trencséni, illetve kassai összecsapása. A harmadik felvonás műsora ma 18 órától Michalovce Komárno, Ruzsamberok Podbrezová, 20.30-tól Trnava Banská Bystrica, holnap 17 órától pedig Žilina Skalica. A második labdarúgó liga harmadik fordulójának párosítása szombaton 16 órától Presov Liptovský Mikulás, 17 órától Galanta Petržalka Humennéz Volen, Bitcsa Inter Lehotapot Vtácsnyikon Mázsenyice, vasárnap 10.30-tól Slovan B. Samorin, Žilina B. Zsiar, hétfőn 17 órától pedig Povaská Bystrica Zlaté Moravce. Az MTK a Hungária körúton 3-2-re kikapott a felcsúti együttestől a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén. A vendégek a 98. percben lőtték a győztes gólt. A további műsor ma 15.30-tól Vasas ZT-je, 17.30-tól Kisvárda Újpest, holnap 15.30-tól Paks Honvéd, 17.30-tól Debrecen Nyíregyháza. A Győr-Ferencváros rangadót elhalasztották, mert a Fradi ma az Üllői úton 19 órától Teltház 22 ezer néző előtt a 15-szörös Beck, illetve BL győztes Real Madriddal játszik barátságos meccset. Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét, Lise Klaveness, a norvég tagszervezet vezetője. Jákó Miriam ezüstérmet szerzett a nők sportpisztoly számában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály és Szép Balázs után Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Böhm Csaba tizedik lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléról. Rózsahegyi Bori negyedik lett távolugrásban, Richard Machata pedig a hatodik helyen végzett 100 méteren, az Egyesült Államok beli Ózsemben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A Marozsán Fábián Daniil Medvegyev magyar-orosz páros bejutott a nyolcaddöntőbe a montreali tenisztornán. tűzötött ki Budapesten a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban, ami veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. Andrea Stella csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le arról, hogy Lando Norris megvédje a Forma 1-es egyéni világbajnoki címét. Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is nagyszerű harmóniában dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a VB elsőségért.
1: Aki az idei nyáron vonatra ül, számos bizonytalansággal kell szembesülnie. A legmeghatározóbb ezek közül a késések mértéke, amely próbára teszi az utasokat, és akár más közlekedési megoldások keresésére ösztönzi őket. Ahhoz, hogy többet megtudjunk ennek hátteréről, egy mozdonyvezetőt hívtam segítségül. Darázs László gyerekkorában szeretett bele a vasúti közlekedésbe, majd a tanulmányai más irányokba vitték, különféle vezetőbeosztásokat hátrahagyva a 40-es évei második felében döntött úgy, hogy megvalósítja gyerekkori álmát, mozdonyvezető lesz. 5 éve áll a teherforgalmat bonyolító állami vasúttársasága Cargo Szlovákia alkalmazásában, de utasként a személyszállítás is ismerős terep számára. Az előttünk álló órában Darázs Lászlót kérdezem a szlovákiai vasútvonalak állapotáról, de arról is, hogy milyen út vezetett a vezetőpultig. Kezdjük a közepén. Nemrég vonattal utaztam Budapestről Pozsonyba, és folyamatosan haladtunk egészen az országhatárig, ahol megálltunk, és körülbelül 60 percen át arra vártunk, hogy legyen személyzet a vonatnak. Nem csak aznap volt ez így, mindennaposak az ilyen esetek. Most például megnéztem egy tetszőleges vonatnak a menetidejét, illetve menetidő hosszabbodását, és így az elmúlt napokban a 100 perces késések szinte mindennaposnak számítottak. Bár ön tehervonatot vezet, egészen biztosan tud nekünk segíteni abban, hogy tisztázzuk, hogy mi minden okozza ezeket az elképesztő késéseket.
4: Hát elsősorban a személyzetcsere az úgy történik, ugye, hogy vonatpárok közlekednek. Tehát amivel ön utazott Budapestről Párkányba, ugye Párkány az átvevő állomás, ott Csehország felől vagy Pozsony felől érkezik egy másik vonat. Na most a szlovák személyzet az átszáll arra a vonatra, amivel ön érkezett Budapestről, és visszaviszi államhatártól ugye megint Pozsony felé a vonatot, a magyar személyzet meg átveszi azt a vonatot, amit Pozsony felől hoztak önöknek. Na most ha ez egyik oldalon késés van, mi oldalunkon, akkor az természetesen logikus, hogy nem tudják átvenni a vonatot. Na most ezeknek a késéseknek az oka leginkább szerintem ez a fejnélküli pályafelújítás. Ez a rengeteg vágányzár. Pozsony lényegében el van vágva az országtól. Egy vágányfelújítás van Kúti felé, Csehország felé, egy pályafelújítás van Pozsony és Cífer között, egy vonalfelújítás van le Párkány felé, ugye Tardoskednél, egy vágányosítva vannak, olyan sok helyen van egyszerre pályafelújítás, hogy ezzel lényegében időszakosan, de szinte megölik a vasutat. Ugyanis az utasok rászoknak arra, hogy nem vonattal fognak közlekedni, hanem autóbusszal, esetleg autóval, a vállalkozók meg vannak ezáltal szoktatva arra, hogy kamionokkal szállítsák az árut, ne vasúton, tehát ennek nagyon sok oka van, és a pályafelújítások mindenhol évekig tartanak. Kis távolság mégis évekig tart, tehát hosszú ideig, és ezzel egyáltalán nem a vasút érdekeit szolgálják.
1: Tehát ez azt akarja jelenteni, hogy az idei év ebben különbözik a korábbiaktól, hogy korábban nem volt akár nyáron, akár más időszakban az év folyamán ennyi felújítás egyszerre?
4: Lényegében igen, mondjuk az Érsekújvár felől a vágány felújítás elkezdődött, de tehát több javítást ütemeztek be erre az évre, amik most kezdődtek el. Hát nem tudom, hát Nagyszombat felé ugye nemrég építették meg a 160-as pályát, az úgynevezett koridort, és már is javítani kell. nem tudom, hogy ez mennyire indokolt. Mi nem látunk bele, mozdonyvezetők, vagy pedig vasutasok, sokat beszéltünk róla, de nem tudjuk, mi az oka, miért annyira fontos. Úti felé viszont mindenképp indokolt, ugyanis ott az egyik vágányon nagyon sok helyen még fatalfák is vannak, és ott a sebességkorlátozás 80 km/h azon a szakaszokon, ahol ezek a fatalfák, a beton talpfák közé be vannak rakva.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy normál körülmények között is csak 80-nal tudnak haladni a vonatok? Nem igen. Csak ezekben a meleg időjárási viszonyokban?
4: Igen. Tehát egy fővonal, ami Prágából, lehetne mondani, hogy Párizsból, egészen le Isztambulig, ugye, ahogy járt az Orient Express, tehát ezen az európai ütőéren olyan vágányzat van, ahol bizony csak 80-nal lehet menni, mert sok helyen talpfák vannak, de ezt se úgy képzelj el, hogy mondjuk 3 kilométeren talpfák vannak, dehogy is, be vannak toldva. Tehát mit tudom én, 20 méteren vagy 50 méteren vannak talpfák, utána megint betonágyazottan, aztán egy 500 méteren, utána megint, tehát nem tudom, hát nincs logikája, hogy miért úgy van.
1: Ez az egész országról elmondható, hogy ennyire változatos a vasutaknak a felépítése?
4: Nem, ez konkrétan ennek a vasúti pályának a specialitása, ez a Pozsony-Kúpi vasútvonalnak. Itt konkrétan a egyes vágányról van szó, ami Kútiról megy Pozsonyba.
1: És ez hova vezethető vissza? Tehát, hogy ez mikori intézkedés volt, hogy bocsánat, de hogy itt toldozzák, foldozzák a vasutat?
4: Szerintem ilyen szükségállapotok voltak a múltban, és akkor ez volt kézne, és akkor azt tették oda. Javítás gyanánt.
1: Na most ön, amit már említettük is, tehervonatokon dolgozik, mozdonyvezetőként. Csak Szlovákiában, vagy külföldön is? És hogyha külföldön is dolgozik, akkor tapasztal-e különbségeket a vasutak állapotában, illetve a nyári problémáknak a kezelésében?
4: Külföldre nem járok. Kevés mozdonyvezető jár át személyforgalomba. Van olyan, hogy a gyorsvonatvezetők elmennek mondjuk Prágáig. Mi tehervonatokkal a kargótól nem járunk, a magán fuvarozók, ők igen, ők mennek. Ez azzal jár, hogy akkor annak az országnak a nyelvét, ahová megy, szóban, írásban tökéletesen kell ismerni. Én érdeklődtem, hogy esetleg, hogyha Magyarországra szeretnék átmenni, tehát, hogy átvinni vonatot, na, ahhoz nekem 5 hónapra iskolapadba kéne ülnöm Magyarországon. Nem elég az, hogy Szlovákiába vizsgázott mozdonyvezető vagyok. Hiába van európai mozdonyvezető igazolványom, ez oda nem fizet.
1: És a nyelvtudás sem számít igazából, hogy például önnek anyanyelvi szintű magyar nyelvtudása van?
4: Nem számít. Jó kapcsolatokat ápolok a Mágai Turszal, mert a vasúti nosztalgián keresztül nagyon sokat együttműködünk. Most például egy gőzmozdony kazánjavítást is intézünk Budapesten. Csehországgal is jó kapcsolataim vannak, de nem csak a vasúti nosztalgián keresztül utazunk ki Magyarországra vagy Csehországba. Hát Csehország az egy teljesen más világ, ott a régi mozdonyokat is felújítják, modernizálják, használják őket. Az infrastruktúra az teljesen más. Ugye korábban voltak hírek, hogy a CD, a Cseh vasúti vállalat, hogy lényegében megfenyegette a Zsöszöröt, a szlovák vasutat, hogyha nem változtatnak a pálya minőségen, tehát nem kezdenek ellenedszabású vágán felújításokba, akkor egyszerűen nem fognak átjönni, mert úgy nem teszik tönkre a szemedményeiket. Tehát náluk teljesen más a vonatbiztosító berendezés is. Mostanában téma volt a vasúti baleseteknél az ETCS, Európai Biztosító Rendszer. Csehországban már, nem is tudom, hanyadik, tán, azt hiszem, hogy a harmadik szint is már sok helyen be van üzemelve, hát nálunk egy vasútvonalon van csak Pozsonytól Zsolnáig, azt hiszem.
1: Ezt így utasként tapasztalta meg? Szeret egyébként utazni vonattal, tehát nem csak a munkájából fakadóan?
4: Néha szoktunk utazni, így a feleségemmel leginkább, de mint mondtam, hogy a vasúti nosztalgiában vagyok otthon, és hogyha általában ilyen gőzmozdony fesztiválok vannak Budapesten vagy Csehországban, természetesen Pozsonyban is, na akkor ide szoktunk kiutazni. például Budapestről, hogyha szólnak, hogy kellenek valamilyen gőzösök ilyen fesztiválra, akkor jó barátságot ápolok a Pozsonyi Vasút Történeti Múzeum igazgatójával, Tunega úrral is, és akkor rajta keresztül klubokból intézünk gőzösöket, így, mint ügyintéző, tolmács, így kiutazok velük, vagy hogyha Pozsonyba, illetve Csehországba van rendezvény, akkor megint a budapesti személyzettel, mint tolmács és ügyintéző utazok ki Csehországba, vagy ugye itt Pozsonyban. És itt tapasztaltam meg azokat a különbségeket, mint említettem, Csehország az teljesen más, ami a fejlettségi szintet illeti. Magyarország is, ugye mostanában nagy változások vannak ott is, de még ennek ellenére is Szlovákia előtt van a vasútat illetően.
1: Tehát még a nagy változások előtt is Szlovákia előtt volt ezzel, azt mondaná?
4: Igen, azt mondanám természetesen, nem fényévekkel, de érezhetően előttünk, igen.
1: Ezen most én egyébként őszintén meglepődtem, tehát, hogy etéren azért nem vagyok olyan jól informált, de hogy ez például miben nyilvánul, meg tudna valamilyen példát mondani?
4: A vasúti pályáknak a minősége például. Hát, hogyha átmegyünk Magyarországra, Budapestre például, és a körvasúton egy rendezvényen visszük a vonatokat, hát ahogy megyünk a mozdonnyal, érezhető, hogy mennyire simább a futása a mozdonyoknak. Egyszerűen más, egyszerűen a minőségben jobb. Ott is vannak késések, természetesen Magyarországon is ugye tudjuk, hogy inkább letiltották a weboldalt, tehát ne lehessen tudni, hogy mennyit késnek a vonatok. Hát nálunk még idáig nem jutott el a politika. Szerintem nem nagyon nálunk távol így sem, hogy megtörténjen.
1: Most visszatérek az elejére, ugye erre a bizonyos Budapest-Pozsony útvonalra, hogy az a tapasztalás, hogy például Budapest és Szob között lassabban halad a vonat, és aztán Szob után Pozsonyig érezhetően felgyorsul, ezzel nem áll összefüggésben?
4: Nem, mert ugye a menetrendben be van tervezve, hogy a Dunakanyarba ott általában ugye veszélyes a sziklaomlások miatt a pálya, úgyhogy ott biztos sebességkorlátozások is vannak, és ez benne van a menetrendben. A késések azok a nem tervezett viszmajor események miatt történnek meg. Nagyon sok minden lehet. Most ugye a melegbe, hogy akkor erre is térjünk rá, a melegbe általában ugye a hőtágulás a legnagyobb ellensége a vasútnak. A vasúti pályák, tehát a síkszál, ugye az össze van hegesztve, az hosszú, és a melegtől épp tegnap láttam egy képet a kollégák teljesen Facebook csoportban, a sínek között 52,3 fok Celsius volt. Ez nem magának a sínszálnak a hőmérséklete, hanem az ágyazat fölött annyi volt a hőmérséklet. Ez a sínpálya, ugye, vagyis a sínszálnak a hőmérséklete, az többszöröse. Na most ilyenkor szoktak olyanok történni, hogy elhajlik a sín, tehát oldalra, oldalirányba a vasúti pálya kinyomódik. Néha nagyon, tehát olyankor teljes vágányzár van, néha kisebb mértékben, olyankor viszont 30-as vagy akár 10-es forgalomkorlátozást is bevezet.
1: Most ugye az 50-es korlátozás van érvényben, ha jól tudom, a harmadik fokozatú hőségriadó helyszínein, vagy azokban a járásokban, azokon a területeken.
4: Szerintem biztos, hogy van kevesebb is, mert az első hullámnál, ami 2 vagy 3 hete volt, akkor Nagyszombatból vittem tehervonatot. Na, hogy miért nehéz az életünk a vágány felújítások közt. Pozsonyból Nagyszombatba úgy tudok elvinni tehervonatot, ez kapcsolódik a dologhoz, csak azért kerülő út. Tehát Pozsonyból Nagyszombatba úgy tudok vonatot elvinni a vágányzár miatt, ugye egy pályán van forgalomban Pozsony és Nagyszombat közt, azon csak a személyforgalmat engedik, a teherforgalom az napközben ki van tiltva. Tehát Pozsonyból elmegyek tehervonattal Galántára, Galántán vonatot lákasztom, mozdonnyal körbejárok, a vonatot felakasztom a mozdonyra, és Galántáról elmegyek Nagyszombatba. Tehát ilyen háromszögeléssel jutok el Nagyszombatba. Na most visszafele is hoztam a vonatot, és beengedtek a 2-es vágányra Szeredbe, és álltam, vártam. Hát kérdeztem a forgalmi szolgálattevőt, hogy milyen helyzet, hogy Galánta nem fogad, ugyanis az angol váltók, ezek ilyen nem Angliába gyártott váltó, hanem vasutási szlengben angol váltónak hívják őket. Ugye ez ilyen komplikált szerkezetű váltó, ami mindenféle irányban tudja engedni a vonatokat az egyes vágányon. Viszont ezek azok a váltók a komplikált műszaki megoldásai miatt, amelyek leginkább áprilisak a hőingadozásnak, tehát télen a hidegre, nyáron meg a nagy forróságra. Tehát ezek szokták először megadni magukat. Na most Galántán is volt kettő, nem tudott Galánta fogadni, tehát Szeredbe zártam le a mozdont, ennyi volt a nap, személyi vonattal utaztam vissza Pozsonyba, úgy fejeztem be a napomat. A vágányfelújítások miatt olyan műszakjaink is vannak, hogy például személyi vonattal elutazok Szekuléra, Székelyfalvára. A rekord az annyi volt, hogy Nagylévárdra, Belkelevárra mentem tovább, és ott lezártam a műszak végén a mozdont, a vonatot, és felszálltam személyi vonatra, és így utaztam be a fűtőházba. Tehát elmentem három állomást, négyet. Tehát a hőség is, a hőség miatt se engedik, plusz meg a vágányfelújítások miatt, tehát nagy a káosz ebben.
1: Még egyszer visszakérdezek erre a külföld élményre, hogy mondjuk a környékbeli országokban ez nem jellemző, Csehországban, Magyarországon, hogyha ezekről az országokról volt már szó az eddigiekben, hogy egyszerre ennyi felújítás történjen különböző vonalakon?
4: Ahol vágányfelújításokat végeznek, az mindenhol ezzel jár, csak a felújításoknak az ütemezése, az lehet, hogy jobban át van gondolva. Tehát, mint említettem, hogy Pozsonyba érkező, tehát a Pozsonyba irányuló vágányokon egyszer szinte minden irányba pályafelújítási munkálatokat végezni, szerintem ez nem annyira logikus, azt a technológiát össze lehetne rakni kevesebb helyre, és rövidebb alatt elkészíteni a pályafelújításokat.
1: Akkor összegezzük egy kicsit, hogy miről tehet a politika, és miről nem. Vagyis mondjuk egy szerencsésebb vasútkezelés esetén mi lehetne most jobb, és mi az, ami mindentől függetlenül gondokat okozna?
4: Azokban az országokban, ahol a politikusok egyértelműen a közjavát szolgálják, ott a vasúti fejlesztésbe tényleg komoly pénzeket fektetnek be. Ilyen országokban, mint ahogy a miénk is, valószínűleg inkább előtérbe kerülnek a üzleti és baráti körök. Meg is mondom miért. Ha egy vasúti pálya elkészül, ott nincs autópálya koncesszió, azt nem lehet továbbadni valamilyen baráti cégnek. Ott nincs áfa. Az államnak óriási bevétele van az üzemanyagból. Most képzelj el, hogy elkezdik fejleszteni a vasutat, és az állam egyszeribe elesik áfa bevételből az üzemanyag után, az autópálya díjak után. Tán még az autók értékesítése is lehet, hogy visszaesne, hogyha tényleg olyan vasutat építenek, ami szuper fantasztikus csatlakozásokkal, tényleg az ember nagyon rövid idő alatt eljut bárhová, Németországba a vasút, már konkurencia ugye a repüléssel. Nálunk ez egyelőre, ez elképzelhetetlen, itt mindenki lobbizik az autópálya építésen, hogy ki fogod dolgozni. Itt nem terelik a teherforgalmat vasútra, mint Svájcba, hogy a kamionokat. Tehát, ha jól tudom, ott úgy működik, hogy van egy bizonyos limit, ennyi kamion mehet, és ami az fölött van, az ha tetszik, ha nem, az megy az állomásra, és akkor az vonaton megy tovább, a kamionsofőrrel együtt. Természetesen szerelvényben van személykocsi, amiben beszállnak a sofőrök, és így szállítanak nálunk. Ez elképzelhetetlen. Hát amikor 2-3 kilométer bicikliút megépítése nálunk annyiba kerül, és ez tényleg komoly, a Vágselje negyed vasútvonalat helyreállítani, hogy azon 70-nel, 80-nal tudjon egy motorkocsi közlekedni, és negyedről akár Galántáig is mehetne, mert ugye most a Galánta a legközelebbi vasúti csomópont, tehát indokolt is lenne, ami biztos, hogy hasznot hozna, rengeteg ember a régiónkból Galántán dolgozik, vagy Sején, és egy kellő színvonalú vasúti pálya, mert 80 is elég lenne, 19,6 kilométer vagy 8 kilométer ez a vasúti pálya, 15 ezer ember lakik ez mellett, a vasúti pálya mellett, ez senkit nem érdekel. De a bicikliút, a 3 kilométer, nem akarom mondani, hogy hol épült közelünkbe, de az drágább, mint ennek a vasúti pályának lenne a felújítása. Ezzel senki nem foglalkozik. És nem csak nálunk, máshol sem. Nyitra megye indított egy ilyen projektet, hogy a Radosinai vasútat akarta ilyen nosztalgia járattal felújítani. Elment a Gőzös oda, egyszer lezárták utána a vasútvonalat, és azt nyilatkozták, hogy a vasút, hogy hát ott már vonat nem fog járni valószínűleg, mert hogy 600 ezer euró lenne a vágány felújítása. Itt jegyzem meg, hogy egy aszfalt csík, egy nagyobb faluba táblától tábláig nagyjából annyiba kerül. És nem újítják föl a vasútvonalakat. Egyszerűen az államnak olyan adó bevételei vannak a nem vasúti közlekedésből, annyira szegény ország vagyunk, hogy nagyon nagy érvágás lenne az államnak, hogyha most hirtelen így lenne. Meg az érdekcsoportokat se tudnák kiszolgálni, szerintem.
1: És akkor még a kérdésnek a második felét nem válaszoltam meg, hogy mi az, ami mindentől függetlenül gondot okozna.
4: Hogyha vasutat kellően fejlesztették volna, tehát ezeket a vágányfelújítási munkálatokat folyamatosan végezték volna, akkor most ezekben a napokban csak a meleggel kellene megküzdeni az utasoknak. Tehát sokkal kényelmesebb lenne, mint említettem, nagyon sok késés, az a vágányzárak miatt van, és plusz még hozzájön a meleg is. Voltak kísérletek, tavaly Magyarországon Lázár Jánosnak volt egy nagy ötlete. Egyébként ezt használják pár mediterrán országban, hogy a sínszálakat lefestették Magyarországon is fehérre. Hogy volt-e értelme, arról már nem tudok semmit.
1: Azt hiszem, hogy ezt a kérdést tulajdonképpen meg is válaszolta, hogy vannak-e olyan megoldások, amelyek segítségével minimális anyagi ráfordítással javítani lehetne a vasúti szolgáltatásoknak a színvonalán.
4: Szerintem nem sok minden van itt. Ez fizika. Ez egyszerű fizika, és ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudnák orvosolni. Ugyanis a hibát az okozza, hogy például a váltóknak is az egyes alkatrészeinek különböző vastagsága a keresztmetszete egyik alkatrésznek kisebb, másiknak nagyobb. És ugye akkor a hivatására ezek az alkatrészek, ezek nem egyformán tágulnak. Egyszerűen beszorul, és nem tudják átváltani a váltót. Ezek általában a problémák.
1: Darázs László mozdonyvezető a vendégem. A beszélgetés a zene után folytatódik.

0: akkor most térjünk rá arra, hogy ha én történetesen vasúton utazom, akkor nagyjából tudom, hogy milyen problémákkal találkozhatok, de hát nyilván nem látom a másik oldalt, tehát hogy mondjuk egy mozdonyvezetőnek a helyzete ettől miben különbözik, és egyáltalán benne az utasszállító vonaton dolgozó mozdonyvezető és a tervonatokat vezető mozdonyvezető helyzete között valamiféle különbség. Tehát, hogy milyen nehézségekkel találják szembe magukat.
1: Ebből a részből nincs különbség, ugyanazokat a mozdonyokat használjuk, mindkét társaság, sőt, ugye magánfuvarozók is, tehát ők is ezeket használják, ezeket a típusokat. Ebből a szempontból nincs különbség. Mint említettem, én is közlekedek, utazok személyvonattal, és ilyenkor nagyon sokszor találkozok olyannal, hogy felszállok a vonatra, és régi, nem tudom, 80-as években gyártott kocsik kapnak új fényezést, tehát csilli-villi, elszállunk, és bizony klimatizáció, klíma, az nincs benne. De nem rossz, hanem egyszerűen nincs. Na most ugye az idősebbek emlékeznek rá, hogy a személyi vonatokon a vagonok ablakai egy félbe voltak osztva. Tehát le lehetett húzni félig az ablakot. Most a nem klimatizált ablakokon is van egy ilyen 15 centis billenő rész az ablakon. Na most egy állomáson megáll a vonat, késés, vágányzár, meleg miatt. Most ezekben a forróságokban, ha a vonat megáll, és nincs klimatizáció, azonnal 15 centis billenő ablakon, nem csak billenő, azon nem jön be levegő. Tehát én nem tudom ennyire elhanyagolni a személyforgalomba a vasúti parkot, a gépparkot, egyszerűen érthetetlen. A mozdonyvezető szempontjából meg aztán mindegy annyi, hogy esetleg a gyors vonatok, ugye nálunk a gyors terv az 100 km per órás sebességgel alatt, a személyforgalomban ugye 120-140, helyenként 160 a sebesség, annyi, hogy ilyenkor a melegtől korlátozásokat vezetnek be, és lassabban mennek a vonatok. Így aztán persze a késés is szép lassan összegyűlik. Olyan különbségek vannak egyébként, hogy például itt Vágsején a hídon tehervonat 10 km per órás sebességgel mehet át, a személyvonat meg 30 km per órás sebességgel továbbra is, mert amit lebetonoztak, annak a vágvize alámosott, lehet csinálni újból.
0: A GSR és a ZSSK is fogalmazott meg ajánlásokat azoknak, akik a nyári hőségek időszakában vonattal közlekednek. Ön ezeket kiegészítené valamivel? És akkor most az imént említette a légkondicionálóknak a helyzetét. Nekem eszembe jutott közben ez is, hogy vigyenek magukkal az utasok meleg ruhát, hogyha vonatra szállnak, mert vagy az van, hogy nem tudom, 18-20 fokos vonaton kell utazniuk, vagy az van, hogy nincsen légkondicionáló berendezés, és akkor igen, akkor ott a táskában maradhat a meleg ruha, de minden esetre én hallottam már ilyet a jegykezelőtől, hogy hát nem tudják szabályozni a hőmérsékletét a levegőnek, tehát vagy be van kapcsolva a berendezés, vagy nincs.
1: Leginkább az a probléma, ahogy ugye azért vannak barátaim a személyforgalomban is, hogy vannak ezek az emeletes szerelvények. A felső szinten, az emeletes szerelvény felső szintjén, ugye ott a klíma küzd azzal, hogy ugye egész nap a forró napon van ez a szerelvény, tehát a klímaberendezés küzd azzal, hogy legalább valamennyire lehűtse azt a levegőt, viszont az alsó szinten ott meg tényleg az emberek megfagynak, ott tényleg hideg van. Igen, ez egy létező probléma, igen. De ugye ez úgy van, hogy igen, ahol nincs klíma, ott könnyű kezelni a helyzetet, ahol meg van klíma, egyik ember fázik, másiknak meg melege van. Azért, ahol a klimatizáció működik, azért szerintem az embereknek is egy kicsit toleránsnak kell lenni. Örülni annak a klímának, ami van, most mondjam úgy, sajnos olyan helyzetben van a vasút, hogy igen, sok esetben például menjen el Szeredbe, úgy van tájolva állomás épület, hogy oda délután ordít tűz a nap, és a váróterem nincs nyitva. A padok kint vannak a napon, nem is tud hová elbújni például, és nem csak itt, több állomás van, ahol a várótermek nincsenek nyitva ebbe a hőségbe, tehát árnyékba se tudnak elvonulni az utasok. És akkor ehhez ugye hozzájönnek a nem klimatizált vonatok, sok behozni való van. Na, bízunk benne, hogy a mostani közlekedési miniszterünk ez valahol talál egy kis pár eurót, és elindítanak ők is egy kocsi beszerzési programot, mint Magyarországon ugye most elindítottak. Ez nagyon sokat dobra rajta. Most ugye a fejlesztésekkel kapcsolatban ugye a fő nagyállomást, már nem pályaudvar, nagyállomást fogják ugye felújítani. Ez is érdekes, hogy a szociális kiszolgáló helyeket, tehát a toaletteket, igen, azokat tényleg rendbe kell rakni, meg egyéb hasonló dolgokat, de képzelj el, hogy például Nagyszombat állomáson 100-zal megyünk át az állomáson, a pozsonyi nagyállomáson ugye ott 30-zal. És egyébként az annyira elavult, hogy ez csak sima ráncfelvarrás, tehát nem tudom, hogy arra nem találnak módot, ugye régóta az van, hogy Pozsonynak szüksége lenne egy másik főpályaudvarra vagy állomásra, főállomásra, mert nem tudnak rá megoldást találni. És tényleg nagy csindadrattával bejelentik, hogy modernizálják a nagyállomást, de az infrastruktúrát, a vasúti infrastruktúrával azzal nem tudnak mit kezdeni, mert nincs is hely, meg semmi sincs ott. És új dologgal meg nem foglalkoznak, mert ugye arra nem jut pénz.
0: Az mit jelent, hogy nincsen hely?
1: Csak Pozsonytól távol tudnának olyan nagyobb vasútállomást építeni, ami elegendő méretű lenne ahhoz, hogy tényleg ki tudja szolgálni a 21. századi igényeket.
0: Tehát akkor ez a bizonyos stomfai terv, ha mondhatjuk így.
1: Például.
0: Hogy közelebb a városhoz, ennél közelebb nincsenek olyan adottságok sehol, ahol ez megoldható lenne?
1: Nincs. Egy ilyen lehetséges verzió, ugye újraéleszteni a Pozsonyba a filiálkát, amit ennek idején megépítettek. Ez nagy részben tehermentesítené a pozsonyi nagyállomást a vasúti forgalomtól. Itt tudnák fogadni a délről érkező személyvonatokat, tehát Bárkány felől, sőt ide a személyvonatokat tudnák fogadni a Nagyszombat felől érkezőket is, ugye. És ez tényleg rengeteg utas, és ugye ez egyenesen a városközpontba megy be. Ott lenne ez az állomás, tehát ez egy tényleg egy jó variáció lenne, de ennek a költségei is óriásiak lennének. Nem tudjuk azóta, hogy a vasúti pálya milyen állapotban van ott, tehát szerintem még az lenne a legkisebb probléma, de ugye magát az állomást felépíteni a hozzátartozó infrastruktúrával óriási összegek. És mint beszéltük, hogy a pálya felújításra is nagyon nehezen van pénz, nem még az újraépítésre. Tehát egy újat építeni, mert ezzel ott lényegében egy új állomást kéne felhúzni. Az utasok részéről teljesen mások az igények, mint a most meglévő állomások nagy részén. Pozsony központjában azért egy 21. századi állomás épület dukálna.
0: Váltsunk témát, hogyha eltekintünk a nyára vonatkozó ajánlásoktól, mire hívnál fel az utasok és a vasutak átjárók környékén közlekedők figyelmét?
1: Hát az embereknek tehát a közlekedési szokásai, és itt nem csak az autósokra gondolok, hanem a gyalogosokra, Pozsonyba is, hát ez nagyon furcsa. A vasúti pálya keresztül Kasul áthalad Pozsonyon, igaz? Tehát Észak-Pélkelet nyugat irányba. Na most, ha a vasút egyik oldalán van egy lakótelep, másik oldalán meg a Tesco, akkor azt figyel, hogy ők ott simán használják rövidítésre. És nemrég volt esetem Pozsonyra, csak ott is ott a Kaufland, ilyen 70-80 éves nénike. Én Nagyszombat felől érkeztem Racsára, és hát néni meglátott engem. Kötelező dudálnunk. Rádudáltam, a néni reakciója az volt, hogy tehát, hogyha valaki áll a sínek közt, rádudálunk, aki nem direkt áll oda, tehát rövidít, ő lefagy. Tehát megállnak az emberek, és áll. Tehát nem lehet hosszan dudálni, muszáj szakaszosan, akkor ebből a lefagyásból ki tudjuk őket ütni azzal, hogy újból dudál. A néni kilépett a sínből, de ő nem tudta, hogy én most melyik vágányon fogok menni. Hát én gyorsféket húztam, az én szívem is dobogott, a nénike szíve is dobogott, hála Istennek elmentem mellette, de igen, ott állt az én sínem és a mellettem lévő, tehát a két vágány közt megálltam, visszanéztem, elnézést kérek, hallottam, hogy nem puffan, nagyon megörültem, visszanéztem, és két ilyen 50 éves, egy hölgy és egy úr már vezették ki a nénit. Akkor lélegeztem egy nagyot, mentem tovább. Másik eset, Pozsony, Ligetfalu, Petrzsalka, ott is szintén rövidítés, apa ilyen 3 éves gyerekkel. Látták, hogy jövök, de ő úgy gondolta, hogy még átfér előttem. Belépett a vágányba. Ott is ugyanez, dudállás, fékezés. És mikor kiszóltam neki, hogy mi még neki állt följebb, ezek a gyalogosok, és sok ilyen eset van, amikor rádudálunk. Sajnos rendőrök is átmennek a villogó piros lámpánál, nem egy alkalommal. A taxisokról, arról meg már tényleg ne is beszéljünk. Nagyon sok esetben a sofőrök azt hiszik, hogy ha villog a vörös fény, és a sorompórúd még nem záródott le, hogy mehet, mert még a sorompórúd nem záródott le. Nem, a vörös fény a döntő. Tettem fel a YouTube-ra, vagy Facebook-ra egy ilyen videót. 8 és 5 másodperc közti idő van, hogyha lezárul a sorompó, mire én odaérek. Volt alkalmam olyanra is, nem vagyok régóta mozdonyvezető, hozzáteszem, de olyat is láttam, hogy az autó hosszába állt a sorompórúd és a sínek közt, hogy ne kapjam őt el, és a többi, és a többi. Úgyhogy elővigyázatosság, a piros az tilos. Egyszerűen a vonattal nem tudunk megállni, teherkocsival se lehet megállni, nem még vonattal. Az a gond például, hogyha vészféket is húzunk az utolsó métereken, az a tömeg az már szinte csúszik a síneken, mert ott a fékhatás is kisebb. Ugye vonaton nincs ABS.
0: Az előbb azt említette, hogy nem régóta mozdonyvezető, tehát néhány évvel ezelőtt váltott pályát. Mit hagyott hátra és miért?
1: 5 éve vagyok mozdonyvezető, mondjuk az eleje az ugye a kurzusokból állt. Mit váltottam? Korábban a Samsungban dolgoztam 11 évet, utána gyászplasztikban 8-at, de onnan már úgy jöttem el, hogy úgy gondoltam, hogy a Samsungban ott szupervízor voltam, raktárat vezettem, a gyászplasztikban is azt kezdtem, utána logisztikai menedzser voltam, és úgy gondoltam, hogy már nem szeretnék az emberekkel dolgozni, embereket irányítani, és hát mikor a Jászplasztiktól elmentem, akkor úgy kerestem, hogy ilyen könyvelési munkákat, ilyesmiket nagyon megtetszett ott a cégben a könyvelő program, és egy azzal akartam elhelyezkedni. Na de közben szólt a Covid, akkor az első munka, amit jött, szembe jött velem, azt elvállaltam, hát ez a Land Rover volt. Hát ott is kaptam megint majd 100 embert, 3 raktárat, de éreztem, hogy ez már nem az én világom, ugye ott is vezető beosztásba, és gondolkodtam már ott, hogy mi legyen, elmegyek forgalmistának, forgalmi szolgálattevőnek. De gondolkodtam, hogy de ha én annyira szeretem a vonatokat, mozdonyokat, akkor miért kintről nézem? Hát akkor a logisztikai vezető beosztásból átkerültem mozdonyvezetői beosztásba, feladtam mindent otthon a családdal, feleségemmel, megbeszéltem, mert ugye azért itt nagy visszaesés volt a fizetésben is. Korábban nem fizettek annyit a tanuló időszakra, mint most, de hát megoldottuk. Mindent meg tudunk oldani a feleségemmel, tényleg nagyon jó csapat vagyunk. Ezt csak így tudtuk megvalósítani 47 évesen, de ez gyerekkori álmom volt. 8 éves koromban kaptam budapesti rokonoktól egy kis vasutat, a ottani srác már nem játszott vele, ugye tínédzser lett, nem érdekelte őt, én 8 éves koromban megkaptam egy ilyen kezdőszettet tőlük, és édesanyám 10 éves koromban vette meg az első saját mozdonyomat, az a mai napig megvan, működik egyébként, igaz, hogy sokadik motorral, meg mindennel, úgyhogy ez gyerekkortól már motoszkált bennem, és valahogy az élet másfelé sodort, amikor végeztem, Komáromba jártam a gépészetre, akkor abban az időben nagyon nehéz volt elhelyezkedni a vasútnál, ha valakinek nem volt ismerőse, az lehetetlen volt. Úgyhogy másfelé sodort az élet, logisztikába dolgoztam sokáig, és aztán egy szerencsés alkalom volt, kirándulni voltunk a családdal, és Szobon, Magyarországon, Budapestről indult Szobra egy nosztalgia járat, és én mondom, elmegyek, megnézem a gőzöst. Elmentünk a családdal, megnéztük a gőzöst, összebarátkoztunk a személyzettel, és végül is ezzel indult el az egész dolog, a vasúti nosztalgiákban. Tehát én így már mozogtam 8 évig, mire úgy döntöttem, hogy elmegyek mozdonyvezetőnek. De hát, ha a család nem támogat ebbe, akkor szerintem nagyon sok ember azért nem meri megvalósítani az álmát, mert nem kapja meg az otthoni támogatást, ahhoz, hogy megmerje lépni.
0: És nem bánta meg?
1: Jaj, nem. Szerintem jobb ember is lettem. Szerintem igen, mert ugye azért, hogyha az ember vezető pozícióban dolgozik, a felső vezetésnek azért vastagon van elvárása a középvezető felé, hogy ő mit várjon el a beosztottaktól, és én inkább ezt feladtam, és tényleg nyugodt éveket akarok. Ugye így most már túl az 50-en, és imádom, hát képzelj el, hogy valakinek az a munkája, ami a hobbija, hát nekem ez többszörösen ez, és így, hogy családi támogatást is kapok hozzá, mert azért a vasút teljesen átszőtte az életemet. És nem mondom, hogy betegesen, de szerintem majdnem. Van Ereden egy polgári társulásunk, a Csángó Polgári Társulás, fantasztikus csapat, mindenféle ember. Komolyan minden szintről, ha kaszálni kell, arra is van ember, ha jogi dolgokat kell intézni, arra is van ember, ha pályázatot kell írni, arra is van, ha halat kell sütni, arra is van. Minden évben most már 8. alkalommal megszerveztük a, lehet, hogy már sokan ismerik, a gőzfelhős gyermeknapot. Korábban Sejjéről Vágfarkasra ment a gőzös gyermeknapon, illetve a gyermeknaphoz legközelebbi szombati napon. Most utolsó 2 évben viszont Peredről Galántára megyünk a gőzössel, és megvan a dátum, hogy mikor lesz a jövő évi gyermeknap. Hát a nagy támaszom a család, a feleségem, a 2 fiam, hogyha valamit kell csinálni, akkor tényleg itt vannak. Vasúti múzeumot nyitottunk Ereden, a polgármesterasszony nagyon sok mindenben segíti a polgári társulást.

0: Ördögi Kató rendezésében, meg rádiójátékban is játszottam ott benne, maguknál voltam felvételen.
1: Hát ezt mondjuk mindenképpen jó, hogy megemlítettem, mert erről nem hallottam, erről a részéről.
0: Igen, szép két év volt, az ember barátokat talált, találkozhattam Darvas Ivánnal, Kazás Attilával, Iglódi István rendezett két úrszolgáját annak idején. Dehogy is, Figaro házasságát rendezte Iglódi István Komáromba, képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, hogyha ilyen darabokban, ilyen kisebb szerepekbe megfordultam a világot jelentő deckákon is.
1: Akkor tett néhány kört, mielőtt végül is megállapodott annál a területnél, ami igazán közel áll önhöz.
0: Igen, igen. Hát vasutas barátaim azt mondták, hogy te ezt biztos nem léped meg, te már öreg vagy hozzá, már jó állásod van. Mondtam, hogy pedig meglépem, és megléptem, és mai napig nem bánok tényleg.
1: Van olyan, akinek nem való a mozdonyvezetői munka? Azért is kérdezem, mert hogy ez hiány szakmának számít, folyamatosan hallunk arról, hogy a vasúton hiányoznak az alkalmazottak, akármelyik területről is beszélünk.
0: Szerintem nem mindenkinek való ez, már csak azért is, mert erre úgy kell tekinteni nagyjából, mint hivatásra. Egyszerűen ezt szeretni kell. Én tudom, hogy más munkahelyek is vannak, ácsok, kőművesek, meg minden, akik a napon dolgoznak, meg kint vannak, de ez teljesen más. Budapesten, megint a nosztalgiához térek vissza, vannak nyugdíjas vadászpilóták, vagy személyszállító forgalomból pilóták, akik nyugdíj után a vasúttörténeti parkba mennek rozsdás mozdonyokat csiszolni, meg festeni, meg olajozni. Tehát egyszerűen ezt a munkát ezt szeretni kell. Azt, hogy miért nincs elég mozdonyvezető, ugye, hogyha maga mozdonyvezető akar lenni, akkor a pszichoteszt, amit meg kell csinálni, hát az egész komoly, az ilyen 6 órát biztos tartott, tehát azután nagyon fáradtan jöttem haza, mintha 2 nap betonoztam volna. Azt sikerült megcsinálni, sokan elhullanak egyébként már ezeknél a pszichoteszteknél, és mikor maga aláírja a szerződést, akkor hát nem tudom, hogy most, de szerintem most már olyan 20-21 ezer eurót maga aláír. Tartozást a cég felé. Ugyanis mire maga megcsinálja a hatósági vizsgát mozdonyvezetőből, maga ennyibe kerül a cégnek, hogy magából mozdonyvezetőt csináltak. Ugye először a közlekedési előírásokból vizsgázunk, ha valaki ezt harmadszorra se nem csinálja meg, akkor ott van a 7-8-9 ezer eurós tartozás, vagy még több is a cég felé. És akkor mi van? És egyébként van elhullás természetesen ott is, bőven. És olyan is van, aki elmegy egész a hatósági vizsgáig, és ott nem jut tovább. És az, hogy például 5 hónapig Zsolna mellett stretch non-stretchingbe ott voltunk, hétköznap, tehát 5 napig, ott tényleg az ember beül az iskolapadba, és ott tanulni kell. A mi csoportunk az tényleg jó volt. Az oktatás után pihentünk egy kicsit, felmentünk a szobára, minden nap átvettük azt, amit aznap lent tanultunk, átismételtük, valaki valamit nem értett, akkor elmagyaráztuk egymásnak, ugye ilyen csoportokba összejöttünk. De ezt tényleg meg kell tanulni, tehát tényleg az embernek oda kell tenni magát. Mert csak abból induljon ki, hogy mennyire komolyan kell venni, hogy én, mint tehervonati mozdonyvezető, a legnehezebb mozdony az 2367 tonna volt, amit én vittem. A vonataink a maximális 700 méter, amit vihetünk. Tehát csak számolja ki, hogy a rádió épületétől a 700 méter meddig ér. És ott van a vége a vonatnak. Viszünk autókat például Volkswagenből, hogyha viszünk egy szerelvényt, na az, ha meg van pakolva drága autókkal, az 70-80-90 millió euró értékeket szállítunk. Tehát ez nagyon felelősségteljes szakma. A személyforgalomban meg ugye ott vannak az emberéletek, arra kell figyelni. És a hiba az nagyon hamar megvan. Mert amit én most hibázok, a 25-ös kilométernél hibázok, annak a következményei lehet, hogy csak a 35. kilométernél jönnek elő. Tehát tényleg állandóan figyelni kell. Mondják, hogy Laci, és nem alszol el a mozdonyon, nyomkodod csak azt a gombot. azt a gombot, igen, a vonat befolyásolónak a gombját, az tényleg azt 3 másodpercen kell lenyomni, az igaz. Ott annyi mindenre kell figyelni.

0: közben a vasúti pályát, a felső vezetéket, mindent figyelünk magunk körül, és ha valamit találunk, akkor azt jelentjük. Mentem Rajkára, vittem a nehéz cementes vonatot, és bizony találtam síntörés, 10 centis darab hiányzott a sínből, rögtön jelentettem, mögöttem le is zárták a forgalmat, ugye azonnal javítani kellett a sínpárt. Vagy olyan is volt, hogy egy hölgyet találtam a sín mellett, már nem élt. Valószínűleg előttem lévő vonatnál történt a baleset, azt is jelenteni kell. Bármi, ami rendelleneség van, mindenre figyelni kell, rengeteg dolog van, ami miatt ez tényleg olyan szakma, hogy nagyon felelősségteljes. Itt a kis hiba is nagyon látványos. Addig, ameddig az úton van egy koccanás, egy lökhárító, vagy egy sárány, valami, kicserélik, az kész. A vasúton ez nem. A vasúton minden nagyon látványos.
1: Darázs László mozdonyvezetővel beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestek, és hogy beszélgethettünk. És a fiataloknak azt ajánlom, hogy ne féljenek egyébként a mozdonyvezető szakmától, mert nagyon szép szakma, és megbecsült szakma egyébként. Bárki bármit mond, azért nagyon jó mozdonyvezetőnek lenni, úgyhogy aki egy kis kötődést érez, az ne féljen tőle, és jöjjön közé.
1: Kedves hallgatóink, a mai reggeli végéhez értünk. Az elhangzott összeállítást és beszélgetést hamarosan visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. Munkatársaim voltak Ürge Tamás hírszerkesztő és Zsabka Levente hangmérnök. Nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt Paszmár Líviát hallották. Legyen kellemes hétvégéjük. Viszont hallásra!
2: Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkész tábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkész táborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: az európai.
1: Tíz óra van. A Pátria Rádió hírei.
0: Az Európai Bizottság kifogásolja a nemzeti parkok új zonációját. Ismét jelentősen drágultak az élelmiszerek a világban. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. Jó napot kívánok, a részleteket Ürge Tamás mondja el. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját, azaz övezeti besorolását és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stolová, a Parlament Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. Az Európai Bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatukat, vagy módosítják a vitatott részleteket. A tét jelentős, mivel 450 millió eurós uniós forrás is veszélybe kerülhet, a környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-én augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. A Tisza párt vezetősége úgy döntött, hogy három államfőjelölt nevet terjeszt a képviselőcsoport elé, amelyekről ma tárgyalnak. Az ellenzéki Fidesz azt üzente a Tisza pártnak az elnök választási kezdeményezésre, hogy kár a gőzért, mert az alkotmány jogilag érvénytelen lesz. A Mi Hazánk pedig július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre Magyarországon. A világpiaci élelmiszerárak júliusban 3,5 éve a legmagasabb szintre emelkedtek. A múlt havi világpiaci élelmiszerárak alakulásához a legjelentősebben a gabonafélék árai járultak hozzá. Ezek havi szinten 3,4%-kal emelkedtek, amire a legnagyobb hatással a búza árak voltak, amelyek csak nem 6%-kal nőttek. A cukor ára is jelentősen, mégpedig 5,6%-kal emelkedett. Emellett növekedést regisztráltak az étolajok árainál is. Ezek 2%-kal nőttek. Az olajárakat elsősorban a magas kőolajárak és a biodízel iránti nagy kereslet befolyásolta. A napraforgó és a repce olaj ára ugyanakkor csökkent. A húsfélék ára ugyancsak csökkent. A júniusi rekordhoz képest 2,8%-kal estek vissza, főként a baromfi, a sertés és a marha hús ára. Visszaesést mutattak a tejtermékek árai is, konkrétan 0,7%-kal. Ezzel összefüggésben a FAO, azaz az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet rámutatott az Iránban és Ukrajnában zajló háborúkra, valamint a szélsőséges El Niño éghajlati jelenség kezdetére. Ezek kombinációja a szervezet szerint a költségek növekedéséhez és a terméshozamok visszaeséséhez fog vezetni. Rövid sporthírek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmes lett a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kiesése számában a párizsi Európa-bajnokságon. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén MTK felcsút 2-3. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.
1: Időjárás. A
0: Az előző napokhoz képest határozottabban felfrissülő hajnali órákat követően napközben is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz a jellemző, napközben csapadékmentes időnk lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Trafipax Mér, Komárom, Őrsúly falu város részében mindkét irányban, és Mérnek Nyitra előtt is, Cabay-Csápor felől. A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak zárt járműben sem embereket, sem állatokat. Korlátozással számoljanak Pozsonyban a Vajnori Zenei Fesztivál miatt 14 és 24 óra között. A korlátozás nem vonatkozik a fesztivál látogatóira. Segítsük egymást a közlekedésben is.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ahogy azt a múlt héten jeleztem, az augusztusi hétvégéken néhány korábbi szalagtárat ismétlünk meg. Mai összeállításunkkal egykori kolléganőnkre, Bodri Eleonórára emlékezünk, aki egy évvel ezelőtt hunyt el. 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja, és a hallgatók kedvence. Ezt bizonyította az általuk kétszer neki ítélt kristálymikrofon, és a háromszor elnyert legdépszerűbb női rádiós cím. Pedig Nórika nem tett mást, csak szerette a hallgatókat és a munkáját. Fontosnak tartotta a szakmai hozzáértést, a szép magyar beszédet. Igazi rádiósként fedezte fel az érdekes témákat, és adta ezeket közre szívélyes modarában, bársonyos hangján, ahogy hallgatói mondták róla. Az archívumban szerencsére megőrződött több általa készített beszélgetés, ezekből válogattunk. Az első a Gorbacsov titkai című könyvről, illetve a szomszédságunkban zajló háborúról szól 2022-ből. A következő egy visszaemlékezés 1996-ból, egy hidaskürti magyar család 1947-es kitelepítésére. A régi falusi világ képeit villantja fel Bodri Nórika a saját 81 éves nagymamájával készült beszélgetése 1993-ból. Kulka Jánost pedig az 1999-es pozsonyi fellépése előtt sikerült szóra bírnia. Kedves hallgatóink, ennek a tavaly készült műsornak az ismétlésével emlékezünk egykori kolléganőnkre, és ajánljuk az önök figyelmébe munkássága apró remekeit.
2: Szól a rádió. Szól a rádió.
1: 2020-ban jelent meg Zolcser János Gorbacsov titkai című nagy sikerű könyve, nem sokkal később második kiadása, majd szlovák nyelvű fordítása is. Sikerét talán annak köszönheti, hogy betekintést nyújt az egykori szovjet politika kulisszatitkaiba. Ugyanakkor aktuál politikai felhangja is van. A könyv előéletéről és sikeres útjáról beszélgetett a szerzővel Bodri Eleonóra 2022. áprilisában.
3: Köszöntöm a telefonvonalban Zolcser János írót, producert, újságírót, egykori kollégánkat. Szervusz János!
4: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szomorú apropója lesz a mai beszélgetésnek. Azt hiszem, hogy meglepett téged is ez az orosz-ukrán testvérháború. Hogyan fogadtad a háború kitörését, aminek tulajdonképpen a hátterét dolgoztad fel, illetve hát világunk és a politikusok hátterét dolgoztad fel ebben a könyvben?
4: Hát igen, nagyon-nagyon meglepett, főleg a mértéke lepett meg. Megmondom őszintén, arra kicsit számítottam, hogy a két már korábban vitatott területet esetleg megszállja Putyin csapatai, és ott azt a Oroszországhoz csatolják. Arra viszont, hogy ilyen mértékű háború lesz, hogy ilyen intenzitással, ilyen brutalitással az egész ukrán népet gyakorlatilag ő szeretné törölni a földszínéről, ugye, hogy ezt Mariupolon is tette, arra, hát se én, se ahogy Gorbacsovval később, ahogy kitört a háború, beszéltem, se én, meg valószínűleg senki nem számított.
3: Ha már Gorbacsovot említetted, én azt hiszem, hogy most mindenkinek megfordul a fejében, hogy hát mi a véleménye erről az egészről? Mit szól hozzá? Mondod, hogy sikerült vele beszélned az elmúlt napokban, hetekben. Hát hogy fogadta ezt a testvérháborút Mihály Gorbacsov, a Szovjetunió egykori pártfőtitkára?
4: Több szempontból is nagyon rosszul. Egyrészt ugye Gorbacsov apja orosz, anyja ukrán. Tehát ezért is nagyon érintett a dolog. Van továbbá Gorbacsov egy béke Nobel-díjas, ha úgy tetszik, egy pacifista, aki ellenez mindenféle konfliktust, háborút, soha életében nem adott ki tűzparancsot, ezért végtelenül nagy megdöbbenéssel fogadta és szomorúsággal is mondta nekem, hogy sír a lelkem, hiszen az emberi életnél nincs semmi értékesebb, és ezt nem lehet egy problémát háborúval megoldani, ezért fel is szólította a feleket, hogy békés úton rendezzék a problémáikat. Tehát nagyon-nagyon fájdalmasan rosszul érente a probléma. Elmondta nekem, hogy valójában ez egy testvérháború, hiszen ez nagyon-nagyon sok orosznál vagy ukránnál megtörténik, hogy a rokonságban, a családban van ilyen vagy olyan nemzetiségű.
3: Nemrég láttam a fehér orosz elnöknek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy ha még létezne a Szovjetunió, akkor erre a háborúra nem került volna sor. Hát én nem tudom, hogy így vélekednek-e mások is, de azt elmondtad az első beszélgetésünk alkalmával, amikor megjelent a könyvet, hogy bizony Gorbacsovra úgy tekintenek a hazájában, mint aki tulajdonképpen szétverte a Szovjetuniót, neki köszönhető, hogy szétesett ez a hatalmas nagy ország, és bizony, hogy a hazájában nem annyira népszerű, nem is szeret nagyon egyedül sétálni az utcán, nem is nagyon szeret az emberekkel találkozni, inkább külföldön, meg nyugaton, ahol egészen másképp viszonyulnak hozzá. Valóban szerinted is még van, aki visszasírja a Szovjetuniót?
4: Nagyon-nagyon sokan visszasírják a Szovjetuniót, sőt lehet, hogy Oroszországban a többsége azt mondom, hogy visszasírja, de a legnagyobb probléma, hogy maga Putyin sírja vissza a Szovjetuniót, és ez a háborúnak is az egyik legfontosabb célja, az, hogy helyreállítani, visszaállítani azt a hatalmas birodalmat, ami annak idején a Szovjetunió volt. Na most én ugye ezért is járok egyre több író-olvasó találkozóra, mert pontosan azt szeretném bemutatni, sőt ennek a nosztalgiának még Magyarországon, de Szlovákiában is nagyon-nagyon sok híve van, akik igenis egy ilyen beszélgetés sorozatnál elmondják azt, hogy de jó idők voltak, de jó volt akkor, és ők is azt mondják, hogy hát akkor biztos nem történt volna meg. És hát a könyvemben pont azt mutatom meg, hogy milyen is volt a Szovjetunió. Hogyan is működött, aminek ugye Csehszlovákia, Szlovákia is ugyanúgy része volt a működésnek, és hogy vajon egy ilyen rendszer csírunk vissza, ahol egy teljes mértékben diktatúrikus alapon működött minden, és hát Lukasenkának könnyű azt mondani, hogy nem történt volna meg, mert hát a Szovjetunióban annak idején fegyvővel, erőszakkal mindent megoldottak, egyben tartottak egy 19 népköztársaságból álló rendszert, de még egyszer hangsúlyozom, erőszakkal. És valószínűleg most is ez irányul az egész háború.
3: Említetted ugye, hogy megkezdődött Dél-Szlovákia szerte a könyved bemutatója. Hadd kérdezzem meg, hogy mást kérdeznek így a háború árnyékában az emberek az író-olvasó találkozókon, a közönség találkozókon? Más kérdéseket tesznek fel, mint mondjuk két évvel ezelőtt, amikor béke volt, és hát rémálmunkba sem gondoltuk volna, hogy kitör a háború az oroszok és az ukránok között.
4: Igen, teljes mértékben más az emberek érdeklődése is, már azon is látszik, hogy sokkal többen jönnek el. Másrészt pedig sokan kíváncsiak a háttérre, mi, miért, hogyan történik. Sajnos nagyon erős a dezinformáció, nagyon sokan furcsán és véleményem szerint rosszul látják az egész problémát, és szinte igazat adnak Putyinnak, hogy igenis meg kell mutatni a ukránoknak, hogy kik az oroszok, meg kell tanítani, móresre kell őket tanítani, és ez szinte minden találkozón van néhány ember, aki ezért ágál, ezt kijelenti, ugyanakkor szerencsére a többség azt pontosan érti, hogy itt egy szinte eddig ismeretlen agresszivitásról van szó. Nekem van két emberem Kijevben, akik rendszeresen elmesélik, hogy ilyen brutalitással háborút, amivel ott a katonák viszonyulnak a civil lakossághoz, nehezen látott még a világ. A leghagyományosabb és a legmodernabb eszközökkel is szinte írtják az embereket. És a kérdések ugye mindenki azt teszi fel, hogy miért is történt, és hogy meddig tart. Mi lehet ennek a hatása a mi életünkre, a mi itteni életünkre? Persze nem vagyok látnok, és nem tudom megmondani, hogy meddig tart. Azt tudom, hogy elsősorban azért történik, hogy Putyin visszaállítsa a Szovjetuniót, egy olyan birodalmat, amit megint csak erőszakkal kell, és hogy meddig tart. Valószínűleg, amíg ő él, amíg ő van, amíg ő a hatalmon van, addig nem nyugszik bele a vereségbe.
3: Első beszélgetésünkkor megkérdeztem tőled, hogy Gorbacsov szokott-e Putyinnal beszélgetni? És akkor te azt mondtad, hogy próbálkozott, hogy párszor fölhívta őt, de Putyin őt soha nem hívta vissza. Tehát ezek szerint nem igazán kíváncsi a véleményére.
4: Ez az utóbbi időkben így történik, korábban mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, vagy még korábban időnként találkoztak, de hát akkor Putin még egy más ember volt. Most már tudom azt, hogy már hosszú évek óta nem beszélgettek, igen, nem hívta őt vissza. Tudom azt is, hogy a születésnapjára, ami most volt március 2-án, egy kétsoros, nagyon-nagyon egyszerű kis táviratot, udvarias táviratot kapott csak Putintól. Tavaly volt a 90. születésnapja, akkor is ugyanez, amíg külföldi diplomaták, államelnökök ajándékokat, hosszú táviratokat küldtek neki, addig mondom a Kremlből, ami 20 kilométerre van a lakásától, gyakorlatilag egy nagyon-nagyon visszafogott kis távirat érkezett csak.
3: Ugye a könyvedben írod, hogy Gorbacsovval együtt heteket, napokat töltöttetek George Bush elnöknél, Helmut Kohl kancellárnál, Simon Peres államfőnél, Hans-Dietrich Genscher külügyminiszternél, II. János Pál pápánál. Hát ha élnének ezek az emberek, akkor vajon mit szólnának ehhez a helyzethez? El se tudtuk volna képzelni pár évvel, évtizeddel ezelőtt, hogy háborús konfliktus alakulhat ki két testvér nemzet között, és hát hogy tulajdonképpen mindenki fél, az egész világ retteg.
4: Hát biztos vagyok benne, hogy mindenki megdöbbenéssel fogadta volna. Pont ezek az emberek, akik a 80-as évek végén megváltoztatták a világunkat. A hidegháborúból egy békés, élhető világot szerettek volna. Ugye Gorbacsov és ez a korosztály, akit említettél, ők voltak azok, akik az európai házban, egy nagy, közös, békés Európában gondolkoztak. A Mitterrand, a Bush, a Gorbacsov volt az, akik azt mondták, hogy építsük le a NATO-t, a Varsói szerződést, nem kell itt, hiszen úgyse lesz már többet háború, békésen akarunk élni. Én emlékszem, hogy a 90-es évek elején jártam a KGB épületében, forgattunk Moszkvában, és ott hemzsegtek az amerikai titkos szolgálat emberei, annyira nagy volt a barátság, hogy nem volt semmiféle titok. És ez így ment egy ideig, miután egyszerűen merőben megfordult a világ, és olyannyira, hogy itt tegnap beszélgettem valakivel Kijevből, és azt mondta, hogy hát ő erre már egy 70 éves férfi, ő erre már gondolni sem el tudna, hogy az életében visszajöhet még ugyanaz, mint ami a második világháborúban volt.
3: És akkor most térjünk vissza egy picit ehhez a könyvbemutató körúthoz. Az elkövetkező napokban Dél-Szlovákia számos helységében megfordulsz majd, sőt, szlovák nyelvű könyvbemutatód is lesz, mert hogy szlovákul is megjelent most már a Gorbacsov titkai. Valóban rengeteg helyre hívnak, ennyire megnőtt az érdeklődés a könyv iránt. Ez a háború is ezt hozta, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy zajlik a nagy politika, hogy mi van a háttérben.
4: Ez mindig az, mindig így van, amit mondasz. Továbbá egy kicsit az is, hogy én írtam a könyvemben már 2 évvel ezelőtt, amikor még nem volt háború, hogy újra kellene a világnak egy Gorbacsov, egy Gorbacsov típusú ember, egy Gorbacsov típusú gondolkodás, mert akkor nem történhetett volna ez meg. És az emberek szinte érzik, hogy ez a név, ugye Gorbacsovra lehet jól vagy rosszul gondolni, de mégis ő volt az, aki békét és függetlenséget, szabadságot hozott a Szovjetuniónak, kelet-európai népeknek, gyakorlatilag az egész világnak, és a könyvbemutatókon mindenütt különleges figyelem irányul rá, hogy ki is volt ez az ember, aki ilyen egyedülálló módon egyediként a világban képes volt ezt véghez vinni, hogy leépíteni egy olyan szörnyet, ahogy ezt ő nevezte, a Szovjetuniót, amihez hasonló még nem működött szinte a világon. És ezt megtette, sikerrel megtette, de úgy tűnik, hogy ez a siker ez összesen 30 évig tartott.
3: Egyébként van, ami megváltoztatta a véleményedet a háború kapcsán, szóval másképp gondoltál dolgokat, és most, hogy ez a háború van, megváltozott a véleményed, szóval új összefüggésekre figyeltél fel a háború kapcsán?
4: Ugye én rendszeresen figyelem az orosz médiumokat, és azt láttam az elmúlt 2-3 évben, hogy egyre gyakoribb az, amikor a hivatalos média, Putin előjön a Szovjetunió úgymond szétverésével. És egyre jobban ennek az okát Gorbacsovra kenik, és Gorbacsovra hárítanak mindent. Ezekről különféle talk-sók, műsorok, dokumentumfilmek, minden készült, és amikor a könyvet is írtam, akkor is végignéztem az elmúlt egy-két év termékét a médiumokból, és rengeteg ilyen cikket találtam, vagy filmet, vagy műsort, ezeket bele is tettem a könyvben. És most, ahogy így látom, tehát az egésznek az értelme az volt, hogy egy előkészület arra, hogy bizonyítsuk, igenis, jó volt a Szovjetunió, kell nekünk, ezt szétverték, és vissza kell hozni.
3: Kedves hallgatók, Zoltzer János íróval, producerrel, újságíróval beszélgettünk a Gorbacsov titkai című könyvszerzőjével.

0: 1945. decemberében megkezdődtek, és 1946. február 27-én lezárultak a tárgyalások Magyarország és Csehszlovákia között a lakosságcsere egyezményről. Ennek értelmében annyi csehszlovákiai magyart telepíthetett át a csehszlovák kormány Magyarországra, ahány ott élő szlovák önként jelentkezett hazatelepülésre. Hivatalos adatok szerint ez majdnem 100 000 fő volt. A 46. júliusában megkezdődött párizsi békekonferencián Gyöngyösi János magyar külügyminiszter részletesen beszámolt a csehszlovákiai magyarokat 1945-től ért jogfosztásról. Egy év múlva pedig hivatalos levélben kérte a nagyhatalmak segítségét a magyar kisebbség helyzetének javításához. Ám a segítség nem jött. És 1947. április 12-én a hajnali órákban a Galántai és a Zselizi járásból elindult két vonatszerelvény Magyarország felé. A hidaskürti Huszár Lórán családjára októberben került sor. Hogy mit jelentett számukra a szülőföld kényszerű elhagyása, az Bodri Nórának mondta el egyik hazalátogatása alkalmával.
1: Lórán bácsi, először is arra kérem, hogy idézzük fel a majd 50 évvel ezelőtti eseményeket, a kitelepítést. Az önök falujában, Hidaskürtön ez hogy ment végbe?
2: 1947 őszén indultunk mi útnak, de előttünk már májusban megkezdődött Hidaskürről a kitelepítés. Először Bikarra, majd a több Baranya megyei községbe, többek között Hírdre, Magyarszékre, Magyarhertelendre, és még egy pár kisebb helységre, ahol kevesebb kitelepített volt. Mi Csanád Albertire lettünk telepítve az ősz folyamán, és bizony nagyon sanyarú körülmények közé kerültünk, mert a házak, amiket kaptunk, elég rossz állapotban voltak. Úgyhogy amit mi kaptunk, az az ősz folyamán beázott, és az esőzéseket csak úgy tudtuk elhárítani, hogy fölfogtuk lavorba, teknőbe, és amibe csak lehetett.
1: Körülbelül hány családot telepítettek ki Hidaskürtről?
2: Összesen 86 család kitelepítésére került sor. Nem csak Csanád Albertire, hanem Pitvarosra is pár család került, és Csanád Albertéhez tartozó tanyákra is pár család került.
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon szokatlan környezet volt az ittenieknek, hiszen nálunk a tanyákat nem nagyon ismerték, a mi vidékünkön, itt Dél-Szlovákiában nem voltak.
2: Hát ez volt tulajdonképpen a legmeglepőbb számunkra, és teljesen ismeretlen volt a tanyasi élet, és amellett a tanyasi épületek azok nagyon rossz állapotban voltak. Se ablak, se ajtó nem volt rajtuk. De tulajdonképpen a községbe lévő épületek is hasonló sorba voltak, és így bizony nagyon nehéz volt a telet kihúzni. Ez a tél arra az elhatározásra juttatott, hogy máshol keresünk helyet, így aztán egy éven belül megtörtént ez az átköltözés, Magyarhertelendre kerültünk.
1: Térjünk vissza még az 1947-es őszi eseményekhez. Lelkileg hogy viselték ezek az emberek, ezek a családok azt, hogy el kell hagyni a szülőföldjüket? Milyen volt itt akkor a hangulat, az atmoszféra, a búcsúzás? Hogy élték ezt meg, hogy itt hagyják őseiket a temetőben, hogy itt hagyják a múltjukat, gyermekkorukat, emlékeiket, barátaikat?
2: A búcsúzás a falutól bizony nagyon nehéz volt. De az ottani körülmények valahogy azt sugalták számunkra, hogy mi csak ideiglenesen kerültünk oda, tehát nem végleges, mi vissza fogunk kerülni Hidaskürtre. Majdnem mindenkiben ez a meggyőződés volt.
1: Tehát nem hitték el, hogy ez megtörténhet. Igen. Hogy örökre el kellett búcsúzni?
2: Igen, így történt valójában. Akikkel később beszéltem, akár bikali, akár magyarszéki, vagy magyarhertelendi kitelepítettek el, ott szintén ugyanezt az érzést hangoztatták, és talán 2-3 évig is megtartott ez az érzés. Sokan még a pakjaikat, a csomagjaikat sem csomagolták ki abba a tudatba, hogy úgyis visszakerülünk.
1: De aztán bele kellett törődni abba, hogy ez visszafordíthatatlan.
2: Igen.
1: Dolog.
2: Igen, így történt valóban, és Hát aztán be kellett látni azt, hogy nekünk most már itt kell maradni, és itt kell megtalálnunk azt az életformát, amiben részt kell vennünk, és hát mindenki, aki földműveléssel foglalkozott, az megkapta maga földjét különböző községekbe, különböző mennyiségű, illetve nagyságú földterületet kaptak. Nem azt a földmennyiséget kapták meg az ottani kitelepítettek, mind amit itt hagytak idehaza Kürtön.
1: Amikor kitelepítették önöket, a falubeliekkel tartották a kapcsolatot? Tudtak egymásról, ki hova került? Barátkoztak, jártak össze ebben a nehéz sorsban? Osztoztak egymással?
2: Hát ez megvolt. Az összetartás megvolt. Az egy helységekbe telepítettek között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Meg is volt addig is, de ez összetartó erő volt. Ez a kapcsolat aztán később barátivá vált, és egy sorsközösségbe tartozónak érezték mind magukat.
1: Lóránd bácsi és az ottaniak hogy fogadták magukat?
2: Hát először tartózkodó volt a vidék. Például Csanád Albertin, egy pár szlovák család maradt, akik nem jelentkeztek kitelepítésre, főképp azok, akiknek nagyobb földterületük volt, hát nagyobb gazdagabb, jobb körülmények között lévő családok, és baráti viszony alakult ki azokkal is.
1: Tehát befogadták önöket?
2: Be. Úgyhogy aztán később, főképp a fiatalok hamarabb megtalálták ezt a közös hangot, és kultúrműsorokban együtt szerepeltek. Szlovák, ma is a magyar kitelepítettek, vagy az ottani magyar lakosok.
1: Mikor látogatott először haza a kitelepítés után?
2: A kitelepítés után 25 év telt el, amikor újra megláttam a szülőföldet.
1: És milyen érzés volt ennyi idő után újra otthon?
2: Amikor vonatra szálltunk feleségemmel és kislányommal, 14 éves kislányommal ültünk vonatra, és Pozsonyba mentünk, mert keresztüleim ott laktak, és azoknak a meglátogatására indultunk el 1972-be. Akkor, amikor Érsekújvárig értünk, akkor valami megmagyarázhatatlan érzés fogott el. Mikor sejjére értem, akkor már nem tudtam ülve maradni, és az ablakhoz mentem, és a halántékot az ablakhoz szorítva figyeltem, hogy a távolban mikor látom meg a falunk templomtornyát. Ez olyan érzés volt, hogy ezt talán nem is lehet elmondani. Akkor éreztem meg, hogy mi a szülőföld, mit jelent a haza az ember számára, és sokáig ez visszatérő érzés volt, akkor is még, amikor ide látogattam, de otthon is, és később tulajdonképpen ez volt egyik indító oka annak, hogy kíváncsivá váltam arra, hogy szülőfalunk története hogyan alakult, mikor alakult a község.
1: A távolban sem lehet elszakítani a gyökereket, tehát ön elkezdett a szülőföldje iránt érdeklődni, kutatni a múltját.
2: Meggyőződésemmé vált az, hogy elkezdjek foglalkozni Hidas Kürt történetével. De erre csak akkor került sor, amikor már elérkezett a nyugdíjba vonulásom, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni.
1: Lehet, hát ez... hogy a honvágy legyőzését is segítette ezek a kutatások?
2: Hát ez mindenképpen, mert ez nagy élmény volt. És ez sok örömet szerzett nekem. Noha az első időben, mivel hát tulajdonképpen azt sem tudtam, hogy induljak el, mert egész más volt az a munkakör, amit betöltöttem, mint a történelemkutatás.
1: Lóránd bácsi csak a maga örömére végezte ezt a munkát, vagy készült kiadni valamilyen kiadványban a munkája gyümölcsét?
2: Meggyőződésem volt az, hogy ha nem tudom én ezt összeszedni, akkor teljesen feledésbe merül, mert a következő nemzedék már nem fogja ezt megtenni?
1: Ön tulajdonképpen azt akarta ezzel elérni, hogy a gyermekei, unokái tudják, hogy honnan származnak az ősök, hogy honnan jöttek.
2: A családom érdeklődött mindig, és amit addig összegyűjtöttem, azt nagyon szívesen elmondtam. És fölkerestem ismerősöket, főként olyanokat, akik többet tudtak a község életéről, mondjuk az 1900-as évek elejéről. Többek között ilyen volt Klabuzai Julcsa néni, aki 92 évesen elmesélte gyermekkora élményeit és az akkori körülményeket, hogy ment az iskola, mit játszottak, mivel foglalkoztak, és mi volt a szórakozásuk. Tehát ezek a dolgok mind érdekeltek, és ezeket mind aztán később följegyeztem magamnak. Úgyhogy nem csak a történelmi rész, hanem a hagyományok, és a viselet, és a többi dolgok, amik a községben voltak. Úgyhogy ezeket is mind följegyeztem. Ezek, ha ténylegesen kiadásra kerülnének, mert erre most úgy látom lehetőség van, mert a polgármester úr úgy állt a dolgokhoz, hogy szívesen venné, hogyha ez a könyv befejezést nyerne, és akkor hát teljes képet kaphatnánk a régi Kürt életéről.
1: A 750. évforduló ünnepségeire meghívták a kitelepítetteket is, és úgy tudom, hogy nagy számban elfogadták a meghívást, és eljöttek.
2: Nagy szeretettel jöttek. És nem csak azért, hogy a szülőföldet, hanem az itteni rokonságot, ismerősöket, akikkel van, aki már 50 éve nem találkozott, és most alkalom kínálkozik erre.
1: Hogy felelevenítsék a régi emlékeket, a gyerekkori emlékeket.
2: Igen. Ezek a régi emlékek mindig megvannak, és ez kitörölhetetlen.
1: A fájdalom az is ott van még mindig ott a szívük mélyén, amit amiatt éreznek, hogy el kellett hagyni a jól ismert tájat, a szülőföldet.
2: Megvan, de azért már a harmadik generáció nől fel idegenföldön, és ez már sokat koptatott ezen az érzéseken.
0: Az elhangzottakhoz még annyit. Hidas Kürt önkormányzata Huszár Lóránd iránt érzett hálája és tisztelete jeléül halála után utcát nevezett el róla.

0: A vízkeleti Jakócs Józsefné 81 évesen mesélt nem könnyű életéről. Amikor a folyóban vagy teknőben mostak, dagasztották a kenyeret, főzték a szappant, s közben nevelték az unokákat. És összetartották a családot, mert ez volt az életrendje. Nem úgy, mint ma, amikor egy fiatal se akar a szülővel lenni, nem hallgatnak rájuk. Szögezte le Hermina néni, Bodri Eleonórával beszélgetve 1993-ban.
1: Meséljen arról, hogy régen itt a Mátyus földön hogyan éltek a családok.
2: Hát mindegyik voltak.
1: Nagy családok voltak akkor?
2: Igen, minden volt, 5-6, még 10 gyerek is. Ahol gazdagabbak voltak, ott otthon maradt a fiú, meg is nősült, akkor is otthon volt, mert kellett dolgozni a földeken. Úgy a menyecskének, mind a fiúnak, a anyós meg otthon elvégezte, főzött, hordta ki a határból ebédeket másszira, kilométerekre.
1: És gyalog jártak ki?
2: Igen, csak gyalog, nem volt se bicikli, semmi. Csak gyalog. Akkor volt esetleg két szoba, és ha volt két család, még volt úgy, hogy két menyecske is volt. Egyik szobában aludtak az idősek, másikban a fiatalok.
1: Hmm. És úgy is volt, hogy egy szobában aludtak a fiatalok az szülőkkel?
2: Igen. Hát ahol nem volt két szoba, ott aludtak a fiatalok is. Összekerültek, és ott voltak. Legalábbis jó sokan ott voltak. Még egy csöpet megszedték magukat, egy kis pénzszereztek. Aztán akkor adott neki a szülő, akinek volt földje, egy-két holdat, és abban fogtak fel a rendába, és abban dolgoztak a fiatalok. Aztán összeszedték magukat, hogyan úgy, aztán úgy boldogultak.
1: És aztán vettek maguknak külön házat?
2: Igen, aztán vagy csináltok, de ha csináltok, és csak morbú. Vetettek morst, és akkor csináltok legalább egy szobát, egy konyhát, hogy legyen helyük. Mert amikor volt neki egy 3-4 családjuk, akkor már nem lehettek mind együtt. És a gyerekek gyűjtek. Minden két évben volt egy gyerek. Itt a család, ahol nem volt minden két évben gyerek.
1: Azt mondja, hogy több generáció is együtt élt, az öreg szülők, aztán a fiatalok és a legfiatalabbak, a unokák. Hogy éltek együtt ezek az emberek? Voltak-e veszekedések abban az időben?
2: Voltak, de nem olyan nagyok, csak olyan kisebb összezördülések voltak. Nem, akkor szerették egymást, megbecsülték. Esténként kartyáztak, vagy tollat osztottak. Este mindig dolgoztak, nem úgy, mint most, hogy a tévé, még a tévé, hát akkor nem volt tévé, összementek, beszélgettek, asszonyok tollat hoztottak, férfiak meg ott ültek körülöttük, és beszélgettek, énekeltek. Nyáron, ugye igen, melegek voltak, minden harmadik volt szederfa, és az a udvaron volt, ott volt egy hatalmas, hosszú asztal, padok, és ott evédőz a család.
1: És ki volt a családfő ezeknél a régi családoknál?
2: Rendszerint a anya, de fő azért mégis a apa volt, mert az dirigált, de azért a anyának nagy szava volt a családba beleszólni. És már anya az mindig megbecsülte a menyecskét is, meg a kicsik is, akik születtek, ő neki a gondja volt, mert a fiatalok mentek a határba dolgozni, és a nagymama az vesződött a gyerekekkel, sütött, főzött, vesződött. Ma 4 órakor fölkeltek és dolgoztak ki a határba, ki otthon. Volt sok disznó, liba, kacsa, azokat mind tömnyiköllőr, csirkék. Haj, a libákat is nem a udvarban neveltük, hanem volt nálunk folyó, és oda kihajtottuk, ott volt legelő a udvar partján, és ott főnőttek a libák, mert fürüttek, értek, megfürüttek, megértek.
1: A kislányokat ki vezette be a főzés tudományába?
2: A nagymama. Az mutogatta meg a legnagyobb túlkezdve, a nagy túlkezdte, és aztán ugyanúgyan gyűjtett sorba. Mire a lánférhez ment, akkor annak ma a kenyerkét tudott dagasztani, és kivajolni, kemencét befűteni, berakni, kiszenni és köllöttünni, hogy mikor jója kemence. Mikor ma a tégla, a sziklakot vetett, akkor aztán ki kellett pucolni ezt a pernyét, kiszenni, és akkor aztán van tiszta téglakra, ahogyan jó foroghoz a karabája, kenyerkét akkor süzettünk, utána lángosokat, nagyokat, fú, de finom volt, sóslepényeket, úgyhogy kenyeret is süzettünk, meg kalácsot is, túróslepén, nagy pléhekkel.
1: És a kislányok hány éves korba kezdték ezt?
2: Ma 12-13 éves korban, ma köllött, ma odaadta mama, és mutatta így, fiam, úgy, és köllött dagasztani. Jó, úgy kidagasztani, hogy a kezén nem szabad tésztának maradni.
1: Télen mivel foglalkoztak a családok? Említette már a tolfosztást, gondolom, hogy ez téli munka volt.
2: Igen, és a férfiak meg nádot arattak. Fát botoltak, hazahordtak, összevágtak, rakásokban olyan egész nagy halom rakások voltak, mert nem tüzeltünk szénnel, csak fából. Szénnel nem tüzeltünk szénnel, csak mikor masináztunk, arra hoztunk egy-két mázsa szenet, mert ott a gépbe szénköllött.
1: Mi az a masinázás? Talán sokan nem tudja.
2: Cséplés. Kézzel mostunk. Katlan volt, amiben főztük ki a ruhákat. Kefe, katlan, szappant.
1: Szappant lehetett kapni?
2: Főztünk. Megdögült valami alatt, egy-kettő főztünk.
1: És abból volt a szappan?
2: Abból volt a szappan, igen. Ú, olyan finom szappan volt. És akkor nem volt mosópor, akkor fából tüzeltünk, és a falnak a hamujat kiszitaltuk szépen, bele egy hordóba, volt olyan hordónk, bele egy hordóba, és arra forrasztunk egy katlan vizet, azt leöntöttük már előtte való nap, mikor akartunk mosni. És akkor megkevertük, egy éjjel hagytuk, reggel ráöntöttünk jó sok hideg vizet, és olyan volt, mint a arany, olyan tiszta. És akkor azt megint csak a katlanba fölmelegítettük, és abból mostunk. Akkor a nagy teknyőkben, hogy harmadni kihaltunk mosni.
1: És úgy tudom, hogy itt a folyóhoz is jártak.
2: Oda meg vittünk sámlikot, és kefért, és volt olyan, amivel vertük a ruhát, és ott is mostunk. És nyáron olyan melegek voltak, hogy mikor kimostuk a ruhát ott a folyón, akkor kiterítettük az utyítókot törtés, és az mind mező volt, az tiszta volt. Oda kiterítettük, mire jöttünk haza, ma a ruhák szárazak voltak.
1: Milyen ruhát vittek a folyóra?
2: Ágyazót, vászongatyákot, amiben férfiak jártak nyáron, olyan bő vászongatyák. Azt aztán nem is, hogy tudtuk volna kézzel kimosni, csak abban a szapulóban.
1: És ilyen családi ünnepeket megtartottak, névnap, születésnap, ilyet is?
2: Minden. Búcsú, olyan búcsúk voltak, hú, az ma máma nincs. Minden haznál, még a legszegényebb haznál is vendégek voltak búcsúkon. Akkor sütötték a sok kalácsot, mákossal, diósal, túróslepényeket.
1: Ilyenkor minden. Összejött a család, a messzire szakadt tagok is, mindenki igen. Hazament?
2: Például, akinek elvoltak a gyerekei más faluban, vagy más városban, azok már szombaton mi az Isten? Ma pénteken este vagdaltak a baromfiakot, pucultak, sütötték a libavakot, megsütöttünk öt libát is, mert sokan voltunk.
1: Főleg az egyházi ünnepeket tartották
2: az
1: meg.
2: Nagyon, olyan nem volt, hogy egyházi ünnepen, nem csak vasárnap. Mikor ünnep volt, akkor nem dolgozott senki. Egy paraszt se soha. Nem.
1: Olyankor nagy bálokat is rendeztek a faluba.
2: Ó, milyen bálok voltak. Búcsókor a fiataloknak húztak a cigányok, és ők előtte hátravágót jártak végig a falun. Mentek a fiatalasszonyok is, engedte őket a anyós is, vagy a anya is. Öreg asszony vigyázott a gyerekekre, és ők mentek múlatni. Farsankor? 3 nap múlattak. Ma farsank, szombat délután 2-től ma múlattak. Vasárnap délután, litania után, litania alatt nem. Litania után éjfélig, hétfőn 9 óra éjfélig, 3 nap. mulattak.
1: Úgy tudom, hogy ezek az idősek, a szülők, nagyszülők, anyósok, anyák is elmentek a fiatalokkal,
2: igen,
1: és körbeülték a kultúrházat, ez igaz?
2: Igen. Elmentünk a lányainkkal, és körbeültük, és a lányok ott ültek mellettünk, és a legény megkérte, megengedi, hogy táncoljak a lányával. Bizony, és hoztak oda nekünk bort, jó édes pálinkát, úgy kedveskedtek nekünk.
1: Ez meddig volt itt szokásban, hogy az idősebbek is elmentek a bálba a fiatalokkal? Mert most már ez ritkaság.
2: Legalábbis én jártam még a lányaimmal, mind a kettővel. Ma unokaim már nem, mert akkor már nem mentek az idős asszonyok. Még fiatalabbak voltunk, akkor magunk is mentünk balba. Nem csak dolgoztunk. Előjött a bal szezon, akkor mentünk. A nagymama, idős nagymama otthon maradt a gyerekekkel, és mentünk. Mulattunk, mink is. Mama ma ilyen furcsa világban. Egy fiatal se akar a szülővel lenni. Nem is akarja, hogy a szülő egy kicsit is dirigáljon neki, hogy így vagy, úgy csinálja. Pedig az a szülő nem akar rosszat. Az mindig csak a jót akarja. De a mai fiatalok nem hallgatnak a idősekre. Mikor van meg a baj, akkor már gyűnnek, jaj, így meg úgy. De ha az ember dirigál nekik, az nem tetti. És amellik szót fogad, meghallgassa a szülőt, az tud is, és az okos is, és az boldogul is. Úgy főzni, mint nem tudtunk valamikor, mamammal. Micsoda réteseket sütöttünk. Akkor táskákat, túrós táskát, darás táskát, laskákat. A túró meg a tejföld kibefolyott, mert minden hazna, még a legszegényebb hazna is volt legalább egy tehén. Akkor már minden volt, akkor már volt tej, túró, vaj, minden.
1: Voltak tésztanapok, meg húsnapok?
2: Húsnap nem volt, majd már csak vasárnap. Mindig csak jobban tészta volt. Mikor már voltak baromfiak, akkor már volt. No, meg télen, ugye, mert öltünk. No, úgy szoktunk ölni, hogy húsvértre öltünk egyet, aztán minden szentekre. November 1-re mindig öltünk, mert akkor gyűjtek a rokonok, más faluru a testvérek a temetőbe, akkor mindig öltünk. Akkor öltünk karácsonyra, és öltünk farsangra. Na, akkor volt kalbasz, füstölt hús, lesütött hús, nem úgy, mint most, hogy be a mélyhűtőbe. Hol volt akkor mélyhűtő? Hűtő se volt, nem mélyhűtő. Ahogyan megöltük a disznót másnap, szóval tettünk teknőre, besóztuk, azt fölfüstöltük, és másnap meg már szétvagdostuk azt a húst, amennyit csak lehet, hogy mind lesütöttük nagy, hatalmas 20 literes serpenyőkbe, és akkor bele fazekakba, cserépfazekakba, és azt mind leöntöttük zsírral.
1: És meddig állt el ez a hús?
2: Még tavasszal is finom volt, jó, de finom volt.
1: És melegbe hogyan, hogyha vágtok baromfit, akkor hol tárolták, hogy ne romoljon el?
2: Nyitott kultunk volt, beletettük ebédhordófazekakba, aminek föle volt, azt lekötöttük, és láncokkal leengedtük a kútba.
1: Nem fordult elő, hogy belepottyant?
2: Dehogy nem. De volt olyan, amivel kiszedtük. Még a húsleves is, ha megmaradt vasárnaptól, azt is a kútba engedtük. Azt már nem engedtük egész le a vízbe, de akkor is jó volt, mert ott igen hideg volt a kútba. Nekünk igen-igen jó kútunk volt.
1: Gémes kút?
2: Igen. Hát ilyen most már nem létezik, ilyen nincsen, ez csak abban időben volt. No, ez olyan 30-as, 40-es években volt. Olyan nincs is, hogy olyan sokan együtt volnának. Mama fiatal megnősül, az ma is magának akar, mindjárt házat akar, és az ma magának akar menni. Talán jó is, de akkor nem lehetett, mert akkor más világ volt. És akkor ilyen világ volt.
1: És Vajos szívvel emlékezik ezekre a régi időkre?
2: Hát nagyon nem Vajos szívem, nagy szeretettem, és örömmel emlékezik vissza az ember rájuk. Elmondom a unokáknak, hogy csak csodálkoznak, az furcsa neki.

0: Belenézek a tükörbe, mondom a nevem, és nem magam látom. Idegen vagyok magamnak. Ne szépítsük a dolgot, béna a kezem, nem beszélek rendesen. Elment a dalok szövege, elmentek a nyelvek, de élek. Nyilatkozta e szívszorító szavakat 2 évvel 2016-os agyi infarktusa, sztrókja után Kulka János, aki több mint 70 színpadi és 40 filmszerepet játszott el. Önálló estjével Pozsonyban is fellépett. Bodri Eleonóra készítette vele az interjút.
1: Kulka művész úr először szerepel Szlovákiában?
2: Igen, és nagyon örülök neki, hogy végre eljutottam ide, nem tudom, valahogy idáig nem volt rá mód, vagy nem, azt hiszem nem is nagyon hívtak, de ezt nem vettem magamra, vagy ezt nem szemrányásképpen mondom, de tényleg örülök, hogy eljutottam ide.
1: Gondolom, hogy már csak azért is, mert hiszen ide kötik a gyökerei, ha jól tudom, édesapja innen származik, Ipolyságról.
2: Igen, így igaz, úgyhogy azért is örülök, hogy legalább találkozhatok mégis azzal a közönséggel, ahonnan ő jött, vagy ahonnan ő származik.
1: Milyen műsort hozott ide ma este?
2: Én a kedvenc dalaimat hoztam, és nagyon remélem, hogy értő fülekre fognak találni. Van nekem egy lemezem, ami most már talán 4 vagy 5 éve is, hogy megjelent, és azokról válogattam 6 vagy 7 dalt, amit ma este elénekelek.
1: Művész úr, prózai színész tulajdonképpen, mikor kezdett el énekelni?
2: Az úgy kezdődött, hogy engem eltiltottak az énekléstől, amikor felvettek a főiskolára, mert azt mondták, hogy se hangom nincs, se hallásom. És akkor én azon annyira megsértődtem, hogy megfogadtam, hogy amennyire tőlem telik, meg tudok tanulni énekelni, hát nem tudom, mennyire sikerült ez majd. Ma este kiderül.
1: Nagyon közel áll önhöz a franc.

0: annyira szép versek az eredetik, hogy nagyon össze kell szedje magát az ember, vagy azok, akik szövegírással foglalkoznak, úgyhogy az eredetihez méltó szöveget írjon.
1: Egy időben eléggé beskatujázták önt, ha így fogalmazhatok, mikor bekerült ebbe a magyar szappanoperába, a Szomszédokba, akkor mindenki Magenheim doktorként szólította meg. Gondolom, hogy tulajdonképpen az a népszerűségét is ennek köszönheti, mert hiszen az emberek lépten nyomon az utcán fölismerték. De talán az utóbbi időben sikerült ebből a skatujából kitörnie. Ön ezt hogy érzi?
0: Igazából soha nem éreztem, hogy szabad ezt így mondani, hogy beskatujáztak volna, hiszen annyi szerepet játszottam ezen kívül színházakban, akár a kedvenc kaposvári színházamban, akár most a Radnótiban, hogy tulajdonképpen én azt tényleg legfeljebb abban éltem meg, hogy mentem az utcán, és akkor azt mondták, hogy ott megy a doktor úr, de mondom, hogy tényleg színpadon annyi szép szerepet eljátszhattam, és szerencsémre most is játszhatok, hogy én ezt soha nem úgy éltem meg, hogy akkor most én vagyok a doktor úr, és semmi más. És azt gondolom, hogy nagyon sokat, pont annak nagyon sokat köszönhetek, hogy talán azért jönnek el többen színházba. Mert nem tudom, mondjuk kíváncsiak esetleg arra, aki az orvost játsza, és emiatt eljönnek a Radnótiba, vagy máshol megnézni.
1: Ön általában komoly szerepekben szerepel, vagy komoly szerepeket játszik. Aztán néha egy-egy talk show-ban kiderül, hogy humora is van. De ritkán látják őt mosolyogni, vagy nevetni. Miért van így önnek ilyen a beállítottsága, szóval ilyen komoly típus?
0: Én nem tudom, szerintem nagy hajlam van benne a jó kedvre, vagy nagyon szeretek jó kedvű lenni, hát az élet nem sok okot ad rá mostanában, de nem mondaná, egyáltalán vagyok egy rossz kedvű ember, azt nem gondolom, de olyan furcsa, hogy a dalok is inkább olyanok találnak meg, amik talán érzelmesebbek, vagy mondhatjuk így szomorúbbak, melankolikusak, de én nem tudom, valahogy ezeket szeretem. És hiába próbálom magam, vagy nem is nagyon próbálom talán rávenni magam, hogy másfajta dalokat énekeljek, úgy érzem, hogy ezekkel tudok valamit mondani.
1: Hogy fogja tölteni az ünnepeket?
0: Hát családi körben a karácsony természetesen, és a szilvesztert én nem nagyon szeretem, és ezeket a nagy csinnadratákat, meg fölhajtásokat se. Úgyhogy azt még nem is tudom, hogy fog telni ez a nagy nevezetes dátum, de remélem, hogy barátokkal.
1: És ami a pályát illeti, a 2000. év, hozzá valami újat az ön életében?
0: Egyet biztosan, amit biztosan tudok, február 3-án lesz a Zalaegerszegi Színházban, ahol vendégként játszom a Hegedűs a háztetőn című zseniális műnek a bemutató, és abban játszom Tevjét, a teljes embert, aminek nagyon örülök, egy nagyon szép szerep, és remélem, hogy egy szép előadás is lesz.
1: Hát úgy legyen. Sok szép sikert kívánok önnek.
0: Köszönöm, nagyon kedves.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunk egy tavaly szeptemberben elhangzott szalagtár ismétlése volt, amellyel az egy hónappal korábban elhunyt kolléganőnkre, Bodri Eleonórára emlékeztünk. Ezt a műsort vasárnap a 9 órai hírek után újból meghallgathatják. Jövő héten Laca Tihamér jóvoltából egy ornitológiai táborba látogatunk el. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket, kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
3: Egy kis lakás az otthonunk, anyám és én együtt lakunk, békében élünk. Megnyugtató, hogy hazavár egy kutya, egy macska, egy papagáj, s van sok növényünk. A háztartáson osztozunk, én mosok, ő vasal, meg vagyunk.

van, hogy belénk kötnek ott gonosz és durva alakok. Ilyenkor félek, mert mindig van, kit irítál az, aki más, vagy más csinál. Az ilyen, hogy élhet. Úgy látszik, nekik attól jobb, ha mások sem túl boldogok,

0: valakitől megkérdezem.
1: Mondd, ki vagyok,
0: és mondd, ki nem. Mi a véleményed? Én választ csak attól kapok, akinek probléma vagyok. Pedig csak élek. Hát mondd meg, mi a baj velem? Én így születtem, Istenem. Nem én kívántam.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szeptembertől az Emmi műveltség az általános iskolai oktatás része lesz Szlovákiában. Bíróságon támadják a Jabloko indulását az orosz választáson. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. Jó napot kívánok, Ürge Tamás vagyok, mondom a részleteket. A 2026-2027-es tanévtől a mesterséges intelligencia műveltség az MI beépül a szlovákiai alapiskolák oktatásába. Nem új tantárgyként, hanem tantárgyközi témaként jelenik meg, amely segít a tanulóknak megérteni az MI lehetőségeit és korlátait, valamint megtanítja őket annak felelősségteljes használatára. A középiskolákban a 2027-2028-as tanévtől vezetik be. Az oktatás 5 kulcsfontosságú területre összpontosít. Ezek az MI működési elvei, az MI-vel való alkotás és együttműködés, a kritikus gondolkodás, a felelősség és biztonság, valamint a digitális egyensúly. A pedagógusok a nyelvekkel, a társadalom és természettudományokkal, valamint a művészetekkel is összekapcsolhatják a témát. Az iskolák támogatására elindul az MI mindenkinek nemzeti projekt, amely MI utalványokat és módszertani segédanyagokat biztosít. Emellett a minisztérium a ChatGPT, Gemini, Copilot és Mistral eszközökhöz tervez bővített licenceket adni minden pedagógusnak. Megújuló gáz előállítását és további feldolgozását tervezi egy beruházó a Dunaszerdahelyi járásban található Hodos község egykori mezőgazdasági szövetkezetének területén. A gáz többek között gáz és cseppfolyósított üzemanyagként hasznosítanák. Ez derül ki a Biogáz Holding által környezeti hatásvizsgálatra benyújtott tervezetből. A biogáz üzemben szerves anyagokból, köztük biológiailag lebomló hulladékból állítanának elő biogázt. A keletkező gáz egy részét hő és villamos energia termelésre használnák fel, amely biztosítaná az üzem működését is. A folyamat során fermentációs maradék, úgynevezett digesztátum is keletkezik, amelyet mezőgazdasági trágyaként hasznosítanának. Az orosz legfelsőbb bíróságtól kérte a liberális ellenzéki Jabloko párt kizárását a szeptemberi parlamenti választásokról, a Rodina párt közölte a TASZ hírügynökség. A kereset szerint a Jablokot azért bírálják, mert tagjai nem keresték fel az ukrajnai hadműveleti övezetet, valamint több emigrációban élő orosz ellenzéki is támogatásáról biztosította a pártot. A Jabloko jelölt listáját az Orosz Központi Választási Bizottság július végén már nyilvántartásba vette, a bíróság pedig később dönthet a keresetről. Oroszországban egyre nagyobb felháborodást váltanak ki azok az esetek, amikor nők röviddel a frontra indulásuk előtt mennek feleségül orosz katonákhoz, majd a haláluk után magas pénzügyi kártérítést kapnak. A gyanús házasságok célpontjaivá elsősorban a rokonok nélküli kiszolgáltatott férfiak válnak. Ha egy orosz katona elesik a harcban, a legközelebbi hozzátartozói a hadseregtől legalább 5 millió rubeles, azaz mintegy 54 000 eurós egyszeri kifizetést kapnak. A rendszer célja az lenne, hogy megnyugtassa a katonákat, haláluk esetén a családjuk anyagi biztonságban lesz. Oroszországban azonban egyre nő az aggodalom, hogy a kártérítést egyre gyakrabban olyan csalók használják ki, akiket a helyi tisztségviselők és az állami média fekete özvegyeknek nevez. Rövid sporthírek következnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
2: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmes lett a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kiesése számában a párizsi Európa-bajnokságon. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén MTK felcsút 2-3. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
1: Az előző napokhoz képest határozottabban felfrissülő hajnali órákat követően napközben is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz a jellemző, napközben csapadékmentes időnk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radarmér Somorja és Dénest között mindkét irányban, és mérnek a D1-es végén is, Bídovce előtt Kassa irányából. Segítsük egymást a közlekedésben is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a nemzeti áldozattudat nyomába eredünk. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az áldozattudat az nagyon sok esetben összetartó erő is. Az áldozatiság szimpátiát kelt bizonyos mértékig. Az áldozati közös tudatnak vannak előnyei is, csak a hátránya az, hogy nincs jövőképe, hanem vagy ezt a múltbéli dolgot siratja, és nem tud túllépni ezeken a dolgokon, vagy tulajdonképpen felelősséget hárít el. Történelemtanítási kánon tulajdonképpen igazából még egyszer az állam és az államalkotó tényezőket tartja fontosnak, és nem a társadalmat, és ezzel nagyon nehéz azonosulni, tehát hogy sokkal több helytörténet kellene, sokkal több társadalomtörténet, és még egyszer örökségi ügy. Tehát ennek a könyvnek is a fő sajátosság, hogy mit jelent az ma, hogy mi magyarok győztünk, nem tudom én, Bánrévénél, Pozsonynál, kikaptunk Mohácsnál. Tehát van-e még ennek a, hogy mondjam, többes szám első személynek milyen realitásai vannak, akár most magyar vonatkozásban, akár Kárpát-medencei vonatkozásban.
0: Mit tegyen a történelem tanár, ha úgy gondolja, hogy a 19. századból örökölt történelemtanítási kánon elavult, és egyre inkább akadályozza a magyar társadalom demokratizálódását? Mit tegyen, ha azt tapasztalja, hogy sok magyar ember reális helyzetértelmezés helyett a terméketlen áldozattudatba menekül? Hivatásrendi felelőssége azt súgja, nem hallgathat. El kell mondania, hogy a történelemnek nincs vége. Ez a könyv tanári felelősségemről szól. Mondja Honderű és Homború címmel megjelent új kötetéről Jakab György történész, történelemtanár. Vele beszélgettem egyebek mellett arról, hogyan tanítható a magyar nép zivataros történelme úgy, hogy az a diákok számára ne szomorú veszteségtörténetet és traumatizált áldozattudatot jelentsen, hanem hiteles, erőt adó útra valóul szolgáljon. Emellett szó lesz arról is, mi a közös a mai élő magyarokban és az etelközből hadjáratra induló őseinkben, egy 15. században itt élt Jobbágyban, vagy éppen Mátyás királyban. A képzeletbeli vendégszékünkben Jakab György történelemtanár. Üdvözlöm!
1: Szép jó napot kívánok önnek is és a hallgatóknak is.
0: Annak apropóján beszélgetünk, hogy könyvet írt Honderű és Homború a nemzeti áldozattudat nyomában címmel arról, hogy hogyan kéne a történelem tanítást a jelen és a jövő szolgálatába állítani, hogyan segítheti a traumák átörökítése helyett azok feldolgozását a múlt ismerete, illetve, hogy lehet-e a történelem óra a kritikai gondolkodás terepe egy olyan közegben, ahol a múlt sokszor politikai identitás harcok nyersanyaga. Szóval a cím, ahogy már jeleztem, Honderű és Homború. Tudom, hogy az a vicc, amit magyarázni kell, az már rég rossz, illetve hát nem túl szerencsés, de azért igazítson el minket kicsit a címmel kapcsolatban. Ugye a ború és a derű, ez már az akadémia jelmondatában is megtalálható. Erre kíván utalni a könyvcím?
1: Nyilván erre is, tehát Honderű címmel volt a reformkorban egy konzervatív arisztokrata újság, és én ezt nagyon szerettem, ezt a szót, és valóban a reformkor ilyen szempontból a magyar történelem nem véletlen egyik legizgalmasabb és legtermékenyebb időszaka volt, és így is kerül ugye az akadémiai elmondatába, és valóban erre is van utalás. A másik pedig, hát ugye imádom a magyar nyelvet, tehát hogy viszonyokat ábrázolt, tehát én azt gondolom, hogy a magyar történelemben vannak derűs és borús időszakok is, és itt ugye az isnek van kiemelt szerepe, tehát eredetében valóban ez utalni is akar a reformkorra, és ezen belül az akadémiára, de másik oldalon pedig legfőképpen erre, hogy gyakorlatilag több mint 1000 év történetében nyilván nagyon sokféle történet előfordul már, és én mind a kettővel szeretnék foglalkozni, tehát nem fontosnak tartom a kiegyensúlyozottságot, nem pessimista könyvet szerettem volna írni.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Jakab György történelemtanár, oktatásfejlesztéssel foglalkozó szakember Moson-Magyaróváron született 1956-ban. A szüleim indultak nyugatra, én meg lepottyantam, jegyzi meg tréfásan. Ősei közt számon tart ruszinokat és szlovákokat is. Az újbudai József Attila gimnázium, majd az alternatív közgazdasági gimnázium történelemtanára volt. Dolgozott tananyagfejlesztőként, írt több tankönyvet is, de neveléstudományi munkáiról is ismert a szakmai közönség számára. Sokat fáradozott annak idején egy közös szlovák-magyar történelem tankönyv létrehozásán. Tagja volt annak a Mi Közép-Európánk nevet viselő nemzetközi tanári munkacsoportnak, amely a Szlovák-Magyar Történész Vegyes Bizottság tanári tagozataként alakult meg. Céljuk az volt, hogy a német-francia közös történelem tankönyvhöz hasonló produktumot hozzanak létre. A szépreményű vállalkozás, mint ismeretes, sajnos végül nem hozta meg gyümölcsét. Jakab György részese annak az együttműködésnek, amely a történelem tanárok egylete és a Napunk hírportál között jött létre, és a szlovák-magyar közös múlt tévhiteivel, mítoszaival foglalkozó projekteket valósít meg. Ahogy egy interjúban a közelmúltban utalt rá, kezdő nagypapa lett, aki éppen bűvészkedni tanul. Kedvenc mondása, szarkasztikus éllel állítja, a jövő bizonytalan, a jelen szörnyű, a múltat lehet egyedül formálni. Nos hát, ha már bűvészkedésnél tartunk, miről árulkodik, hogy errefelé ilyen sűrűn bűvészkednek a múlttal? Változnak az utcanevek, cserélődnek a szobrok, még olyan is van, hogy szoborpark. Az önkötete címlapján is a Kossuth emlékmű látható, aminek szintén elég fura a története. Szóval miért van ez? Milyen ezzel kapcsolatban a meglátása?
1: Tehát egyrészt azt gondolom, még visszautalva az előző szövegre, hogy amikor ezt a bizonyos közös szlovák-magyar történelemkönyvről elkezdtünk gondolkodni, amely azonban, tehát valóban sok mindenben hasonlított a német-francia vállalkozáshoz, de azért két dologba különbözött. Egyrészt abba, hogy mi négy oldalról próbáltuk megközelíteni ezt a bizonyos közös történelmet, tehát nem csak a, ahogy tetszik, többségi, tehát a szlovák és a magyar oldalról, hanem a szlovákiai magyarság és a magyarországi szlovákság oldaláról is. Tehát ez lenne az egyik válaszom ez ügyben, amiben különböztünk a német-franciától. A másik, hogy ott tulajdonképpen egy nagyon sajátos dolog történt, hogy az Európai Unió létrehozása érdekében félretették az ellentéteket, és valóban ez egy úgy közös vállalkozás volt, hogy Elzász-Lotaringia kivételével nem volt területi és egyéb problematika. A mi esetünkben, én ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy itt ezek a közép európai vállalkozások úgy néznek ki, mint amikor egy szivakodó házaspár válásra készül, vagy már el is vált, és elkezdenek osztozkodni a közösen megszerzett javak fölött. Tehát, hogy egy egész más a kontextusa az itteni dolgoknak, de még egyszer ezt én egy nagyon izgalmas dolognak tartom, ez a bizonyos rendezni végre közös dolgainkat című dolgot, ami szerintem sokkal bonyolultabb itt ebbe a térségben, mint Nyugat-Európában.
0: És ami azt a bizonyos bűvészkedést illeti?
1: Persze, de hogy mondjam, hát itt megint az a nagy kérdés, hogy lesz elég józanság, ugyanis hát ugye a törzsi világnak a fő sajátosság az, hogy tulajdonképpen mindig kizárólagosságra törekszik. Ez is a történelem tanításnak azt gondolom, hogy a lényeges eleme, és én ebben itt nagyon markánsan különbséget tennék a történész szakma és a történelem tanítás között. Mert a történelem tanításnak a lényege egy identitásképzés, hogy mit is kezdünk a közös örökséggel, tehát az egyik esetben újra és újra visszatérünk a start helyre, ahogy ez régen a gazdák, hogy okosan játékba volt, és újra kezdjük, és a saját hőseinket tekintjük kizárólagosnak, vagy azt mondjuk, hogy valamilyen formában együtt kell élni, tehát ennek a könyvnek is a fő sajátosság, hogy mit jelent az ma, hogy mi magyarok győztünk, nem tudom én, Bán révénél, Pozsonynál, kikaptunk Mohácsnál, tehát van-e még ennek a, hogy mondjam, többes szám első személynek milyen realitásai vannak, akár most magyar vonatkozásban, akár Kárpát-medencei vonatkozásban, tehát ez pedig én egy intelligencia tesztnek gondolom idézőjelbe, hogy ez a törzsi logikában mindig újra kezdünk dolgokat, vagy képesek vagyunk azt mondani, hogy az ezer évben belefér adott esetben mindenki. Én itt könyvbe is utalok, emlékszem, a Jurta Színházban volt egy ilyen párviadal a Csurka István és a Tamás Gáspár Miklós között, hogy a Csurka István mondta, hogy hát aki nem nemzeti, az mint Ferenc József és Kumbéla örököse, Tamás Gáspár Miklós pedig ugye azt mondta, hogy hát aki csak nemzeti szemellenzővel rendelkezik, az valahol provinciális marad. Tehát A magyar történelemben igen, a Ferenc József és a Kun Bélának is valahol helye van, de ha ezt állandóan cserélgetünk, akkor tulajdonképpen nincs közös jövőképünk, hanem csak a folyamatos törzsi harcok vannak.
0: Ha már szóba került a történelem tanár szerepe, és utalt rá, hogy végül is a feladata az, és ha jól emlékszem, pontosan úgy fogalmaz, hogy annak tudatosítása, hogy voltaképpen mit jelentenek a többes szám első számú kifejezéseink, és hát hadd legyek picit provokatív, és hadd helyezkedjek a képzeletbeli diákja pozíciójába. Mit válaszolna, ha azt kérdezném, amit ön egyébként kérdésként szintén megfogalmaz a könyvében, hogy mi a közös bennem az etelközből hadjáratra induló őseinkben, illetve hát a 15. századi jobbágyban?
1: Én azt gondolom, hogy itt mindig jó lenne visszatérni a személyes szinthez. Tehát, hogyha családtörténetbe gondolkodom és örökségbe gondolkodom, akkor tulajdonképpen ezek mindig döntések, tehát ahogy az Ernst Renan megfogalmazta, hogy a nemzetiség, vagy a, már nem emlékszem mit, de hogy az egy mindenkori népszavazás, a nemzethez való tartozás. Tehát, hogy mit is kezdek ezzel az örökséggel ebben az esetben, hogy én ezt bevállalom, vagy nem vállalom, az egész arról szól, és azért vagyok csak büszke a etelközi őseimre, mert a későbbi őseimre, mert hogy a Svatoplukot legyőzték, és én vagyok a legjobb, és saját kisebbségérzéseimet próbálom valamilyen formában kompenzálni. Tehát a mindenkori jelennek meg kell fogalmazni azt, hogy ezzel az örökséggel mit kezd, van-e még közös nevező ebben az esetben. Én nekem ugye családtörténetileg is izgalmas az életem, mert ugye megnéztem itt a családfánkat, és hogy körülbelül mindenki Munkács és Királyi Helmec között született, mind az anyai, mind az apai ág. A húgom Ausztráliába él, az öcsém Kanadából nemrég jött haza. Tehát, hogy én ugyanezt gondolom arra a közösségre, amit magyarságnak nevezünk, hogy ez egy döntés kérdése, hogy ebbe a közösségbe én kit tartozom, vagy kit tekintek valóban a saját őseimnek, és vállalom azt, hogy büszke vagyok arra, sétálok a budai várba, és azt látom, hogy az én őseim milyen fantasztikus dolgokat építettek, és milyen szép környezetet teremtettek, vagy nem tudok ezzel mit kezdeni. Igazából mondom, az a nagyon nehéz dolog, hogy ez egy törzsi logikában csinálom, akkor állandóan azt fogalmazom meg, hogy ki nem tartozik ide, tehát hogy én ugye ezzel a szokásos foci hasonlattal, hogy én ezt fontosnak tartom, hogy mindenkinek legyen csapata, én fradista voltam, a pattársam Dózsás volt, de hogy van-e valami olyan közös dolog, hogy szeretjük a focit, vagy szeretjük a együttlétet, és ez megint azt gondolom, hogy egy intelligencia kérdése, és én azt gondolom, hogy én itt nagyon szeretem, az Ottlik Gézának van a iskola határon könyvnek a végén, hogy milyen furcsa, hogy a Mohácsi csata, nem tudom, 450. évfordulóját ünnepeljük, hogy a vereségeinket ünnepeljük, akkor hogy néz ez ki, és akkor az Ottlik így folytatja, hogy de hol vannak a győztesek, hol vannak a tatárbirodalom, az oszmán-török birodalom, most már mondhatjuk, hogy hol van a Szovjetunió, tehát hogy lehet, hogy a mi közösségi élményünk meg erről szól, hogy túléltünk, hogy akárhány éve itt vagyunk, és én nekem, ezt már több helyen is elmondtam, hogy egy fantasztikus élményem volt a Krím-félszigeten, amikor kiderült, hogy a ottani tatárokkal találkozva, hogy ők nagyon büszkék Jakab Györgyre, hogy Európába államot alapított, és a türk rokonság közösségén keresztül, és ez nem csak egy értelmiségi tudás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy vállalás kérdése valamilyen formában, és újra azt gondolom, hogy a történelem tanárnak ennek a közös örökséggel való gazdálkodása fő feladata, hogy mi az, ami folytatható, vagy én nagyon szeretem, van egy ilyen Gauguin képcím, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk, tehát hogy ezek nem tudományos kérdések, hanem valóban, hogy néz ez ki, és én újra azt gondolom, hogy ez családtörténetileg lenne jó végig gondolni, hogy ugyanígy egy csomó családtörténeti dolgom van, amit lehet, hogy nem vállalok, már nem örülök annak, hogy egy másik ilyen mindig elmondott élményem az, hogy amikor Voronyezsbe ott álltam a Magyar Katonák Kegyetlenkedései Múzeum tárlói előtt 20 gyerekkel, az egy nagyon rossz érzés volt, és én nekem a nagyapám aktualiter Voronyezsbe partizánvadászatot folytatott, tehát hogy nyilván szerettem a nagyapámat, de ezt nem kevésbé lelkesen vállalom ezt az örökséget, mint mondjuk a apukám csapolt a, nem tudom én, lajtahansági mocsarakat. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a törtemtanárnak ilyen típusú feladata van, ez az örökség, közös örökséggel való gazdálkodás.
0: Felteszi a kérdést, hogy a tanárok hogyan mondják el a magyar nép is idézem, zivataros történelmét úgy, hogy a számukra, mármint hogy a diákoknak ne szomorú veszteség történetet és traumatizált áldozat tudatot jelentsen, hanem hiteles, erőt adó útra valóul szolgáljon. Na most ön ezt a dilemmát hogyan próbálta meghaladni, vagy ezt a csapdát elkerülni?
1: Hát részben az előbb említett Ottlik dolog, a másik meg hát a könyv nagy része az pont arról szól, hogy attól függ, hogy mit tekintek viszonyítási alapnak. Tehát, hogyha a Szent Istváni birodalom nagyságát, kárpát-medencei hegemóniáját és egyebek tekintem alapnak, akkor nagyon sok tekintetben ez egy valóban zuhanás történet, vagy legalábbis visszaszoruló történet újabb és újabb traumákkal, Mohácssal, Trianonnal, és nem tudom én, egyebek. És tulajdonképpen ezt a ma is érvényben lévő történelemtanítási kánon, azt valamilyen formában abba a keretbe fogalmazza meg, hogy túlélni. Tehát a sokféle trauma az azt eredményezte, tehát újra traumatizálódott adók, hittünk a reformkorba, hogy most végre kiléphetünk, aztán világos jött, aztán megint hittük azt, hogy fölépíthető valami, aztán Trianon jött és egyebek. Tehát, hogy a traumatizáltságnak sajnos az a problémája, hogy megáll az idő, tehát valakit, nem tudom én, elüt az autó, utána ő már félelemmel fog reagálni a dolgokra, már tulajdonképpen, ugye, ahogy szokták ezt fogalmazni, mint a lemezjátszón, elakad a tű, ugyanazt a történetet mondja tovább. És tulajdonképpen még egyszer ez a könyv legfőképpen azért íródott, mert én azt gondolom, hogy ez a 19. században megfogalmazott történelemtanítási kánon, ami egyszerre akarja a magyar szupremáciát és a magyar kultúrfölényt és különleges fantasztikus dolgokat elmondani, másrészt tele van kisebbségi érzéssel, tehát valahol a realitás helyett egy ilyen irreális dolog van, hogy hol legvidámabb barak vagyunk, hol nemzethalál van, tehát valahol a szélsőségek helyett, és ugye ezt a Márai Sándorval így fogalmazta meg, hogy milyen jó lenne akkorának gondolni magunkat, amekkorák reálisan vagyunk, tehát hogy ez egy bizonyos mértékig irreálissá vált, és érthető is, tehát egy angol történész, amikor ír a magyar történelmről egy könyvet, akkor azt a címet adja, hogy megmaradni. Tehát folyamatosan a túlélés, a félelem, a kisebbségi érzés, lesz-e Magyarország és egyebek, és én azt gondolom, hogy talán a 21. században, de ez lehet, hogy az én saját optimizmusom csak, talán most már nem csak az a fő kérdés, hogy megmaradni, leszünk, vagy lenni, vagy nem lenni, hanem a hogyan leszünk itt együtt. Állandóan torzsalkodunk egymással, és gyűlölködünk egymással is az országhatáron belül, a Kárpát-medencébe, magyarok, nem magyarok, és egyebek. Tehát, hogy én azt remélem, hogy ezt arra az alapra kéne tenni, hogy Magyarország van, így is, ha akarom, egy közép-európai középhatalom, valóban nem a Kárpát-medence ura, ez akkor lehetséges, hogyha körülbelül 40 millióan lennénk magyarok, akkor biztos, hogy erről lehetne beszélni, de egyszerűen demográfiailag irreális ez a Szent Istváni birodalmi mindenki magyar volt és magyar uralom, és még egyszer, tehát én ezt remélném, hogy ahogyan legyünk valamilyen formában együtt, ezen kéne közösen gondolkodni, és tulajdonképpen én nekem ugye nyilván ez a mániám, hogy mindig akkor kezdenek el történelemkönyvet írni, amikor van valami közös jövőkép, és én most egy kicsit ezt hiányolom, hogy nincs ez a közös jövőkép, hanem a politikának kiszolgáltatjuk magunkat azzal, hogy hagyjuk, hogy itt gyűlölködés történjen folyamatosan. A diákoknak pedig hát nyilván az építést lehetne mondani, és azt, hogy ez legyen egy jó közös vállalkozás, hogy itt Magyarországon mit építünk együtt. Sokféle magyarok, tehát nem homogenizálva, és nem tudom én, hanem körülbelül ilyenek, de inkább ezt kérdezzem még, mert ezt vég nélkül tudom ragozni, csak...
0: Én meg előszeretettel hallgatom a válaszát. No de, ha már beszélünk itt a kánonról, a történelemtanítási kánonról, a könyvében az mellett érvel, hogy ez már mostanra elavult, ez a 19. századból örökölt minta is, hogy akadályozza is a magyar társadalom demokratizálását, vagy demokratizálódását. Konkrétan hogyan fejti ki ezt a hatását?
1: Hát ez egyrészt azt jelenti, hogy tehát ez a kánon a 19. század második felébe, tehát a kiegyezés után alakult ki, és a legfőbb célja tulajdonképpen az volt, hogy azt a sokszínűséget homogenizálja, tehát megteremtse a magyar nemzetet. Magyar nemzetnek azt az ideáját, hogy valamilyen formában egy egységes államkeretbe, ha mégis a monarchia keretébe, de mégis létezik jogilag egy független magyar állam, és ezen belül egy nagyon fontos célt tűzött ki, hogy elmagyarosítsa, ugye az iskolába bízott, hogy a magyar társadalom valóban magyarrá legyen. Ez azért volt, hogy egy bonyolult és nehéz történet, mert gyakorlatilag a magyar lakosság több mint 50%-a nem magyar anyanyelvű volt. És bizonyos mértékig ez a történettanítási kánon, ez arról szólt, hogy el kell tüntetni a nem magyar elemet a magyar történelemből. Tehát lényegében természetes volt, hogy állampolgári jogon Zrínyi Miklóstól Mátyás királyig mindenki magyar volt, de a középkorban ennek nem volt jelentősége, hogy Zrínyi Miklós otthon milyen nyelven beszélt, és nem tudom. Tehát, hogy ennek a fő funkciója egy közös nemzettudat megteremtése volt. És ez egy nagyon pozitív dolog volt akkor, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha azt mondom, hogy kalandozás, azt mondom, hogy kuruc, akkor én azt gondolom, hogy aki magyar nyelven beszél, az valamilyen formában érti ezeket a szavakat, és ez teremtett egy nyelvi közösséget. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek nagyon sok pozitív oldala volt az 1870-es évektől kialakulva. Utána viszont jött Trianon, és értelmszerűen összör ugye lekapcsolódtak a nem magyar anyanyelvű román, szlovák és egyéb népesség, majd utána még egy hatalmi harc következtében még sikerült tovább ezt a társadalmat szétszedni, és ugye általában a holokausztot szokták emlegetni, de a sváb vagy a németek kitelepítése, a roma holokauszt és egyebek mind azt mutatta, hogy ez továbbra is ez a társadalom nem közösen gondol valamit építeni itt a 93 ezer négyzetkilométeren belül, hanem tulajdonképpen folytatódik az a történet, ami a középkorban természetes volt, hogy az ország elitje úgy gondolja, hogy ugye a Nácio Hungarikához csak a nemesség tartozott hozzá, tehát hogy igazából az ország elitje képviseli a társadalmat. Ebből következően a magyar történelem oktatás, az iskolai történelemoktatás államközpontú lett. Tehát az államnak a sikerei jelennek meg minden esetben, és rengeteg ugye ellentmondás is van ebből, hogy büszkék vagyunk a Nobel-díjasokra, de hát hogy most konkrétan ezek elmenekültek ebből az országból, ez nem képezi ezt a dolgot, vagy magyar űrhajós legyen, magyar olimpikonok legyenek, és egyebek, de tulajdonképpen a társadalom legfeljebb olvasmányként jelenik meg a helyi társadalom. Ugye a leglátványosabb, gondoljon bele, hogy a történelemkönyvekben nincsenek nők. Pedig hát vélhetően az elmúlt 1100 évben a nők alkalmazták a társadalom minimálisan 50%-át, és legfeljebb kiegészítő olvasmányként, vagy rendes feleségként, és nem tudom én jelentek meg. Tehát még egyszer, ez a történelemtanítási kánon az államot, az államalkotó tényezőket tekinti fontosnak. Például, hogy a romaknak, a cigányságnak nincs története, mert nem volt írásbelisége. Tehát a történelemkönyvekben a cigányok csak akkor jelennek meg, amikor ütköznek az állammal, tehát ott vannak a bírósági jegyzőkönyvek, és a nem tudom én, pedig hát létezik egy saját története ennek a dolognak. És itt megint én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig ezt újra kéne gondolni, ezt a történetet, vagy hát amit ugye szoktam mondani, hogy ugye a magyar történelemből büszkék vagyunk Szent Istvánra, Mátyás királyra, és hát mind a két esetben arról szólt a történet, hogy gyakorlatilag ezek szélsőséges egyeduralmat valósítottak meg, általában idegen zsoldosokra támaszkodva, a korabeli magyar társadalom ellenében, tehát Mátyás nem véletlenül teszi át aztán a székhelyét Bécsbe, vagy Szent Istvánnál is a korabeli magyarság túlnyomó többsége nem a Szent István mellett harcol, hanem a Koppány mellett harcol, tehát olyan idóliaink vannak, olyan mintáink vannak, amelyek gyakorlatilag a demokratizálást nem igazán segítik. Tehát még egyszer, ez az államközpontúság és a társadalom legfeljebb ilyen olvasmányként jelenik meg, a másik oldal pedig a hatalom mintái vannak, a rendi minták jelennek meg. Tehát, hogy még egyszer, ez a könyv bizonyos mértékig arról szól, hogyha én most elmondom azt a történetet, hogy az ország politikai elitje úgy gondolja, hogy jogot formálhat arra, hogy a magyarság egészét képviseli, hogy a saját törvényeit nem tartja be, hogy függő helyzetbe hozza a társadalom túlnyomó többséget, hogy reprezentatív dolgokra költi a pénzét, akkor nem tudom eldönteni, hogy a Verbőcire vagy adott esetben a NER-re gondolok, és ezek a rendi minták borzasztó erősen, hogy mondjam, transgenerációsan öröklődnek tovább, hogy a társadalom elfogadja, hogy egy politikai elit teljes egészében képviseli őt. És még egyszer, a történelemtanítási kánon tulajdonképpen igazából még egyszer az állam és az államalkotó tényezőket tartja fontosnak, és nem a társadalmat. És ezzel nagyon nehéz azonosulni, tehát, hogy sokkal több helytörténet kellene, sokkal több társadalomtörténet, és még egyszer örökségi ügy. Tehát összefoglalva, hogy egyrészt ezek a rendi mintákat tartalmazza, ami még a nemesi nemzetfogalomból következik, ezeket a törzsi mintákat tartalmazza, hogy a társadalmon belül a kiki győz le, sokkal fontosabb, mint hogy kompromisszumokat hozzunk valamilyen formában. És a harmadik, amiről ez a könyv szól, hogy tulajdonképpen létezik egy áldozattudat, tehát hol hős történetünk van, hol pedig mi vagyunk az áldozatok, és tulajdonképpen ez akadályozza megint a társadalomnak az együttműködését.
0: Jó végszót kaptam ismét öntől. Folytatjuk a beszélgetést Jakab György történelem tanárral. Hát a könyv alcíme, hogy az nemzeti áldozattudat nyomában. Hát honnan ered ez az áldozattudat? Egyáltalán miért ennyire hangsúlyos a magyar történelemben? Más nemzeteknél is így van-e? Illetve, hogy hát mit gondoljunk erről?
1: Természetesen minden nemzetnél így van, meg azért mondom, itt megint érdemes lemenni a családtörténetig, még a egyéni pszichológiát most én kevésbé tartanám fontosnak. Hát ha végig gondoljuk, ugye ez megint amivel kezdte is ez a zivataros történet, ez valóban nem vidám történet. Ugye az én kiinduló pontom az, hogy a mi történetünk, tehát a mai történetünk az Mohácssal kezdődik. Tehát ez egy nagyon fontos örökség, ez a középkori magyar állam történet, de amiben Szent István nem nemzetállamot csinált, hanem birodalmat csinált, és valóban Európa akkor egy nagyon fontos hatalmává vált. Utána viszont Mohácssal ez megszűnik, ez a fajta birodalmi tudat, és évszázadokon keresztül tulajdonképpen valóban ez a nemesi nemzettudat, a náci hungárika tartja fönt a magyar kultúrát valamilyen formában, és nem véletlen, hogy a korabeli országgyűléseket, mint a sérelmi politizálás gyakorlatát szokták bemutatni, tehát állandóan tulajdonképpen úgy érezzük, hogy a nagyhatalmak valamilyen formában állandóan az elpusztításunkra törekednek. És itt alakul ki maga az áldozattudatnak, amit az előbb is próbáltam mondani, hogy megjelennek a szélsőségei, tehát mondom a legvidámabb barak, a kultúrfölény, a Szent Korona, Kárpát-medencei uralma és egyebek az egyik oldalon, a másik oldalon ugye a herderi jóslat kapcsán a nemzethalál víziója, a túlélésnek a különböző rétege, és ez óhatatlanul még egyszer újra traumatizálódik, újra elhisszük, hogy független lehet az ország, újra nyilván fő cél valamilyen formában mégiscsak a múltbeli dicsőségeknek a helyreállítása, és ez mondom más országoknál sem különbözik, tehát én azt gondolom, hogy ha most az örmény történelmet vagy a grúz történelmet megnézzük, akkor nyilván más is lehet erre mondani, akkor ez nagyon hasonlóan működik. Itt igazából a nehézség, mondom, ez az újra traumatizálódás, tehát Trianon után el lehetett volna mondani, hogy igen, akkor ebbe a közegbe megpróbálni egy homogén nemzetállamot csinálni, és megint egy közös történetet csinálni. Ehhez képest ez a régi dicsőség és egyebek kapcsán, mondom, mint az elakadt tű, vagy megállt az idő, mert folyamatosan tulajdonképpen nem tudunk kilépni abból, hogy bennünket bántottak. Tehát nekem ugye a klasszikus példa, amit a szomszéd utcába parkol egy autó, ahol hátulján ott van a Nagy Magyarország matrica, de nyilván gazdaságossági szempontból szlovák rendszámmal közlekedik az autó. Na most ennél nagyobb ellentmondást, hogy gyakorlatilag a Nagy Magyarország matrica az azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a mai Szlovákia létét, ugyanakkor anyagilag mégis megéri ezt az autót szlovák rendszámmal működtetni, és egyebek. Tehát keletkezik egy nagy zűrzavar ebből, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy még egyszer a Szent Istváni Birodalom nagysága, és nem tudom én mi van, másik oldalon pedig, hát tulajdonképpen mondom, ezek a túlélési dolgok vannak. Ráadásul az áldozattudat az nagyon sok esetben összetartó erő is, tehát bizonyos mértékig, ugye itt Izrael államot szokták mondani, és egyebek, az áldozattiság szimpátiát kelt bizonyos mértékig, az áldozati közös tudatnak vannak előnyei is, csak a hátránya az, hogy nincs jövőképe, hanem vagy ezt a múltbéli dolgot siratja, és nem tud túllépni ezeken a dolgokon, vagy tulajdonképpen felelősséget hárít el. Tehát megint a honború és a honderű, nekem mondom ebbe van, hogy egyszerre lehetünk büszkék, hogy Magyarország létezik, és a krími tatárok büszkék ránk, és a másik oldalon meg a Voronyeset is be kell vallani, mert ha csak tulajdonképpen ezek a szélsőségek vannak, és benne maradunk ebbe az áldozattudatba, akkor lemaradunk. Tehát amit most nagyon látványosan lehet látni, hogy a szomszédos országok nemzetet építenek. Tehát valamilyen formában, amit a 19. században ugye a magyar történelemoktatásnak volt a feladat, hogy eltüntesse a nemzetiségeket. Most én azt látom, hogy Szlovákiában a magyar múltat akarják eltüntetni, tehát tulajdonképpen egy ilyen aszimmetrikus helyzet van, és jó lenne szinkronizálni, tehát ahogy a szlovákban ugye megvan a uharszka és a magyarszka kettőség, nálunk nincs ilyen kettőség, mi még mindig, amikor azt mondjuk, hogy a magyar kultúra, meg Magyarország, akkor nem tudjuk igazából eldönteni, tehát vannak ilyen jelzők, hogy a történelmi Magyarország, meg a Trianon előtti Magyarország, de ezzel mi még valahol a 19. században maradtunk.
0: Folytatjuk a beszélgetést Jakab György történelem tanárral. Ha már az áldozat tudatnál tartunk, úgy fogalmazott az egyik írásában, hogy józan észsel alig érthető ebben a látszólag nyugodt és békés helyzetben, hogy külső nyomás nélkül miért és hogyan termelődött újra ez a bizonyos nemzeti áldozat tudat. Az egyedül vagyunk, és a mindenki ellenünk van félelemteli érzése. Mi a válasz erre?
1: Itt én azt gondolom, hogy van egy generációs ügy is, tehát hogy az én számomra a, hogy nevezem így, 1989-es rendszerváltás, az egy nagyon revelatív történet volt. Egyfelől én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy az én generációm az elmúlt 10 000 év legszerencsésebb generációja, hiszen békébe élhettem a Kádár rendszernek, ha úgy tetszik, csak a valóban viszonylag jobb, puhább oldalát élhettem meg. Lehet tehát egy illúzióm a rendszerváltáskor, hogy hát tulajdonképpen vége van ezeknek az autokratikus hatalmaknak, és ugye amit szoktam még mondani, hogy a globális felmelegedés meg vélhetően még közvetlenül nagyon nem fogja érinteni az én generációmat, vagy csak kismértékben. Tehát, hogy visszatérve, nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az én generációm kapott egy olyan lehetőséget, amiben egy csomó történelmi hagyománnyal, ha úgy tetszik, szakítani lehet, tehát amit az előbb mondtam, hogy a puszta túléléshez képest valóban csatlakozunk az Európai Unióhoz, egy olyan integrációhoz, ami a mi számunkra is kedvező lesz, a NATO-hoz, ami egy katonai védőernyőt fog majd biztosítani, és imán nekem személyembe is egy nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a rendszerváltást én ebbe a bizonyos alternatív közgazdasági gimnáziumba éltem meg, ami az ország első alapítványi iskolája volt, tehát 10-valahány közeli ismerősömmel, barátommal iskolát csinálhattunk, megírhattuk ennek a saját tankönyveit, és tulajdonképpen az én számomra a tanítás, és ezért is tartom fontosnak itt a történelemtanári identitásomat, az egy kreatív, önálló és valóban a társadalmi integrációt segítő tevékenység, és nem csak egy tananyagleadó automatáról szól a tanári szerep. Tehát, hogy én így éltem meg a rendszerváltást. És hát ehhez képest volt az én számomra ugye hihetetlen csalódás, hogy tulajdonképpen ez a bizonyos irrealitás, amiről itt korábban is beszéltünk, tehát hogy nem a reális helyzet értelmezés van, hanem valahol a saját álmaink, vágyaink, vagy a különböző traumáinkból adódó félelmeink döntenek. Tehát irreális volt nyilvánvaló a nyugati kultúrának, ugye a fogyasztói társadalomnak az abszolutizálása, irreális volt rengeteg olyan dolog, amiben mi akkor hittünk, és hát ehhez képest, vagy olyan bizonyos mértékig helyreállítottak sajnálatos módon a dolgok 2010 után, után, amikor ismét egy autokratikus rendszer lett, amit az előbb elmondtam, és most ilyen értelemben direkt bepolitizálni nem szeretnék, de az én számomra a NER az valóban ennek a törzsi szembenállásnak a egyik, hogy mondjam, tipikus példája lett a NER ennek a bizonyos rendi gondolkodásnak, amiben még egyszer urak és szolgák vannak, amiben a pénzek reprezentációra mennek, kastélyokra, focira, mindenféle egyéb történetre, amiben nem a hatékonyság, hanem a politikai lojalitás a fontos, és még egyszer abba hagyom, bár mondom, ennek a könyvnek egy jelentős része erről is szól, hogy a történelmet eszközül használta föl megint a politika arra, hogy a saját társadalmával szembe kineveljen egy szűk elit, ugye, ahogy ezt nevezték az Orbánék, egy részvénytársaságot, ami mondom, egy függő helyzetbe hozza a társadalmat, és tényleg szinte hűbéri rendszert lehetett tapasztalni ez ügyben. Ezt most, bocsánat, abba is hagyom. Tehát ezt akarom mondani, hogy ez nekem egy borzasztó csalódás volt, és nyilván én most újra reménykedem abba, hogy vissza lehet térni talán egy korábbi állapothoz. Ismét végig lehet gondolni, hogy most már nagyhatalmaktól függetlenül, tulajdonképpen a saját belső viszonyaink alapján meg tud-e békülni ez a társadalom. Tehát nyilvánvaló, hogy a történelem nagyobb részébe külpolitikai ügyek határozták meg a magyar történelmet, tehát amit kevésbé ismert, hogy a Mohácsi vész történetében nagyon nagy szerepet játszottak a krími tatárok, amelyek megtámadják Lengyelországot, ezért Lengyelország kihátrál Szapolya István támogatása alól, és nyilván akkor jön ez a Habsburg-török történet, tehát hogy hajlamosak vagyunk csak belülről nézni a dolgokat, tehát még akkor egy kör a történelemről, tehát hogy a Rákóczi Szabad Csákharc leírható úgy is, mint hogy ugye a hős magyar kurucok nem tudták elviselni a Habsburg abszolutizmust és föllázadtak, de sajnos van egy olyan rétege is, hogy közben kitör a Habsburg francia örökösödés, spanyol örökösödési háború, és a franciáknak ez egy nagyon kellemes dolog, hogy a Habsburgok hátába egy magyarországi rebellió is kimozdul, és pénzelik is ezt, a Habsburg csapatok ugye kívül is vonulnak Magyarországról, és amint ez a háború befejeződik, a Rákóczi Szabadságharc is hamarosan utána befejeződik. Tehát én nem azt mondom, hogy csak is és kizárólag külpolitikai meghatározottságok vannak, de hogy a kettőt valahogy együtt kéne, hogy a magyar történelembe külön tanítjuk a magyar történelmet és a nemzetközi történelmet, pedig hát ezek valahol összefüggenek, és megint az irrealitásunkhoz ez hozzátartozik. Tehát visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy az én számomra ugye a 89-es rendszerváltás azért volt nagyon egy felől szép reményű dolog, másfelől meg csalódás, mert hogy már nincs kire fogni ezt. Tehát ez tulajdonképpen a magyar viszonyokból következett, hogy utána, hogy szétesett az ország, hogy tulajdonképpen hagyta 16 évig a NER-et uralkodni.
0: Szóba kerültek a szabadságharcok, és hát erre is utal egy írásában, most nem emlékszem, hogy ezt a könyvben olvastam-e, vagy egy publicisztikájában, hogy folyamatosan váltakoztak a magyar történelemben a szabadságharcok és a kiegyezések, de hogy a közgondolkodásunk többnyire csak az ismétlődő felkelések, többnyire vesztes felkelések történetét ismeri, hogy miért van az, hogy igazából csak a vereségeinket emlegetjük?
1: Nem csak a vereségeinket emlegetjük, hanem én újra azt gondolom, hogy nem viszonyokba gondolkodunk. Tehát itt megint jön a honderű és a homború, tehát hogy nyilván tényleg legyünk büszkék egy csomó szabadságharcra, és kétségtelen, hogy az, hogy mind a mai napig itt gyakorlatilag a magyar állam és azért a magyar kultúra középpontban van, ahhoz nagyon fontosak voltak tulajdonképpen azok a szabadságharcok, amelyel a magyar nemesség mégiscsak valamilyen formában megvédte, ha semmi más, akkor a állami önállóságunkat. Nyilvánvaló, hogy a 48-as, 49-es szabadságharc nélkül nem lehetett volna kiegyezés és egyebek, csak pontosan ezeknek a belső viszonyrendszere lenne a leglényegesebb, hogy tudjuk, hogy valóban a túlerő ellen, tehát se az oszmán-török birodalma ellen, ugye most lesz, vagy van Mohács 500. évfordulója, ha a reális katonai viszonyokat nézzük, akkor nem lett volna esélyünk hosszú távon az oszmán birodalom elleni győzelemre, vagy később a Habsburg birodalmon belüli dolgokra, tehát újra ezek a 19. századi történelemtanítási kánonba teljesen jogosan a büszkeséghez tartoznak, még akkor is, hogyha, tehát akár ha most 56-ra gondol és egyebek, újra azt gondolom, hogy anélkül nem lett volna Kádár rendszer, ha ez működik. Csak valóban ebbe megint az a viszonyrendszer nincs benne, hogy ez állandóan ezek, tehát mi lett ennek az eredménye, tehát ha valóban végigkövethető a magyar történelem, mint a Pálffy Géza ír erről nagyon sokat, hogy ezek a kiegyezések története, ami mindig sajnos kettős szinten zajlik, tehát a kiegyezések egyfelől megvédték a magyar állam önállóságát, másik oldalon viszont a magyar nemesség, a magyar politikai elit mindig is igyekezett a saját hatalmát is biztosítani, tehát ez ugye a klasszikus példa, hogy amikor 1809-ben ugye a Napóleontól vereséget szenved az utolsó magyar nemesi fölkelés, akkor Napóleon felajánlja Magyarországnak a Habsburgoktól való elszakadást, amit a korabeli magyar nemesség nem vállal, mert megijed attól, hogy esetleg a jobbágyokkal ki kéne egyezni, és ki kéne békülni. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszerként kéne elmondani, amit az iskolában nyilván nagyon, nagyon nehéz, csak nagyon sok esetben még egyszer ez a rendi, vitézi, katonai logika a kiegyezéseket, a kompromisszumokat kevésbé tartja értékesnek, mint nyilván a katonai győzelmeket, vagy akár a hősies halált és halált megvető, nem tudom én mindenfét. Tehát, hogy ez is egy hagyomány, amiben mondom, ugyanúgy meg lehetne írni a magyar történelmet, az okos kiegyezések történetében Bocska István, ahogy kiegyezik a Habsburgokkal és megvédi a magyar függetlenséget. Tehát ezt én egyfelől mondom a rendi gondolkodásnak, ez a katonai győzelem vagy halál továbbéléseként gondolom, másrészt, hogy nagyon le lett egyszerűsítve a történet, és ez az iskolákban hihetetlen zavart is okoz, tehát szerintem maguk is még ezt így tanulták, hogy ugye a török oszmán török birodalom Mohács után, vagy utána Magyarországon halála után elfoglalja Magyarország nagy részét, és függő helyzetbe hozza Erdélyt. Ennek ellenére ez az utólagos történet úgy fogalmaz, hogy a három részre szakadt ország. Tehát jogilag nem három részre szakadt az ország, hanem a kétharmadát egyszer az oszmán-török birodalom elvitte, tehát lett az erdélyi fejedelemség, a hódoltság, és az a királyi Magyarország ugye a Habsburg vezetés alatt. És ez egy nyilván megint, ha a Szent Istváni Birodalom egységbe látása a cél, akkor valóban különböző színekkel jelezve lett a három ország rész, de ugye még ebből a mai történelemkönyvekben akkor ezt úgy kéne ábrázolni, hogy a nyolc részre szakadt ország, tehát Trianon óta nem telt el 150 év, tehát hogyha különböző színekkel jeleznénk a Szent Istváni Birodalmat, és csak egy bizonyos része Szlovákiához került, Ukrajnához, Romániához, stb. Nem tudom, ez így érthető-e, hogy rengeteg ilyen zavar van ebből, hogy a viszonyítási pontunk ez a Szent Istváni állam, és ez eleve ugyanúgy, mint az autós matica, ez ilyen zavaros módon van előadva, mert nem tudunk szabadulni a fejünkben lévő ideáloktól ebben az esetben, és ez nagyon sok esetben rossz politikai döntéseket hoz. Tehát én szerintem megint sikerült állatira bevinni Magyarországot abba, hogy egyedül vagyunk, és mindenki a mi ellenségünk, és fenyegetve vagyunk, és egyebek, ami nagyon alkalmas a politikai manipulációra.
0: Ha már többször is említette a Nagy Magyarország matricákat, arra mi a lehetséges magyarázat, hogy hát a jelek szerint máig nem sikerült úgy elgyászolni igazából Nagy Magyarországot, és a mentális térképe, mintha még mindig sokak fejében élesen kirajzolódna.
1: Ez így van, és itt inkább, hogy mondjam, a traumatizáltságnak az a problémája, hogy a gyász folyamat több generáció alatt, megint ha családtörténetre veszem, akkor ennek le kellett volna játszódnia, de valóban a gyász folyamatot nem tudjuk megcsinálni, mert a Trianon nyilván egy nagyon igazságtalan dolog volt ez ügybe, és itt valóban azt gondolom, hogy a Karintinak van ez a szép képe, hogy amikor levágják a végtagokat, akkor azok utólag fájnak, tehát hogy valóban ezt a gyász folyamatot kéne végig gondolni, hogy még egyszer, tehát legyünk büszkék a Szent Istváni Birodalom, legyünk büszkék arra, hogy az őseink még egyszer ezer valahány év óta föntartották ennek az államnak a létét, helyel közel a magyar nyelv, a magyar kultúra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel az örökséggel jól gazdálkodjunk. Tehát egy pillanatig nem gondolom, hogy ezt bármilyen formában ez negatív lenne. Másik oldalon viszont a gyász folyamat arról szól, hogy ezt ugye a pszichológia nagyon szépen leírja, hogy hát van egy, már nem emlékszem így pontosan a szakaszaira, de ugye indulatosak vagyunk, tagadási folyamat, és aztán valamilyen formában reálisan képesek vagyunk ezt elfogadni, és akkor tulajdonképpen sokkal több jó dolog is keletkezhetne ebből. Tehát abból, hogy nem vagyunk rugalmasak, én azt gondolom, hogy már nagyon sok veszteségünk származott. Tehát gyakorlatilag 200 évvel ezelőtt a magyar nyelv és a magyar kultúra az a Kárpát-medence közvetítő kultúrája volt. Tehát a német mellett valamilyen formában az itt lévő szláv népekkel, szomszédokkal és egyebek a magyar kultúra révén lehetett. Tehát ez volt az a bizonyos hungarus tudat, ami állampolgári alapon egy vonatkozó szlovák vagy ruszin anyanyelvű ember is bizonyos mindig elfogadott. Tehát ez például, hogy mi görcsösen ragaszkodtunk a múltbeli ideáljainkhoz, ez a hungarus tudat, ez eltűnt. Tehát az én gyerekkoromban még lehetett találkozni öreg emberekkel, akik a magyar himnuszt tudták, annak nem magyar anyanyelvűek voltak és egyébek. Tehát a gyász folyamatnak az egyik része, hogyha mondom nem vigyázunk, akkor rengeteg olyan érték is elvész, ami pedig működik. A másik pedig, hogy hát most már megnyíltak a határok, tulajdonképpen sokkal inkább ez kiegyenlített tudna lenni, tehát hogyha elfogadnánk, hogy még egyszer Magyarország létezik, tudunk együttműködni és kialakítani egy olyan formulát, én Selmecbányán emlékszem egy olyan időszakra, amikor

0: és ez nem csak rajtunk múlik, hanem a szomszédokon is. Tehát amikor én Pozsonyban azt hallgatom, hogy a mi nagy szlovák királynőnk Mária Terézia, mondjuk angolul, vagy a magyar, vagy a szlovák korona milyen, akkor nyilván egyfelől tudom, hogy igaza van egy szlovák embernek, aki úgy gondolja, hogy ebbe a közös történelembe ez az övé, csak mondom, egy ilyen kisajátítás logika kezdődik. Én ugye mindig ezt szoktam mondani példának, hogy volt egy Prokop Sándor nevű sportlövő, aki 1912-ben olimpiai bajnokságot nyert a Osztrák-Magyar Monarchia színeibe, tehát bekerül a magyar és az osztrák dicsőségtáblába. És 2006-ban rákerül a szlovák olimpikonok dicsőségtáblára, ugyanis kassai születésű, de hát Prokop Sándor cipszer volt, tehát német, tehát bizonyos mértékig a német is úgy tekintik, hogy az övék. Tehát, hogy Prokop Sándor egy ember volt, és mégis négy ország veszekszik és darabolja föl. Tehát, hogy ezt a gyász folyamatot kéne szerintem nekünk is elkezdeni, hogy ilyen értelemben azt a reális helyzetet, hogy kik vagyunk, és egy országon belüli együttélést is, és mondom, egy kelet-európai együttélést is kialakítani. És Trianon, mivel valóban trauma volt, ezért tulajdonképpen én azt látom, hogy itt ugye a Nagy Magyarország címer, és, vagy matrica és egyebek, hogy ez a, még egyszer az elakadt a tű, megállt az idő, nincs jövőkép igazából, hanem csak ellenségképek vannak, meg belső gyűlölködés.
1: Talán még egy kérdés belefér, mindenképpen ezt szánom záró kérdésnek, és visszakanyarodnék a könyv alcímében is taglalt nemzeti áldozat tudat kérdésköréhez. Szóval a történelemóra lehet a kritikai gondolkodás terepe? Egy olyan helyen, ahol bizony sokszor, ahogy az egyik recenzense fogalmaz, Bárány Balázs, a múlt sokszor politikai identitás harcok nyersanyaga.
0: Ez kétféle dolgot érint. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a történelem tanításnak egy fantasztikus lehetősége van. Nevezetesen, hogy a társadalomban nincsenek kísérletek, vagy legalábbis nem szerencsés, ha kísérlet van. A természettudományokban akkor fogadható el valami tudományosnak, hogyha újra és újra értelmezhető. A történelem végtelen tárházából, és itt ugye megint én azt gondolom, hogy a hagyományos történészi szakmával ellentétben a történelem tanításnak a ilyen értelemben elve lehet az analógia. Tehát ez egy hihetetlen gyakorló tér lehet a történelem, hangsúlyozottan projektlogikába, és nem abba a logikába, hogy az állam, ugye megint a 19. században ugye a oktatási miniszter meghatározza, hogy mit gondoljunk Mátyás királyról, és az a jó tanuló, aki ezt mondja vissza, vagy végeredményeket tanítunk, hogy Mohácsnál 2-0 vagy 3-0 győztek a törökök, ez milyen érdekes? Nem érdekes, a matekban se a végeredmények a fontosak, hanem maga a folyamat, ahogy ez létrejött. Csak ehhez mondom, a társadalomtörténetnek ez lenne a lényege, hogy nem egy előre megrágott, az állam által tulajdonképpen deklarált kötelező történelemszemléletet, hanem hát egy, ahogy az élet is alternatív döntési helyzetben vagyok, balra menjek, jobbra menjek, stb. És ez minden további nélkül a történelem órán gyakorolható és működhethető. Tehát ilyen értelemben ez lenne az egyik oldal a dolognak. A másik pedig hát valóban az állami emlékezet politika, ahol ugye minden politikai rendszer tulajdonképpen a saját előképeit keresi meg a történelem végtelen esemény sorából, tehát hogyha éppen egy nem tudom én marxista történelem szemlélet van az államnál, akkor nyilván a szegény parasztság történetét emelik ki, ha éppen a nem tudom én arisztokratikus, akkor a teleki grófok életformáját és egyebek, tehát hogy ez egy három nagyon különböző szempontrendszert kell itt összeegyeztetni, tehát van egy mindenkori állami emlékezetpolitika, ami ugye az ünnepségektől kezdve a politikai elvárásokat tartalmazza valamilyen formában, aztán van a történettudomány, ami ugye a maga kutatási logikáját képviselheti a történelemoktatásba, tehát ugye, hogy én azért tanítok történelmet, hogyha majd egy új helyzetbe kerül, újságot olvasok és egyebek, akkor kapjak egy tudományos módszertant, vagy egy logikát, hogy keressem az igazságot. És van a harmadik rétege, amire én tenném a hangsúlyt, ez a bizonyos örökségvédelem, ami meg arról szól, hogy mondom, kik vagyunk, és hova megyünk, vagy hova akarunk együtt menni, vagy háborúzni akarunk. És ennek a három dolognak valamiféle ötvözette szerintem a történelemoktatás, és itt ez nagyon fontos, én ezt nagyon fontosnak tartom, és azért is írtam ezt a könyvet, mert ugye itt állandó uraszámviták és egyebekben időnként megkérdezők, hogy ez fontos dolog-e.

0: És igazából az a legfőbb probléma, hogy ezt az oktatáspolitikába kéne beletenni. Tehát, hogyha most megnézem a nemzeti alaptanterv történelmét, akkor azt látom, hogy ez egy hihetetlen szervetlen módon tartalmaz ezt a három dolgot. Az első 5-10 oldal az a politikai elvárások, hum magyar rokonság, és nem tudom. Utána akkor jön a képességfejlesztő részleg, hogy milyen kritikai gondolkodást kell csinálni, és akkor a harmadik meg egy irdatlan mennyiségű tényanyag, amitől a gyerekek herótot kapnak, hogy miért kell ennyi évszámot és egyebek. Még egyszer a tényleges történelmi kontextustól elszakintva csak bemagolni és megtanulni. Tehát, hogy ezt, ezen az ötvözeten kéne gondolkodni, hogy ezek szervesebben kapcsolódjanak össze. Ez a három réteg, nem tudom, így érthető.
1: Hogyne. Jakab Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és örültem.
2: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 84. adása. Jakab György történész, történelemtanár volt a vendégünk. A Szabad Szó Műves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsapka Levente és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: A Pátria Rádió hírei.
1: 500 esettel emelkedett a nyári balesetek száma az idén. A kormányzó Magyar Tisza párt magyar államfőjelöltet választ. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás délután. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-én augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja a 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-szal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. Ma az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Alekszandr Vučić szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vučić szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utaspolitikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. A Tisza párt vezetősége úgy döntött, hogy három államfőjelölt nevet terjeszt a képviselőcsoport elé, amelyekről ma tárgyalnak. Magyar Péter magyar miniszterelnök állítása szerint a jelöltek kiválasztása nem fog meglepetést okozni. Hozzátette, a parlament kedden választja meg az új magyar államfőt a három jelölt közül. A miniszterelnök szavai szerint erre a pozícióra olyan emberre van szükség, aki a múltban nem töltött be, és jelenleg sem tölt be semmilyen pártpolitikai tisztséget. Omán és Irán között előrelépés történik a hormuzi zoros kérdésében, és hamarosan megállapodásra számítunk, nyilatkozta a Reuters ügynökségnek egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő. A kereskedelmi hajózás korlátozások nélküli helyreállítását lehetővé tevő megállapodás bejelentése után az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők blokkádját. Ezzel egy időben arról is tájékoztatta az ügynökséget, hogy az Egyesült Államok lépései a továbbiakban is a kötelezettségvállalások teljesítésétől függnek majd, és ahhoz kapcsolódnak, hogy Irán hogyan teljesíti ezeket a vállalásokat. Teherán már szerdán, augusztus 5-én bejelentette, hogy Irán és Omán megállapodott a hormuzi szoroson áthaladó hajók új útvonaláról, és véglegesítik a szoros közös igazgatásnak előkészületeit.
0: Időjárás.
1: Az előző napokhoz képest délután is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz jellemző, csapadékmentes időjárásunk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt a D1-es autópályán, Pozsonynál, a Szenci kijárónál, a 13. kilométer szelvénynél. Pozsony-Vajnori város részében zenei fesztivál miatt korlátozásokkal számoljanak ma 14 és 24 óra között. Ez nem vonatkozik a fesztivál látogatóira. Segítsük egymást a közlekedésben is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most egy 2025. októberében elhangzott műsorunk ismétlése következik.
0: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kronauer Ferenc zenésszel fogunk beszélgetni. Az 1980-as évek bodrogközi popzenekarairól, legendás bálokról, cipekedésről, nagybőgőről, népzenéről, valamint a bossanova és a Metallica viszonyáról. Ugye Király Helmetszen beszélgetünk, igen, ezt elárulhatjuk. Neked, hogyha Király Helmetszre gondolsz, akkor milyen zenei dolog jut eszedbe? Szóval Király Helmetsz az mi a zenében?
3: Szerintem népzene. Mindenféleképpen népzene. Király Helmetsz arról volt híres, amikor hogy több cigányzenekara is volt, és volt egy nagyon profi néptánccsoport a Bodrog közi, ahol táncoltak barátaim, illetve ismerőseim, rokonaim.
2: És jól sejtem, hogy ez a fiatal korod volt, és valamilyen utomódon az utad is a zenéhez?
3: Az az én gyerekkorom volt, körülbelül ilyen 7-8 éves koromban jöttem rá, hogy van itt egy tánccsoport, és nagyon tetszettek nekem a sztorik, amit hallottam a tánccsoportról, mert ugye, ahogy említettem, a rokonaim, unokatestvéreim ott táncoltak, és egy alkalmattán így összeültünk a faluban, és sztorizgattak, hogy voltak zselizen, voltak gombaszögen, és az engem annyira megfogott, annyira jó volt hallgatni, és ugye elengedtem a fantáziámat, és beleértem magam, hogy egyszer lehet, hogy én is néptáncolni fogok, de hát végül is az lett belőle, hogy aztán verbúváltak a gyerektánccsoportba, és elmentem egy válogatásra. Voltunk ott, vagy egy ilyen 8-9 évesek lehetünk, voltunk ott, vagy 10 gyerekek, és akkor mutatta a koreográfus, a Szebelai Rózsika, mutatta, hogy mit is kell ott gyakorolnunk, mit is kell mutatnunk, produkálnunk. Ugye nekem nem igazán ment a mozgás. Szoktam mondani, azért nem néptáncolok, mert olyan nép nincs, ahogy én táncolok. És mondta, hogy a többi maradhat, de az a kis szőke fiú, ő már ne jöjjön többet. És a lelkembe tapostak akkor.
2: Szóval nem futottál be, mint néptáncos, de hát mint zenész, abszolút. Az ilyen jellegű kisvárosokban, mint Király Helmetsz, ez általában az úgynevezett zeneiskolán keresztül vezet az út. Kronauer Ferenc is járt zeneiskolába?
3: Nem, Kronauer Ferenc nem járt zeneiskolába.
2: De úgy tudom, hogy aztán volt köze hozzá, de hát ez egy későbbi történet, nem?
3: Igen, igen. Az úgy volt, hogy 14 éves koromban elkezdtem pop-rock zenélni. 82-ben akkor voltam 14 éves, már nagyfiúkkal, kiszolgált katonákkal zenéltem, és itt kezdődött az egész. Akkor nagyon megfogott a zene, és pop-rock zenéltem. Amíg fel nem kerültem középiskolába, középiskolán az iskolai zenekarba zenéltem.
2: Hova középiskolába?
3: Kassára jártam, a vasúti iskolába.
2: Zsovkába?
3: Igen, akkor is Zsovkába, igen. És ott bekerültem az iskolai zenekarba, később ugye berukkoltam katonának 2 évre, ott a katonai zenekarba folytattam, és a katonai zenekarban volt egy fantasztikusan nagyon jó gitáros, egy kimondottan nagy tehetség volt, és állandóan a nyakán csüngtem, és lestem minden mozdulatát, és ott aztán kezdett fejlődni a jobb kezem, mert megmutogatott nekem dolgokat, hogy ezt így, ezt úgy, és későbbiekben, amikor leszereltem, akkor már megfizettem magamnak egy zenetanárt Kassán, aki a konzervatóriumban tanított, és ő adott nekem órákat, és aztán később elkezdtem a konzervatóriumot, és el is végeztem a 6 éves konzervatóriumot.
2: Még térjünk oda-vissza, hogy mi volt a pop-rock zenekar neve, és hogy nem tudjuk?
3: Tudjuk, de csak nagyon vissza kell emlékeznem. Ott volt több zenekar. Ott az első zenekar, nem tudom miért, de már nem emlékszem, akkor volt olyan zenekar, hogy Reflex, volt olyan zenekar, hogy Golf, később volt egy olyan zenekar, hogy Domino, az a Tisza virág életű volt, az nem élt sokáig. És akkor látogattam be, volt egy barátom, a Csurkó Dezső barátom, aki a Tisza Csernő zeneiskolában tanított. Ő ilyen mindenes volt tényleg, Brács, cimbalom, amúgy nagy, különben nagyon jó cimbalmos, elméletileg nagybőgőzik gitáron, nagyon jó zongorista, úgyhogy látogattam őt a Tisza Csernői Zeneiskolába, de ilyen baráti alapon bementem hozzá, mutogatott nekem ott harmónia meneteket, stb., és egyszer lebetegedett ő valami, azt hiszem 30 éves korában lett himlős, és akkor mivel, hogy én sokat jártam oda, és az igazgatónő látta, hogy én is foglalkozok egy picit a zenével, akkor megkért, hogy nem helyettesíteném-e a Dezsőt. Hát mondtam, hogy nagyon szívesen. Egy hónapig ott voltam, csak az egy hónap alatt annyi gitáros jött hirtelen, hallották, hogy új tanár van, hogy aztán maradtam a zeneiskolába, visszajött a Dezső, ő tanította a többi hangszereket, én meg átvettem tőle a gitárosokat, és így folytattuk tovább. És akkor jött egy nagy vágás, amikor jött egy olyan rendelet, hogy minden képesítetlen tanerőt el kell engedni. Hát az lett belőle, hogy elengedtek minket, de aztán meg hát újra képesítetleneket vettek fel, mivel hogy nem volt képesített. És akkor mondtam, hogy na, én ezt a konzit elvégzem. Csak hogy közben a Csurkó Dezső, ez egy érdekes történet lesz, hogy ő hordott engem magával mindenféle táncház találkozókra, meg ilyen népzenei találkozókra, táncházakba, főleg itt Kaposon rengeteget játszott itt a Csámborgó zenekar. És én, mint pop-rock zenész, meghallottam az autentikus magyar népzenét, hát mondom, én ezt nem értem, ezt a zenét. Én nem értem, hol az eleje, hol a vége, hol kezdődött, hol a refrén, hol... Meg voltam szokva egy sablonos dologra, amit követtem, és itt nem találtam a helyemet, és sokszor mondtam, Dezső, vigyél haza, mert én ezt nem bírom hallgatni, ezt a magyar népzenét, autentikus magyar népzenét. Hát csak hallgass. És aztán egy vasárnap este eljött hozzám a Dezső, és azt mondja, hogy figyelj ide, szétesett a Csámborgó, és keresnek egy cimbalmost, meg egy nagybőgőst. Mondtam neki, csak mondd meg, mi leszek, nagybőgős vagy cimbalmos, mert se nagybőgőzni nem tudok, se cimbalmozni nem tudok. Azt mondja, hát én cimbalmozok, akkor te leszel a nagybőgős. Mondom, oké, de hát mondom, én még nem is volt kezemben nagybőgő. Azt mondja, semmi gond. Hétfő reggel bementünk a Tisza Csernői Zeneiskolába, kivettük a raktárból a nagybőgőt, mivel hogy volt, a vonót. És Dezső, mivel hogy ő nagybőgőzni nem tud, csak úgy elméletileg, úgy elmagyarázta, hogy körülbelül így kell fogni, körülbelül ezt kell csinálni, és akkor beengedte nekem még arról a monomagnóról, ha emlékszel, beengedte az autentikus magyar népzenét, és én ott küszködtem kedden, és hétfőn küszködtem kedden, és aztán eljött a szerda, amikor a Dezső kedden este beharangozta nekem, hogy holnap van a meghallgatás. Mondom, ez érdekes, hol? Hát Kassán a Csemadokba, ott próbált a Csámborgó. Hát, hogy nagy nehezen sikerült, vagy két dallamot elsajátítani, úgy, ahogy elsajátítani. És elmentünk, és ott várt minket a Kovács Marci és a Suvi. Bementünk, hát persze utolsóknak mentünk, mert ez ránk jellemző volt. Na, akkor mivel készültetek? Hát, mit, valami verbunkot lejátszottunk, és aztán még mi, hát még ezt, na, azt is lejátszottuk. Na jó, srácok, menjünk akkor le a kávézóba. Lementünk a kávézóba, és azt mondja nekem a zenekar vezetője, hogy ugye rég nem nagy bőgőztél. Hát mondom, itt az igazság ideje. Mondtam neki, hogy nem rég, mert tegnap egész nap, és tegnap előtt egész nap, és azelőtt nem is volt kezem. És azt mondta, hogy ha te két nap után így nagy bőgőző, akkor te leszel az, akit választunk. Illetve én és a Csurkó Dezső kollégám. És így maradtunk a Csámborgóba, utána ezt követte egy kéthetes intenzív zenetábor, ami nagyon sokat adott, ezt a Kovács Marci főleg, ő volt az, hogy de nagyon jó volt az a zenetában, nagyon sokat adott nekem.
2: És akkor ennyi hangszert most itt felsoroltunk, neked kikristályosodott, hogy mi a te hangszered? Te végül is most min játszol leginkább?
3: Igen.
2: És mi?
3: Hát gitárszakos vagyok, a nagybőgőt azt nem tanultam, azt csak elsajátítottam, és mivel járok zongorát hangolni, szokták kérdezni, tud zongorázni? Nem tudok zongorázni. Illetve a konzervatóriumon kötelező volt a zongora, de én azt igen félváról vettem, inkább a nagybőgő felé húztam, de ott ugye kötelező mindenkinek a zongora.
2: Ebbe talán hadd kapaszkodjak bele, nagyon ritkán találkozik az ember olyannal, aki tud zongorát hangolni. Egyáltalán még van rá igény akkor ezek szerint, és hogy ezt hogy tanulja meg az ember, hogy kell hangolni egy zongorát?
3: Úgyhogy összebarátkoztam egy nagyon jó gyerekkel, Helcmanoszki Gyuri, lehet ismered, ismert kassai, és én itt szedtem neki fel a megrendeléseket, és jártam vele, mert érdekelt engem, jókat beszélgettünk, és közben odafigyeltem, hogy mit csinál a zongorám, a szó az nem csak ez, hogy most megfeszítjük a húrokat, meg pontosan beállítjuk, az nem csak arról szólott, a billentyűmerülés, stb. A filceket felszurkálni, ha be vannak keményedve, meg rengeteg, ami rossz a zongorán, az mindent megcsinál egy hangoló. És akkor így ő nekem magyarázta, hogy hogyan is kell hozzáállni, hogy az első hangolás az csak nagyjából lenagyázni, mert akkor aztán megsínli a füleid ezeket a hangokat, mert ugye ott a nagyon ugye 88 billentyű azért, és a kétharmad a hármasával van, aztán az egyharmadának a fele kettesével, és a már a szubbaszus húrok azok vannak egyesével, és akkor odafigyeltem, és akkor így megtanultam, de egyre kevésbé, már mindenki az elektronikus verzióját veszi, ugye az nem zavar, mert fülhallgatóra működik, nem kell hangolni, az csak, hogyha leveszem a hangot, és ráteszem fülhallgatóra, gyakorolhatok, és csak kopogást hallani semmást. Szóval, hogy az ujjaim kopognak a billentyűn.
2: Na és most megsértjük a társadalomnak azt a részét, aki szereti a nagybőgőt, vagy nagybőgőzik, hogy a nagybőgő nekem olyan háttér dolognak tűnik, amit szerintem senki se születik úgy, hogy ő nagybőgős akar lenni, vagy tévedek. Hogy az csak olyan kiegészíti, ami adja a ritmust, hát mindenki elő szeretne prímáskodni, nem?
3: Hát erre volna egy példám, nem tudom, hogy mond-e valamit neked a Pege Aladár név, neki nem tudom, olvastad-e a könyvét. Na én elolvastam, és neki az apja, a nagyapja, a dédnagyapja, mindenki nagybőgős volt. És ő amikor választott magának hangszert, ugye sok variáció nem volt, hát ő is a nagybőgőt használta, és a apja, a nagyapja meg zúgtak bele, hogy Aladár fiam, ne légy nagybőgős, a nagybőgő mindig a háttérbe van szorítva, de aztán Aladár megmutatta, hogy a nagybőgő igenis lehet szóló hangszer, és ugye a felvételekről hallhatjuk, hogy miket szinte lehetetlen dolgokat játszott le az Aladár.
2: Te is valamilyen szinten beleszerettél a nagybőgőbe?
3: Bele? Figyelj, én úgy voltam, hogy mindig is gitáros szerettem lenni. Soha nem voltam gitáros, mert mindig a bőgősökből volt kevés. Szóval először a basszusgitárosokból volt kevés, akkor, hát igen, beveszünk a zenekarba, de csak akkor, ha basszusgitárt fogsz játszani. Na hát, mivel hogy zenélni nagyon szerettem volna, hát akkor mentem a basszusgitárra. Aztán meg a népzenében nem volt, nekem a Dezső nem hagyott választást, te leszel a nagybőgős, kész. Ennyi.
2: Hát de azért biztos, hogy kialakult valami vonzalom, különben nem csináltad volna ennyi ideig.
3: A népzene az egy olyan alattomos dolog, hogy annyira a bőröd alá tud mászni, hogy aztán már egy életstílussá válik ez a népzene iránti szeretet. Ez egy olyan vírus, ami gyógyíthatatlan egyszerűen.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Kronauer Ferenc zenésszel, akihez egy meglepetés vendég is csatlakozik. Maradjanak velünk!

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Kronauer Ferenccel, akihez csatlakozik zenésztársa Mátyás Hudak Katalin, hogy a közös munkájukról részletesebb képet kaphassunk. Ti ismertségetek különben az ilyen utóbbi 15-20 év?
1: Pontosan Katát ismerem 1994-5 körülbelül, igen. Amikor befejeződött a csámborgós korszakom, én hazajöttem, ugye azt mondtam, hogy na és most már csak a családnak megnősültem, gyerekeim, ikreim születtek, és most már csak a frászt nem lehetett abba hagyni. És akkor volt egy bodrogközi zenekar, a bodrogközi szeredás, összeálltunk, gyakoroltunk, és kéne egy énekesnő, és akkor jött képbe a Kata.
2: Behúztam
1: a Katát, igen.
0: Mátyás Hudak Katalin, akit a Pátria Rádió hallgatói több szerepben is ismerhetnek, de most mint énekesnő van itt. Te hogy emlékszel erre, amikor Kronauer Ferenc rábeszélt téged, hogy énekeljél?
2: Nem beszélt rá, ezt nagyon-nagyon röviden el tudom mondani, ezt a történetet. Feri az anyukámat ismerte, nekik volt ilyen kis üzleti ügyük, én nem igazán szia-szia szinten voltam vele, anyám persze mindenkinek eldicsekett általában azt, amit a gyerekeiről el lehet, nem tudom, rólam elmondta Ferinek valamiért, hogy énekelek, akkor még csak úgy énekeltem így magamban, meg talán már a verseket is. Feri pedig azt mondta, hogy adott egy kazettát, még akkor azt a régit, itt van egy dal, hát az egy nagyon-nagyon nehéz dal volt. Ha el tudod énekelni, gyere a próbára, felveszünk. Úgy, ahogy el tudtam énekelni, elmentem a próbára, elénekeltem, és felvettek.
1: Nem liszel a radarra?
2: Állj a szívem nekem belül. Igen, emlékszem.
1: Pontosan, igen, igen. Igen, igen, erről van szó. Ez a boncidai.
0: Más itt a Bodrog közben és Ungvidéken zenével foglalkozni, vagy ennek van egy ilyen másfajta íze, küldetés, hogy ilyen fennkart szavakat mondjak, vagy ez ugyanolyan, mint Csalló közben Budapesten, vagy Nyíregyházán?
1: Én válaszolnák neked erre, ha tudnám, milyen Nyíregyházán, meg Csalló közben.
0: Te csak ezt ismered?
1: Én csak ezt ismerem, igen.
0: Azért Csámborgóval bejártad a világot?
1: Hát, lehet mondani, igen. Igen, bejártuk szinte az egész Európát. A Csámborgó már, amikor én először felfedeztem a Csámborgót, ők már akkor Európa szinten ismert zenekar voltak. Ugye ott a Szvorák Katival, stb. Nekik már nagy múltjuk volt, fantasztikusan jó zenészek voltak a Csámborgóban. Említhetem a Kanóc Csabát, ugye, mint cimbalmos, brácsos, prímás. Akkor ott van a Prutyi, fantasztikus, bőgős, ugye, ő azért igen nagyon jó zenész. Meg természetesen Kovács Marci, a Szabó Gábor, a Suvi, fantasztikus, primás, és nem tudom, hogy milyen ott, hát jó, Kassán már, de tudod, az megint más, amikor egy közegben vagy, például Bodrog köz, meg más, amikor elmegy Dunaszerdahelyre, lejátszunk egy órás programot, és összepakoltunk, és mentünk, mit tudom én, Budapestre, vagy mentünk fel Karlsruhébe, vagy bárhova, Belgiumba, vagy Németországba, Ausztriába, bárhova. Szóval azt nem, a színpadról azt nem veszed észre, hogy az emberek ott van, meg tudod, ez már sablonos dolog, mit tudom, most csak a hasamra ütök 300 ember, lemuzsikáltuk, még mi elmentünk a színfalak mögé, átöltöztünk és mentünk a következő helyszínre, úgyhogy nem tudom, itt tudom a hatását a népzenének, tudom a hatását a popzenének, a rockzenének, ugye itt nőttem fel, itt tevékenykedtem, de a Bodrog közi emberek nagyon szeretik a úgy a népzenét, mint a popzenét, mint a rockzenét, mint a komoly zenét, ezt elmondhatom a Bodrog közről.
2: Én egy dolgot el tudok mondani az előadókról, de nem a profikról, úgy általánosságban, amit biztosan tudok, mert ez inkább a munkámból kifolyólag tudom, mert sok mindenkivel beszéltem 20 év alatt. Ami a Bodrog köziekre jellemző, mint itt van Feri is élő példa, hogyha valakinek van adottsága egy művészeti ághoz, akár festészet, akár zene, itt a Bodrog közben azt látom, hogy az olyan megállíthatatlan. Tehát nem merül ki nála, hogyha egy kicsit vonzódom a zongorához, akkor kicsit zongorázok, és ezzel vége van. Hanem akkor az általában úgy lehet, hogy amatőr szinten marad. Nem jut el soha a profizmus szintjére, de annyi mindent bele tud vonni. Tehát, mint ahogy Feri is elindult a gitárral, de annyi minden lett mára, nem tudom hány zenei ágban van otthon. Ez másokra is. Festőknél tapasztaltam, vagy bármilyen más. Tehát, hogy itt aki egy kicsit művész ilyen gondolkodik, vagy tevékenykedik, az sok mindent szeret. És az aztán megmutatkozik úgy az összképben. Nem tudom összehasonlítani másokkal, de például, ha voltunk, ha részt vettünk valamilyen versenyen, még régen a megzenésített versekkel, vagy hasonlókkal, láttam persze másokat is, de ismert, tehát azt feltűnt nekem, hogy a mi csoportunkban lehet, hogy volt 2-3 ember, aki indokolatlanul vagy érthetetlen módon értett a maga szintjén csomó dologhoz. Tehát, hogy ez ránk jellemző, hogy aki már érez magában valamit, az nem áll meg, az mindent fal fel, és annyi mindent tud, mire 50-60 éves lesz. Nálunk szerintem egy kicsit normális. Nekem csak azért tűnt fel, hogy Feri annyira sok oldalú, mert tudtam ránézni egy kicsit más szemmel is. Tehát ilyen újságíró, vagy nem tudom, más szemmel is. De ha jönne egy barátja, vagy a fel sem tűnne nagyon neki, számára természetes lenne, hogy Feri ennyi mindent csinál. Tehát itt, ha valaki van valamihez ért, akkor szeret sok mindenhez ért. Nem tudom, hogy ez máshol is így van-e.
0: Hogy főleg Feri, te megélted a 80-as évektől egészen most a 2020-as évekig, és ott a 80-as években volt egy olyan, hogy ez a régió, ez sokkal gazdagabb volt, hogy az emberek gazdagabbak voltak, ugye ment a fóliázás, stb. Piacoztak. Egyszerűen szerintem jobbak voltak az anyagi körülmények, ez az én meglátásom, hogy ez bármiképpen lecsapódik egy zenész életében, hogy nem tudom, több lehetőség volt akkoriban, mint most, jobbak voltak a gázsik, bármi ilyesmi, vagy ez így összehasonlíthatatlan?
1: Hát a gázsik semmiféleképpen nem voltak jobbak, mert tényleg pár százkor. Most, ha te átváltjuk euróra, nevetséges, de ugye akkor száz korona volt az. Nem annyi volt, mint most ugye 3.30. Mert ha elmentünk egy bálba, 100 korona volt a zsebbe, el se tudtuk. Kezdjük onnan, nem is volt 100 korona. Tinédzser korunkban honnan lett volna 100 korona? Más volt. Szóval nagyobb igény volt a zenére, most a popzenéről beszélek, mert nem volt olyan hét, kivéve a Nagybőtöt, nem volt olyan hét, hogy valahol a nagyon ilyen 10-20 kilométeren belül ne legyen valami. Volt úgy, amikor, ugye én kistárkányi származású vagyok, és már Kistárkányban volt egy zenekar, Nagytárkányban volt egy zenekar, B-ben volt egy zenekar, Dobrán volt egy zenekar, Csernőben volt egy zenekar, és ez ilyen 10 kilométeres körzetben. 4 zenekar, 4 falu, 4 zenekar. És volt úgy, hogy na most hova menjünk bálba? Ugye én sokat úgy bálba nem jártam, mivel hogy én nem lejártam mulatni, mert mulattattam. Úgyhogy én ebből picit kiestem, de így, hogyha szabad hétvégénk volt, akkor mentünk. Bál itt volt ebbe a faluba, a szomszéd faluba, 1 kilométer odébb volt a következő bál, 5 kilométerrel tovább volt a következő bál, úgyhogy volt igény, volt a fiataloknak hova menni. Természetesen másképp mulattak, nem olyan úriasan, ahogy mostanában, ugye mostanában már csak ezek a batyús bálok vannak. És aztán jött a rendszerváltás, és a rendszerváltásból egy zenekarból lett 5. Lehet, hogy most egy picit túlzok, de mindenki külön vált. És lettek ezek az egyszemélyes, ugye, ahogy fejlődött az elektronika, úgy egyszemélyes zenekar is ott van minden. A zenészek java elfelejtett zenélni. Egyszerűen nem volt rá szüksége, hogy ő zenéljen, mert a gép mindent lezenélt, ő ráénekelt, már a király. Volt olyan, hogy találkoztam, hogy egyszerűen felvételről ment minden. Ezt mai napig nem tudom megemészteni, ezt az egyszemélyes zenekarokat, mert a zenész attól zenész, hogy zenéljen. Nem, hogy engedje, kapcsolgatja a stop, meg a play gombot, ugye azt csinálják a diszjokéjuk, ne a zenészek. És most ennyi év elteltével, hány éve vagyunk a rendszerváltás után? 36. És hála jó Istennek, melegíti a lelkemet azt, hogy van itt a környéken egy-két zenekar, akik visszatértek a hangszerekhez. 35 évig se egy hangot nem fogtak le. És 35 év után visszatértek, és a nyáron hallottam egyik zenekart is, másik mondhatok nevet, ez nem reklám, ugye az egyik a Maked zenekar, imádtam gyerekkoromban a Maked zenekart, és a másik meg az Impulse zenekar, és van itt egy nagyon fiatal zenekar, a nevük Wonders, és a legidősebbik tag a zenekarban 19 éves. Úgyhogy én ezeknek annyira tudok örülni, hogy hangszer fognak. olyan jó a lelkemnek, hogy van pluszban még egy élő zenekar Bodrog közben. Hát végül is a Bodrog közben 4 zenekar van, akik élő zenét játszanak.
0: Per pillanat,
1: igen.
0: De 35 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt akkor volt 20?
1: Hát alsó hangon 20.
0: Továbbra is Kronauer Ferenc és Mátyás Uda Katalin zenészekkel beszélgetünk. A hőskorban hogyan nézett ki egy ilyen bál? Így nagyon az érdekesebb részeit kiemelve esetleg, hogyha van valami jó sztori is. Szóval ez hogyan nézett ki? Az ember oda ment a helyi kultúrházba, felállította a hangszereit, és mi következett azután? Vagy már maga a hangszer felállítás is járt nehézségekkel?
1: Hát kezdjük onnan, hogy ugye egy nagy teherautóval kellett menni, annyi hangosításunk volt, ugye piramisba felrakva egyik oldalt, másik oldalt, rengeteg, és azokban a ládákban 30, 40, 50, 60 kiló is volt, pláne a mély nyomó. Az egy jó kis torna volt akció előtt, amíg mi azt felhordozunk, és kihoz, senki nem hordja fel nekünk, és felhordtuk, és akkor aztán mindig volt a zenekarban egy ember, nem tartoztam közéjük, aki értett, hogy hogyan kell összekötni, hangpróba, és akkor, és a bál az oké, az ment, ott semmi, aztán már a hangszeren játszottál úgy, ahogy mai napig is, csak aztán jött a bál vége. Következő tortúra, amikor azt össze kellett rakni, és kivinni a teherautóba, és bepakolni, és hazajönni. Na, az elejétől. Itthon ugye bepakoltuk a teherautóba, ott kipakoltuk, hajnalba bepakoltuk, és itthon a próbateremben kipakoltuk, úgyhogy az 4 komoly meló volt. Az volt a legnehezebb az egész bálban.
0: A zenész szemszögéből hogyan néztek ki a legendás verekedések?
1: Hát én mindig is elítéltem ezt az erőszakot. Nem, utálom az erőszakot. Mindig is elítéltem, ugye elvette a kedvét mindenkinek, és olyankor ugye egy verekedés után többnyire már úgy mindenki ment haza.
0: De jellemző.
1: De voltak verekedések, szóval pláne a 80-as évek első fele, második fele, hát ott az milyen bál az, ahol nincs verekedés. Ez az elmélet volt, de egészíts ki, Kata, ha gondolod.
2: Én már tínédzser voltam, úgyhogy én már így a nővérem húzott engem, hogy nem szeretett egyedül járni, úgyhogy én tudom, mint résztvevő, nem mint zenész azokat a bálokat, és emlékszem a verekedésekre is, akkor persze azért eléggé megijedtünk, és tényleg elindultunk haza. De most Feri, javíts ki, jól emlékszem, akkoriban még ezek a kis mafiózók is elég aktívak voltak. Tudod, azok a mafiózók, akikről azt sem tudtuk, hogy miért vannak, de tudtuk, hogy vannak. És meg szoktak jelenni, ha elmentél egy bárba, vagy néha úgy megjelentek, és aki tudott, azért lelécelt.
1: Az már, tehát 89 után volt.
2: De minden esetre a bálokról beszélünk, mindegy, hogy rendszerváltás előtt vagy után, én a bálokról beszélek, és nekem úgy rémlik, hogy ez egy ilyen fontos dolog volt, hogyha megjelent egy-egy ilyen alak, akkor az úgy bezavart. Tehát, hogy ott mindig megijedt a társaság, pedig közünk nem volt, senkinek nem volt az előtt, de azt tudni való volt, hogy úgy félni kell tőlük. Úgyhogy az is hozzátartozott egy kicsit, én tapasztaltam legalábbis. A másik pedig, ami érdekes volt, amire biztosan emlékszem, hogy akkoriban a fiúk nagyon vadásztak a lányokra a bába. Tehát nem volt ilyen fiúcsoport, lánycsoport. Voltak baráti csoportok, de teljesen ment a lány felkérés. Tehát nekem sokat kellett menekülni tudom, mert nem a fiúktól, mert már jöttek, és már bátrak akartak lenni, akkor már ittak. És akkor én 16 évesen én nem néztem, hogy jó képű-e, vagy mit akar, csak büdös. És akkor én már menekültem, tehát, hogy ment ez a fiú-lány, ez a kihalászni valami lányt, ez teljesen benne volt. Szerintem, nem tudom, nem járok bába, de más világ volt, ez abszolút működött, még az is lehet, hogy párok is lettek belőle. Nekem például az első szerelmem az egy bálban született. Ilyen első látásra szerelem. Nagyon varázsos világ volt a maga nemében, mi még akkor az ismertük csak, nekünk az volt, varázsos volt.
0: Valószínűleg ez a világ eltűnt.
2: Eltűnt teljesen, és viszont a zenekarokra is emlékszem, amikor te, mint zenész beszéltél, te a technikáról beszéltél, engem viszont csak az érdekelt, hogy mit mondasz majd magáról a zenélésről. Én, aki vártam a kedvenc dalaimat, nekem ez nagyon fontos volt, sikerült akkoriban sok slágert énekelniük, ami vicces volt, egy-egy zenekarban nem nagyon tudtak angolul, úgyhogy csak úgy énekelték, ahogy mi alapiskolás korunkban, ahogy hallottuk, tehát könnyű volt velük együtt énekelni a refréneket. Nem igazán vágták az
1: angolul. Igen, ez fonetikusan úgy működött, hogy fonetikusan leírtuk, és akkor volt a Pico-Pico, Please Unite, Dunai, Okenafáj, szóval minden volt ebben a szövegben. Ahogy hallottuk, éppen úgy énekeltünk, de ki tudott angolul a nézőtér? Ja, te egy picit, de te rajtad kívül talán a következő 100 ember egyáltalán nem. Ottan aztán olyan szövegek mentek, hogy ezt az egyik ismerősöm énekelte, de nem is itt, hanem Bártfán fent valami Nobel bárban, ez most 84-et írunk, vagy hogy, és volt a Shadow of Your Smile, az a örökzöld, és akkor ő úgy énekelte, hogy the Pico Pico, please, unite, Dunai, és én elájultam, mert ebben minden volt. De tudtuk még szám. A zeneileg meg volt azt csinálva, teljesen oké volt, csak a Pico Pico, please, mondjuk az nem igazán tetszett.
2: Egyébként ez eléggé jellemző volt. Ennek nagyon örültem, mert ahogy említettem, engem a nővérem húzott kezdetben, és én nem szerettem. Tehát jöttek a fiúk meg. Tehát én 15 múltam, én ezt éreztem az egészből. A zenét figyeltem, akkor is szerelmes voltam a zenébe, és örültem, ha jött egy-egy sláger, mert nagyon slágerfalú vagyok mai napig, de hát azért az fájt a szívemnek nekem is, hogyha jött a nothing's gonna change my life. Szóval, hogy tudod, hogy én gyerekként jobban énekeltem, mint maga az énekes, és akkor tekergettem a szemem, de ahogy mondod, nem nagyon értették a bánatomat, viszont megörültem a slágereknek, ahhoz képest viszont tényleg jól haladtak a korral, jók voltak a slágerek, éppen nem igyekeztek, hogy azt pontosan elénekeljék, és ami utálatos volt, azt utáltam egyébként, hogy a zenekarok letapadtak egy-egy slágerre, és nem mozdultak tőlük. Tehát, hogyha már jött a szerelem vonat, akkor én már szintén menekültem. Tehát annyit menekültem a bálokon, hogy igazán egy edzéssel felért. Mert az
1: mondjuk nekem is kiütéseim voltak, az mert 50-szer ismétléssel.
2: A munka, 8 óra pihenés, ez mai napig fáj, ha visszagondolok. Ez elmaradhatatlan része volt, és ez egy ideig igen működik, de aztán nem vették észre. És még volt egy észrevételem, ezt konkrétan tudom, melyik zenekarból mondták, de nem mesélem el, de igaz volt. És megkérdeztem egy ponton, hogy miért nem lehet ezekre a dalokra igazán táncolni? Tehát csak a rongyot rázod rá, hogy ide mozogsz, oda mozogsz. Semmi más nem tudsz. Ha tudsz táncolni, nincs esélyed. Hát ez azért volt, mert az a zenekar konkrétan kitalálta, hogy ami lassú dal volt, azt egy picit felgyorsították, hogy ne legyen túl lassú szegény embereknek. Ami túl gyors dal volt szerintük, azt ők viszont lelassították, hogy ne legyen túl gyors szegény táncolóknak. Ebből viszont ők nagyon jót akartak, de ebből az jött ki, hogy a lassú dalt is elrontották, ha lassan akartál rá táncolni, ahogy arra kell, mert akkor gyorsabban kellett egy kicsit. A jó pörgős dalt is teljesen szétrombolták, mert nehogy már kiszakadjon a lábunk, hogy egy kicsit megmozgatjuk, akkor megint, szóval, hogy a végén csak tényleg a rongyot ráztad, mert összemosódott a ritmus miatt. Ez gondolom nem mindenki csinálta, de ez mind hozzátartozott, és utólag nézve nagyon aranyos és jókat lehetne.
1: Hullatunk rajta egyet. Nekem meg, ami nagyon tetszett, azok a, nem tudom, Szabolcs, te emlékszel rá, amikor voltak a vizsgák az amatőr zenekaroknak, minden éven menni kellett vizsgázni. És ez különböző helyszíneken volt, hol itt Királyhelmecen, hol Borsiba, hol Kaposon, hol mit tudom én. És emlékszem rá, amikor az elsőre mentünk, és ott ültek emberkék, ugye, akik eldöntötték, hogy tudunk-e vagy nem, ugye akkor volt a kötelező, amit kötelezően le kellett játszani, az mindig egy szlovák szám volt, egy zsbirka, nem volt az a baj, lejátszottuk, és amikor lejátszottuk, akkor menni kellett a komisszió elé, és akkor na egy kis elmélet, zeneelmélet, na, és akkor lement a zeneelmélet, és mondja nekem ott a zsűrinek az elnöke, azt mondja, hogy a személyazonosságikat kérem, hát mondom neki, hogy srácok, odatták, mondom, hogy nincsen, azt mondja, nincs nálad, mondom, nekem még egyáltalán nincs, hát te hány éves vagy, hát mondom, én 14. Hát, szépen szóval kihajintottak minket, hogy na szóval diszkvalifikáltak, hogy nem lehet, mert ez, na meg volt arra ugye a rendszeri a forma, a szöveg, hogy mit kell ilyenkor mondani, és nem lehet 14 évesen pénzt keresni. Na de volt az az adag Szilva Pálinka szalonna és kolbász otthon, hogy fordultunk egyet és vissza. Most már el lehet mondani. Visszamentünk és minden rendben volt. Következő éven ugye már volt személyem, úgyhogy az már tiszta ügy volt.
0: Minden éven el kellett menni?
1: Minden éven volt, igen, és ez jó volt valamire.
0: És jött egy ilyen bizottság.
1: Jött egy bizottság, és a bizottságnak az elnöke, utána nekem volt a tanárom, aki foglalkozott velem, utána a kollégám, utána én lettem a főnöke, ez az irónia benne is.
2: És visszaadta neked a kolbászt?
1: Nem adta vissza, és mondta, hogy lesz karácsony előtt valami kis pénzecske, mondom, lesz, de neked nem lesz, mert hát miért nekem nem? Hát azért, nem, mert 82-ben kihanyítottál vizsgákról. Akkor én voltam az igazgatója. Hát de ezt csak persze poinkodtam, és aztán nagyon jó barátok voltunk, Isten nyugtassa. Elnézést, még azt szeretném hozzátenni, azért voltak jók ezek a vizsgák, mert a zenekarok ismerték egymást. Ott összehetünk, ott mindig beszélgettünk, mindig meghallgattuk egymás repertoárát, csíptünk, loptunk egymástól, ezt hogy is, ez? Mert ugye mi máskor nem találkoztunk, bálokban nem találkoztunk.
0: Internet még nem volt?
1: Internet, hát hol, azt se tudtuk, mi az internet. És így csíptünk, loptunk egymástól, és tanácsokat kértünk, tanácsokat adtunk. Hát én még 14 évesen sok tanácsot nem adtam.
2: De
1: mertem kérni természetesen, és ez jó, ez összekovácsolta a zenészeket valahogy Bodrog közben. Ez fantasztikus jó dolog volt.
0: Továbbra is Kronauer Ferenc és Mátyás Udak Katalin zenészekkel beszélgetünk.
2: A nagy bőgőnél mesélted, hogy a verseimet is elkezdtük megzenésíteni, és hogy mi csodát vittél vele?
1: Jaj, ott olyan szép flazsoletteket játszottunk, a üveghangokat a nagybőgőn.
2: Olyan szintre emelte nagybőgővel, már többször, az évek során többször előfordult, hogy valaki oda csapódott jó zenész mellé, egy gitáros, vagy volt-e alkalmi zenekar, akkor több jó zenész. És általában a zenészekre hagytam, hát megvoltak az akkordok, meg volt az elképzelés, a hangulata a versnek adott volt. De aztán persze mindig a zenészre hagytam, eleven nem is vagyok olyan szakember, és azt akartam, hogy mindenki valahogy a magáét tegye bele, hogy ezek közös, ha már közösen dolgozzuk fel, akkor közös legyen valóban. És Feriékkel megint elindítottunk egy ilyen új vonalat ezzel. Persze azelőtt is mindig olyan élmény volt, ha feldolgoztuk, de ez valahogy nekem, ez volt a csúcs, ezzel a nagybőgővel, ezzel a különleges hangzással. Feri nem, valahogy észrevettem, hogy ő nem is érti meg. Nem, hiába próbáltam neki, lehet, hogy azt gondolta, csak azért nyalizok, hogy még dolgozzunk tovább, de nem, hogy ő találta el annak a versnek, annak a melódiának azt a hangulatát azzal az ő hangszerével, amit én mondjuk megálmodtam volna. Úgyhogy ő tudta ezt ezzel megvalósítani.
1: Szóval lejátszottam neked a szövegét a számnak.
0: Zenében.
1: Zenében, igen.
2: Nem, ez több volt annál. Azt megcsinálja bármelyik hangszer.
0: Ez a késztetés honnan jön, hogy egy kicsit komolyabb zsánerek felé mozdulni a zenében, és ez mondjuk nektek mennyire volt fontos, és itt most már akkor a ti pályátok összekötődik, hogy ez a közös munkátok, ez hol gyökerezett, és mi éltette?
1: Az ember, hogyha több műfajban zenél, úgy valahogy mindenhonnan hoz magával valamit. Ha a padlón van, a padlón is leel valamit, mindig lehet leelni valamit, és azt úgy zsebre teszi és hozza magával, és ezek a dolgok elkísérik őt egy életen keresztül, a zenei pályán mindig. Egy riff, egy akármilyen bejátszás, azt nem most találtam, lehet, hogy nem most találtam ki, ott van a tudatalattiba, ezt hoztam magammal valahonnan. Nem tudom honnan hoztam, és itt most fel tudom használni per pillanat. És amit itt ebben a zenekarban rájöttem valamire, akkor lehet, hogy ezt 10 év múlva fogom tudni használni, lehet, hogy egy másik zsánerben, egy másik műfajban.
0: Miért érezted fontosnak azt, hogy mondjuk legyen ez az a zenekaratok, amiben a Katival együtt zenéltek? Mert hogy az...
1: Nem gondoltam, az annyira véletlenül. Volt itt a múzeumban egy, mert hogy most a Király Helmeci Múzeumban, vagy Majlát Múzeumban vagyunk, volt egy kiállításunk, és az igazgatón összefutott a Katalinnal. Ez megelőzte ugye a népzenés zenéltünk 20 évvel ezelőtt a népzenekarban, és akkor aztán 20 évig semmi. Az igazgatónő kérte fel Katát, hogy énekelj már nekünk valami kis, nem is tudom. Azt hiszem a...
2: Ő bármit kért, ami a kiállításhoz
1: én... A holokauszt, igen, hogy valami olyan jellegűt. Hát Kata lelt is egy két világháború közt. Mégis volt az a dal?
2: Nem látlak én téged többé. Darvas Iván énekelte régen, és nekem gyerekkoromból megvolt. Azóta is emlékeztem rá, és meg is tanultam minden verszakát. Tudtam, hogy az egy háborús dal. Tehát nem feltétlenül akartam, hogy kötődjön éppen ez, de háborús dal, szomorú is épp eléggé, úgyhogy gondoltam, ide tökéletes lesz, és csak így minden zenei kíséret nélkül el akartam énekelni. Na és akkor így, hogy Feri be van mindig zsongva, és jött, hogy akkor legyen, ha már úgyis itt dolgozik, csináljuk meg, szép lesz, szép is volt szerintem. Láttam rajta, hogy jó lenne egy ilyen új dologba belefogni, sok minden nem kell hozzá, ha kellett, eljött nálunk, hozzánk, ha tudtam, én bejöttem, és akkor csak ilyen örömzenélés szinten, vagy élvezzük egy kicsit az éneklés zenélést, úgy indult, beesett hozzánk régi tanítványa meg zenésztársa Szabolcs, ő akkor érkezett haza Budapestről, és azt...
0: Milyen Szabolcs?
2: Mészáros. És azt mondta, hogy szeretne külön beszaladt Ferihez, nem tudná, nem zenélnének-e valamit együtt. De akkor mi már úgy megbeszéltük, hogy valamit akkor. És akkor így ez a valami, ez kétszer valami volt, összeadtuk, így lettünk hárman, és csak úgy indultunk, hogy akkor mit lehetne, ki mit szeret, mit lehetne, népdalt, ezt, azt, hogy két gitárból, meg egy énekből mit tudunk összehozni, és aztán jött a nagybőgő, hogy Szabi gitáron, Feri egyre többet nagybőgőzött, de a végén már eljutottunk egész Sinatra daláig. Portugál nyelven tanultam, úgyhogy így indult, csak ilyen édesanyám rúzsafájától eljutottunk Sinatráig.
1: A Bosanováig, igen, és csak ezt még hozzátenném, hogy a Szabocs az egy nagyon ügyes gitáros, egyik legjobb diákom volt, ugyanis ő a volt diákom, 6 évesen került hozzám, én akkor, mint tanár működtem a zeneiskolában, és együtt harcoltunk, és együtt tanultunk, és akkor készítettem konzervatóriumra, szintén bejelentkezett, felvették, elvégezte. Egy fantasztikusan jó füles gyerek, jó technikája van, nagyon jó gitáros, és mindig napra kész, nem lehet neki se lehetetlent mondani. Na, szóval, és akkor így együtt gyártottuk a számokat, mert ugye át kellett írni. És aztán lett ebből majd egy órás műsor, úgyhogy aztán színpadra is álltunk. Itt volt a premierünk a Király Helmeci Múzeumban. Egy vetítés apropójából csináltunk egy kis kultúrműsort, és szerintem mindenkinek tetszett. Katának az ő jellegzetes hangja, ő nem egy popzenész, nem egy rockzenész, hanem az összes stílusnak a keveréke.
2: Megtanultam a mariachit, a spanyolul, a nyelven majdnem beletört, de megtanultam, és nagyon szerettem a bossanovát, pedig életem legnehezebb melódiája volt az oda, az Ipanema. A legnehezebb, és azt mondta Feri, hogy hát, ezt nem biztos, hogy képes leszel megtanulni. Hetekig tanultam. Hetekig, és aztán csak, már aztán még éjszaka is elénekeltem álmomban.
1: De eredeti szöveggel nem volt Pico Pico Please, hanem az eredeti...
2: Portugál.
1: Igen, portugálul, és a második verzió, szóval egyik részét énekeltet portugálul, a másik részét angolul.
0: És a közönség hogy fogadta?
1: Érdekes arcokat láttam, mert én azért így lepásztázom így a nézőket zenélés közben, és látom, hogy ezt már valahol hallottam. Jaj, ez!
2: Miért lepődtek meg? A repertoárunk szánt szándékkal lett végül, meg egy kicsit véletlenül is olyan lett, hogy képzeld el olyan ugrások, hogy magyar népdal feldolgozás feldolgozva általunk, onnan átugrottunk a Metallica egyik dalára. Azért az elég durva, nem? Metallicáról visszaugrottunk teljesen egy más tájékra, például Bossanovára volt, amikor Mariachit is elénekeltük. Leginkább akkor láttam a reakciókat, amikor itt ilyen vendégeknek, ilyen nagyon fontos vendégeknek énekeltünk. Hogy azért voltak ilyen kikerekedett szemek, főleg a Metallicánál, azt hiszem, mert arra aztán nem számítottak egyáltalán, hogy Metallica is lesz.
1: Ez egy ilyen 150 éves ugrások voltak.
2: Volt ez a, amit nem szeretetek, nem, soha nem, még a fellépésen se jutott eszembe a címe. Na mindegy. Az is
1: különben ez ment a színpadon is, Szabolcs, és akkor Kata bemondja a szám címét, és akkor én is sugom, hogy Szabolcs, ez melyik szám? Tudod, az, hogy slide, ta ta ta ta ta ta, ja, jó van. Meg a tajdada. Jaj, tudom.
2: És ilyen volt a fellépés, hogy nekem szépen komolyan kell szórakoztatni az embereket, de hallottam hátul a két fiút, hogy mit művelnek. És röhögtek, és cirkuszoltak hátul, mire elkezdtük az én. De mindegy, ez hozzátartozott, ez ettől is jó volt.
1: Az egy élmény volt, mert mi Szabival mindenen nevettünk valójában, mert volt olyan is, hogy mindent megcsináltunk, mindent beállítottunk, csak épp én a hangszert nem hangoltam fel. Az is érdekes volt, úgy menet közben tudom, hogy játszol valamit, kipenged, és akkor doin,
2: és a másik meg reagál rá, hogy ez igen.
1: És esik le a székről, érted? Mások szóval itt fel lennének háborodva, még meg ezt így nagyon szórakozva.
2: Mondom, hogy örömzenélés.

0: szoktunk lejárni így két hetente, havonta egyszer, lemegyünk a próbaterembe, és az tényleg csak örömzene, kötetlenül, nincs fellépésünk, nincs zene, az nem zenekar, az csak egy baráti társaság, és mi úgy hívjuk, hogy hupákolunk. Szóval improvizáció. Valaki elkezd valamit, és mindenki csatlakozik, minden hangszer csatlakozik hozzá, ott már dob, konga, na minden, amit elbisz képzelni, gitár, nagy bőgő, basszus, na minden, minden. Aki mind tud, ki mind tud játszani, azon játszik.
1: Elmondjam, hogy honnan jön a hupákolás szó? Mert ez így nem létező szó. Te tudod, Feri, hogy honnan? Onnan ered, hogy a hupákolás az már jóval régebben elindult Feri előtt. A Waterfall zenekar tagjai indították, aztán itt egy-két három barát beesett, a férjem volt a dobosuk, és egyszer, amikor ilyen esti zenélésre mentek, akkor jött egy ilyen szomszéd bácsi, és így háborgott, hogy már megint itt hupákoltok a fejünkön, hogy majd hallgathatjuk reggelig, ne hupákoljatok annyit, úgyhogy elnevezték hupáknak ezt a zenélést, ez a hupákolás.
2: Hát ezt a végtelenségig tudnánk folytatni, és megígérjük a hallgatóinknak, hogy még majd felkeressük Kronauer Ferencet és Mátyás Hudák Katalint is, de azért még egy kis önreklámra hagy biztassalak, hogy hol láthatnak, ha most felkeltettük a hallgatók érdeklődését, hogy a Kronauer Ferenc triójával hol találkozhat, vagy milyen körülmények között?
0: Szerintem karácsonyig már nem. Karácsonykor lesz egy ilyen meghitt kis koncertünk itt a múzeum udvarán.
2: Királyhelmecen,
0: igen, múzeum udvarán lesz egy prima kis vásár, egy karácsonyi vásár, és annak keretén belül mi fogjuk nyitni egy kis kultúrműsorral, de oda szeretném ebbe a karácsonyi műsorba bevonni egy néhány barátaimat, zenész barátaimat, és főleg meg szeretném szólítani a Wonder zenekart, ügyes gyerekek, fiatalok, úgyhogy őket akarjuk egy kicsit így magunk elé tolni.

0: Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Kronauer Ferenc zenésszel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Az adás különleges vendége Mátyás Hudák Katalin volt. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Kovács János hangmérnök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket. Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája. Az előzőekben egy 2025. októberében elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 500 esettel emelkedett a nyári balesetek száma az idén. A kormányzó Magyar Tisza párt magyar államfőjelöltet választ. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás délután. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Nyitrán július 31-én kérről augusztus 1-ére virradó éjszaka maszkos férfiak támadtak rá külföldi fiatalokra. Az egyik indiai sértett kórházba került, műteni kellett. A nyitrai rendőrség egyelőre garázdaság vétsége miatt indított eljárást. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-zal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. Ma az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Alekszandr Vučić szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vučić szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utaspolitikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. A Tisza párt vezetősége úgy döntött, hogy három államfőjelölt nevet terjeszt a képviselőcsoport elé, amelyekről ma tárgyalnak. Magyar Péter magyar miniszterelnök állítása szerint a jelöltek kiválasztása nem fog meglepetést okozni. Hozzátette, a parlament kedden választja meg az új magyar államfőt a három jelölt közül. A miniszterelnök szavai szerint erre a pozícióra olyan emberre van szükség, aki a múltban nem töltött be, és jelenleg sem tölt be semmilyen pártpolitikai tisztséget. Omán és Irán között előrelépés történik a hormozi zoros kérdésében, és hamarosan megállapodásra számítunk, nyilatkozta a Reuters ügynökségnek egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő. A kereskedelmi hajózás korlátozások nélküli helyreállítását lehetővé tevő megállapodás bejelentése után az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők blokkádját. Ezzel egy időben arról is tájékoztatta az ügynökséget, hogy az Egyesült Államok lépései a továbbiakban is a kötelezettségvállalások teljesítésétől függnek majd, és ahhoz kapcsolódnak, hogy Irán hogyan teljesíti ezeket a vállalásokat. Teherán már szerdán augusztus 5-én bejelentette, hogy Irán és Omán megállapodott a hormuzi szoroson áthaladó hajók új útvonaláról, és véglegesítik a szoros közös igazgatásnak előkészületeit.
0: Időjárás.
1: Az előző napokhoz képest délután is országszerte pár fokkal mérsékeltebb, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás, 1500 méter felett 16 fok várható, egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz jellemző, csapadékmentes időjárásunk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyugodt, folyamatos és balesetmentes az általunk figyelt közutak forgalma. Segítsük egymást a közlekedésben is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Mai műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkész tábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkész táborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Idei nyári csapattáborát a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat a Derencsény község mellett található erdős területen tartja. A hét elején felkerekedtem, és én is ellátogattam a cserkészekhez, hogy egy kis tábori hangulatot hozzak hallgatóinknak. Először a csapatparancsnokkal, Lendvorszky Krisztinával, és a táborparancsnokkal, Mács Mihállyal beszélgettem.
1: Hát 91-ben kerültem a cserkészetbe, vagyis a cserkész csapathoz, teljesen véletlenül. Gyerekként nagyon aktívan vettem részt képzésekben, táborokban. Aztán ugye hát az már régen volt, azóta felnőttként egy kicsit az embernek kötelességei vannak, de amikor a saját gyermekem, a saját lányom került abban a korban, hogy cserkész közeli társaságba mehettünk, akkor ismét belecsöppentem, és ugyanúgy, mintha tegnap hattam volna ott a csapatot, akkor beálltam és folytattam.
0: Misi, te?
2: Én 94-től cserkészkedem. Szóltak a barátok, hogy Misi, gyere, cserkészgyűlésre. Jó, és onnantól kezdve cserkészkedem, 95-ben volt az első tábor, akkor tettem le a fogadalmat a zöldnyakkendőre, és aztán teltek az évek aktívan, aztán jött szintén egy ilyen szakmai kiesés, amikor egyszerűen nem győzi az ember, de jött a következő generáció, úgyhogy most itt van a fiam, lányom, és akkor a fiam 9 hónaposan állt először cserkésztáborba, és onnantól kezdve mint visszacseperedtünk a tábori életbe. Ma most mind a kettő, fiam és lányom is külön-külön ősbe van, és élik az ősi életüket.
0: Ugye az ember ezt elkezdi gyerekkorban, folytatja fiatalkorban, aztán ilyen fiatal felnőttként egy kis szünetet tart, és amikor jönnek a gyerekek, akkor ez így visszahúz?
1: Szerintem elmondhatom, hogy országszerte ez a jellemző. Igen, a mi korosztályunk vagy csatlakozik a családi cserkészethez, családos cserkészekhez, vagy pedig a saját csapatában aktív vezetőként, esetleg tábori támogatóként, konyhásként éli tovább, vagy éli újra a cserkész élményeket.
0: Sokan mondják a cserkészetre egyébként, hogy ez ugye egy életforma, Isten igazából. Tehát, hogy ez akkor valóban így van, mert még akkor is, hogyha egy kis szünetet tartottatok, mind a ketten visszatértetek hozzá.
2: Igen, ez így van, aki egyszer felavatott cserkész lesz, maga arra vallalja, akkor ezt viszi a hétköznapi életekbe is magával. Attól függetlenül, hogy ő most jár-e táborba, jár-e gyűlésekre vezete, ősöt vagy nem. Egyszerűen annyira beleívódik ez az élet, hogy ezt nem lehet aztán kiradírozni. Tehát amit fogadalmat letettünk, azt visszük végig egész életünkön. Azt mondom, hogy ki mennyire lesz részese az aktív cserkész életnek, vagy mennyire tud azt mondom visszakapcsolódani, visszatalálni, ezt már az élet hozza.
0: És egy ilyen cserkésztábornak a, hát én nem is tudom, megszervezése, meg az egésznek az elindítása, lebonyolítása, az mekkora feladat? Mert hát gondolom, hogy ugye ez nem csak abból áll, hogy hát ide kiszaladunk, itt leverjük a sátrakat, hozunk pár padot, hogy hol legyen, hol enni, meg tábortüzet rakunk, aztán elgitározgatunk, ahogy itt most Óbisztinelli Tamás is teszi, mint meghívott vendég.
1: A cserkész év az szeptemberben kezdődik. Szeptemberben kezdünk készülni a nyárra, ugyanis a rendszeres őrsi gyűlésekkel, a tanulással, a találkozásokkal azt alapozzuk meg, hogy amikor eljön a nyár, akkor jöhet az év fénypontja. Nem csak a gyerekek, hanem mi vezetők is ezt úgy számoljuk, hogy már amikor a tábor zajlik, maga a tábor zajlik, akkor kezdünk gondolkozni azon, hogy oké, de mi lesz jövőre, mi lesz két év múlva. Ez nem egy egyszerű feladat, nem egy rövid feladat, tényleg egy alapos felkészülés, akár ötletelés, sok-sok ötletelés, be kell vonni a fiatalokat, véleményeket kikérni, hogy aztán az legyen, hogy jól van, fogjuk magunkat, és kijövünk a természetbe.
0: Ez a jól van, fogjuk magunkat, és kijövünk a természetbe, ennek az indulását azért láttam, szóval, hogy ez se volt egy egészen ilyen kis hétköznapi, fölkapjuk a batyut, aztán szaladunk is.
1: Nem csak saját hátizsákokat, hanem az egész cserkész otthont felpakoljuk. Tehát mindenre számolni kell, nem csak arra, hogy ami történhet, arra is, ami nem. B-terveket kell, tehát ugye mi kint a szabadban tábori körülmények között biztosítunk a gyerekeknek teljes étkezést, ugyanúgy kell aludnunk, mosakodnunk, és közben betartjuk akár a higiéniai szabályokat, akár a táborozási szabályokat. Fel kell készülnünk az esőre, a hőségre, tényleg nagyon sok szituációkra. Ezért nem elég csak az, amire szükségem van, hanem inkább, hogy gondoljunk A-ra, B-re is, akár C, meg tovább.
0: Ez a fölpakolunk és kijövünk a természetbe, ez, ahogy a Kika mondta, fölpakoljuk a cserkész otthont. Mennyire oszlik meg nemek között? Inkább női feladat, mert hogy a nők szoktak csomagolni, vagy azért ugye szükség van erős, markos férfi kezekre is, mert hát azért ott súlyokat kell mozgatni. Például egy katlan.
2: Hát ez azért több lépésbe zajlik, tehát a maga tábor kivonulása, megszervezése is, fölfogjuk a sátrat és kijövünk, az egy hosszabb folyamatot, elkészítjük a dolgokat előtte, nem tudom, hány hónappal elkezdődött a raktornak a tatározása, sátrak rendbetétele, új sátrak lettek véve, és aztán itt maga a pakolási munkahoz, igen, ottan, aki itthon volt, aktív volt, az ment és pakolt, aztán lepakolt, aztán szétpakolt, és a végén már összepakolt, hogy rengeteg háttér munka van, amiből gyerekeknek nem kell semmit tudni, kijönnek, ők jó érzik magukat. Még látjuk ma felnőttként a hat oldalat is, de ez ezzel jár, ezzel nincs semmi gond.
0: Tehát, hogy tulajdonképpen ti felnőttként ezt is vállaljátok, hogy a tábornak van egy ilyen munkás része is.
2: Igen, ahogy Kalma Laci bácsi fogalmazott, ez egy munkatábor.
0: Ahogy itt már elhangzott, hogy itt tulajdonképpen azért időbe előre el kell kezdeni tervezni. Azok mondjuk, azok a részletek mikor szoktak például kiderülni, hogy az idei nyári tábor az hol lesz? Mert hát most Derencsényben vagytok. Hogy esett pont erre a helyszínre a választás?
2: Derencsényben nem először vagyunk, hanem konkrétan ezen a réten, ez most a negyedik táborunk, tehát vannak a környéken kiszemelt, jó bevált táborhelyek, ahol adott egy patak, egy forrás, van kapcsolat a polgármesterrel, egy árnyékos, rétes hely van, ahol lehet játszani a gyerekekkel, tehát meg vannak ezek a jó bevált helyek ma az évek során, úgyhogy ennyiből könnyebb, hogy rég voltunk itt, gyerünk oda, szétnézünk, és akkor körülbelül tudjuk, hogy mi van ránk, mert most vagyunk itt negyedszer. Viszont a terep adottságjász, hogy nem volt lekaszalva, két hete még tehenek jártak itten, hattak itt ajándékot is nekünk, nem csak a bögjöket, úgyhogy ez meg aztán a szervezés kérdése, de maga a szervezés majdnem egy év, tehát nem olyan, mint egy szigetfesztivál szervezés, de már szeptember, október, november, karácsony környékén beszélgetünk róla, hogy hova menjünk, kikkel menjünk, most csak a rimaszombati csapattábor van itten, de több csapattal szoktunk együtt táborozni, vendégtáborba menni, hozzon könnek vendégségbe. Most ez volt be, hogy sok kicsink van szerencsére, és ez volt be nekünk, hogy csak a rimaszombati csapat tud egy saját csapattábor csinálni, ahol jelenleg is 53 fő tartózkodik, ami egy kiváló szám. Talán elég is, elég vezetőnk van hozzá, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. Egyelőre egy második napon el lehet mondani, hogy kiválóan működik.
0: Mi is azt mondtad, hogy egy 50 pluszos létszám van. Ez így korosztályra lebontva tólig körülbelül mit jelent?
2: Korosztályról lebontva, tehát a legkisebb jelenlegi cserkészünk betöltötte 3 évet. Az első ős, a legkisebb lányok, ők elsősök, tehát 6-7 évesek. Következnek a harmadik, negyedik korosztály, tehát a 10-15 évesek, a 18-20 évesek, és itt vagyunk roverek, akik azt lehet mondani, hogy 30-tól. Ki a legidősebb jelenleg? Attila volt itt az előbb nyugdíjban, tehát 60 plusz. Úgyhogy elég széles a Kalma, Laci bácsi sajnos már nem tud kijönni, de ha ő kint volt, akkor ez az életkor kitolódott 100-ig.
0: Már is hát nektek, mint táborvezetőknek, ti vagytok most itt a fő, az mit jelent? Tehát, hogy azon túl, hogy ugye pakolni kell, elpakolni, meg kipakolni, meg ugye ezek az ilyen egyéb feladatok is a ti vállalatokat nyomják, de ezen kívül milyen felelősségetek van még itt? Hát mégiscsak 50 plusz mennyiségű gyerekre kell vigyázni, felügyelni.
1: A gyerekekre akkor nem kell vigyázni, hogyha le vannak foglalva. Ha a gyerek unatkozik, akkor elkezd gondolkodni a rosszasságon. Ez egy olyan feladat, hogy mondjuk elég részletesen ki kell dolgoznunk a program beosztást. Persze belefér a pihenés, de a pihenés az arra szolgál, hogy újabb, frissült erőket gyűjtsön. Szeretjük még ezeket a pihenési órákat is kitölteni mesehallgatással, vagy zenehallgatással, mint most tesszük. A programokat eltervezzük. Van egy tökéletes hálótervünk, ami percről percre be van táblázva, tényleg Excel táblázatban dolgozunk, de aztán minden nap, amikor felkelünk, rájövünk, hogy éppen egy kicsit nem számoltunk ezzel az esővel, vagy egy kicsit melegebb van, vagy éppen valaki jön, tehát számolni kell azzal is, hogy változik a terv. Emellett ugye biztosítanunk kell, és ez számunkra a legfontosabb, hogy minden cserkészünk biztonságban legyen. A gyerekek biztonsága nem csak az, hogy semmi bajuk nem történhet, hanem hogy megelőzzük azt, hogy bármi lehessen. A tábort megelőzően 2 napig itt voltunk, és felmértük a terepet. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor szoktuk megnézni a esetleges veszélyes helyeket. Van itt egy patak. Kijelöltünk egy helyet, ami gyerekbarát, kijelöltünk egy olyat, ami nagyon tilos. Vannak itt szárazfák, tehát ugyanúgy kijelöltünk olyan helyeket, amit nem használunk, ahova nem megyünk a gyerekekkel játszani. Ezt első nap tisztázzuk, és az őrsvezetők, akik kisebb csoportokra figyelnek, tehát nem mi, akik az egész tábort felügyeljük, ezzel a tudattal vigyáznak a saját kis csapatukra, 5, hát esetleg több, 7, 8, 9 gyermek van minden őrsvezető mellett.
0: Tisztáson táboroztok az erdő mellett, tényleg a természet lágyölén. Vadak vannak?
2: Hát az 50 gyerek azért tud annyi decibelt kiadni, hogy ne legyenek, de igen, tegnap is volt egy dambadban, most tőlünk messzebb, egy erdési kló is elkúszott itten, tehát állatokat tó vannak itten, viszont a füstöt meg a zajt nem annyira kedvelik, de előző derencsény talpra, amikor kihoztuk ide a cuccot, leraktuk ide szépen, és mögöttünk egy 10 lépésre egy akkora szarvas ment el, altatta nekünk a rétet tulajdonképpen, aztán a talpor ideállat egy-két rókat leszalmít, ha nem látni őket. De amikor összepakolunk, rendet rakunk a réten, akkor megint visszaköltözik a vadvilág, úgyhogy valahol megtanulunk szimbiózisba jönni a területtel, az állatokkal, a folyóval, a növényekkel, kölcsönvesszük a rétet, és aztán visszaadjuk a természetnek, úgyhogy ez évek óta működik, ezzel nincs probléma.
0: A Lendvorszky Krisztina csapatparancsnokkal és Mács Mihály táborparancsnokkal való beszélgetés után azonnal befordultam a tábori konyhába.
3: Valacsai Flórián.
0: Pozíció?
3: Konyha.
0: Flóri, te vagy most itt a táborban a konyha felelős. Hát ez mit jelent?
3: Nekünk, mivel hogy tekintettel kell lennünk az időre is, azért bővült a konyhasnak a szerepe. Nekünk figyelni kell nagyon a gyerekek kellő folyadékhoz jutásához. Ügyelnünk kell mindezekkel mellett az élelmiszerek megmaradását, megfelelő hőmérsékleten tartását, majd aztán, ha ez mind helyesen megtörtént, ezután kellő tisztasággal az élelmiszerek fogyaszthatóvá tételét és valami finomat varázsolni belőle.
0: Hát mert, hogy ugye kint vagyunk egy erdőben, vagyis hát ugye tisztás erdő, tehát ugye természet lágyol, én akárhogyan is nézzük, tehát nincs egy stekker, ahova egy hűtőszekrénybe lehetne dugni, nincs áram. Mennyire nehéz ezt így megoldani? Tehát a konyhás feladatokat, és most nem csak az esetleges segítő konyhai gépekre gondolok, hanem hát arra is, ahogy mondod, hogy ugye itt frissen is kell tartani az élelmiszert.
3: Mivel, hogy most nagyon jó időnk van, túl jó is, akkor 40 fokot is megütő idő, egyre jobban nehezedik a dolgunk, de haladunk előrébb mi is, mint emberiség, és már vannak gázos hűtőink is, egész jó áron beszerezhető, szóval az ilyen dolgok tudnak rajtunk segíteni, de akar egy régi hagyományos polisztirén láda, egy kis jéggel nagyon jó megtartsa a hőt, de mivel mellettünk folyik itt a víz, a patak, ezért a patak is nagy segítségünkre van a élelmiszerek hűtésében.
0: És most hány napon keresztül kell neked hát reggelit, ebédet, vacsorát biztosítani a táborlakóknak?
3: A táborlakóknak, a gyerekeknek ez 7 napon keresztül tart, de valahova várni is kellett ezeket a gyerekeket, szóval az előtábor napjaival még bővült ez az idő, szóval nagyjából az a 7 + 9 nap.
0: Hogy van ilyenkor? Tehát a menüt, az étlapot, azt kitalálja ki, kiállítja össze, ez egy közös munka?
3: Hát elsősorban meg kell alakítani egy konyhas csapatot, aki felügyel a konyhára, majd utána ez megtörtént még a tábor előtt, ezután mink, mint egy konyhas csapat összeállítunk egy étrendet, és aztán ezt véglegesítsük, és ezt próbáljuk tartani a tábor napjai során.
0: Élelmiszerbeszerzés és az ilyen harci feladatok, az kihez tartozik?
3: Ez legfőképp ahhoz, akinek van hajtásia, mivel hogy gyalog messze lenni, de ezt ugyanúgy konyhán belül, úgymond házon belül megoldjuk. Egyelőre változó, hogy ki arra az élelmiszerért.
1: És hogyha valakinek mondjuk van ételallergiája, meg valamit ehet, valamit nem ehet, erre oda szoktatok figyelni azért? Vagy én nem tudom, akár van is vegetariánus, és akkor ő nem azért, mivel allergiás, hanem hát saját elhatározásából nem fogyaszt húst. Tehát, hogy az ilyen helyzeteket, azokat hogyan lehet egy tábori konyhán kezelni?
3: Teljes mértékben odafigyelünk az ilyenekre, legfőképpen az allergiásokra. Olyant is tiszteletben tartunk, aki például nem eszik halat, nem eszik húst, mint ahogy említetted is, vegetariánus. Szóval ezeket a gyerekeket nagyon tiszteletben kell tartani, és az alapján akar egy pár adag külön ételt is készíteni nekik, hogy még jobban jól érezzék magukat a táborba, és nem, hogy az ő saját rendszerükben egy borulás történik.
1: Milyen a táborlakó két vágya? Tehát, hogy egyelőre még nem régen vagytok kint, vagyis hát a táborzöme az még csak második napja van kint, de milyen az étvágy, mennyire vevők a felkínált ételekre?
3: A táborlakó két vágya talán az szerintem minden évben változatlan, és minden nap ugyanaz, nagyon jó. Rengeteg program van ezeknek a gyerekeknek, sok a mozgás, és éhesek ezek a gyerekek, szóval jól fogadják a kaját, és társaságban jobban fogy az kaja mind gyerekeknek, mind felnőtteknek, szóval én úgy érzem, hogy ezek a gyerekek mindig örömmel várják az aznapi ételeket.
1: Egy ilyen tulajdonképpen látványkonyhában, mert hát ugye itt vagytok egy árnyas részen, asztalok vannak kirakva, faasztalok, és hát ugye természetesen árnyékolók, de hát rá lehet fogni, hogy látványkonyha, mert hogy mindenki látja tulajdonképpen, hogy mit csináltok, mit készítetek, mi készül és hogyan készül. Most a hogyan készül lenne a kérdés, hogy ezt mennyivel nehezebb így elkészíteni egy ételt tábori körülmények között, mint hogyha az ember egy klasszikus konyhában, megszokott konyhájában dolgozik.
3: Hát egy konyhához képest már abban is nehezebb, hogy nagyobb a létszám, több adagot kell csinálni, és ez általában még nehezíti egy kicsit a dolgokat. De viszont vagyunk rá elegen, sokan vagyunk ebbe a konyhába, és a zöldségek pucolása, felvágása szétosztódik, és aztán megyen szépen. Ami még nehezítő körülmény az, hogy itt katlanokban főzünk, szóval úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ez egy katlannak megfelelő legyen. Itt viszont nagyon fontos a megfelelő tűz táplálása. Néha erősebb tűz kell, néha gyengébb tűz, erre is figyelni kell, és erre is tervezni kell előre nekünk konyhásoknak, hogy milyen tüzet használjunk. De még ami nagyon fontos, hogy mivel hogy kint vagyunk az erdőbe, és nem szeretnénk, hogy senki bármilyen módon megfertőződjön, ezért nagyon figyelni kell a higiénára, akar többször is letörölni az asztalt, lefertőtleníteni, mert hát mégiscsak a természetben vagyunk.
1: Azt árul még el nekem, hogy a te konyha iránti vonzalmad, az honnan ered, vagy te ilyesmit tanulsz? Tehát, hogy esetleg te majd egy ilyen pályára is készülsz későbbiekben?
3: Nem, ez egy érdekes dolog, hogy én, mint magánszemély, nagyon kevés kapcsolódásom van így a konyhához, de viszont úgy éreztünk, hogy itt egy páran az én őrsömből, ezt nagyon szerettünk konyhára járni, mivel hogy a konyhán az egy teljesen más élet, úgy mondhatni. Mennek a beszélgetések, a sztorizások, de közben a kezek dolgoznak, és hát meg tetszett egy 34-ünknek, és felgyarapodtunk, és úgy érzik, hogy segítenünk kell a konyhába.
0: Valacsai Flóriánt, a tábor séfjét hallották. Ott jártam kora, tábor vendége a rimaszombati származású Kossuth díjas Tóbi Stinelli Tamás, a Misztrál együttes tagja, verséneklő volt, aki a gyerekeket is sikeresen megénekeltette.
1: Tomi, hát te is cserkészkedtél valamikor, meg hát ahogy itt mondják, hogy ha egyszer valakit cserkészé avatnak, az cserkész is marad egész életére.
4: Ez teljesen így van. Romantikusan úgy mondhatnám, hogy a szívemben még mindig cserkész vagyok, de ennél sokkal többről van szó valójában. Én cserkész vagyok és kész. Amikor ide jövök, akkor átszellemülök egyrészt, másrészt pedig vágyakozom, és mindig vagy megfogadom, vagy pedig reménykedem abban, hogy valahogy visszatérek majd, vagy jövőre, vagy mostanában, vagy valamikor. Aztán az élet elsodor, hát ha jövőre majd sikerül.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy annyira romantikus a kötődés és a vonzódás a rimaszombati cserkészethez, hogy ezért akár Visegrádról is ide utazol.
4: Igen, tulajdonképpen nagyon messziről jöttem, és nagyon korán keltem, hajnali 3:30-kor ahhoz, hogy ide tudjak érni, és hogy vissza tudjak menni Visegrádra, mert csoportot vezetek múzeumban, tehát hogy nagyon rövid volt az idő, hogy ide eljöjjek, de az az igazság, hogy még ez a kis idő is nagyon jól átszellemít engem, segít abban, hogy átszellemüljek. Szerintem az elkövetkezendő néhány napban ennek a dolognak a hatása alatt leszek, és mint ahogy már mondtam az előbb, nagyon szeretnék a közelmúltban valamikor hosszabb időre is átszellemülni, akár néhány napra.
0: Mennyire reális az, hogy dolgozó emberként, meg művész emberként is legyen arra időd valóban, hogy te még mondjuk esetleg aktívan tudj cserkészkedni is. Nyilván azért a rimaszombati csapathoz erősebb a kötődésed, hiszen gyerekkorodban is így cserkészkedtél.
4: Annál is inkább, mert hogy nem csak arról van szó, hogy cserkésztáborba jövök, hanem otthon érzem magam itt. Az pedig, hogy én aktívan cserkészkedjek, az teljesen lehetetlen. Annak semmi esélye nincsen a fellépések mellett és a különböző tevékenységek mellett. Hogyha jövőre sikerülne néhány napra eljönni ide, hát az valami csoda lenne, meg fogom próbálni megoldani ezt.
0: Gyerekeket itt az előbb megénekeltetted, mi azt jelenti, hogy ugye te kiálltál egyszer gitárral, aztán mindjárt a csendes pihenő idejére úgymond rittyentettél nekik egy jó kis programot. Ilyenkor mi szerint válogatsz dalokat, vagy mi az, ami a fő koncepció?
4: Való igaz, hogy viszonylag nehéz. A mai kor fiataljai mások, mint amilyenek mi voltunk annak idején, és emlékszem, hogy hát amikor én kamasz voltam, néhányad magammal, hát hogy is mondjam, csak amikor jött egy táborba hozzánk, nem cserkésztáborba, hanem egy művészeti táborban, ahol szintén voltam kamaszként, előadó, aki reneszánsz zenét játszott, hát úgy megmosolyogtam. Most pedig az egyik legnagyobb mesternek tartom azt az illetőt, és éppen a napokban tanultam az ő gyűjtéséből egy dalt. Tehát, hogy nagyon furcsa, most ebben a helyzetben vagyok, mint amikor én kamasz voltam, hogy nagyon nehéz olyan dalokat válogatni, hogy a gyerekeket ez megfogja, mert hogy szerencsém ugyan, hogy tudok néhány betyárnótát, de azért a gyerekeket ez csak bizonyos szintig fogja meg, aztán próbálok más dalokat belecsempészni, de akkor megint változtatnom kell, mert a ritmus az nem lehet egyféle, hanem akkor megint mást kell, és amikor már látom, hogy még így is fáradnak, akkor szépen meg kell oldanom, hogy jól zárjam le az előadást, tehát hogy ne csak előadás legyen, hanem együtt énekeljünk. Úgyhogy nem könnyű, megmondom őszintén.
0: Mi az, ami ezt okozhatja? Kevés dal jut el a gyerekekhez manapság, vagy kevés zenét hallgatnak, inkább a külföldi előadók, meg mindenféle együttesek slágereit hallgatják, és akkor mondjuk nincsenek annyira tisztában a magyar zenei kultúrával, tehát hogy akár népdalokat említünk, akár ahogy mondott, betyárnóták, tehát hogy bármilyen műfaj, de amit egy gitárral elő lehet adni, ami egy tábor tűz körül mondjuk érdekes lehet, jó lehet és szórakoztató lehet.
4: Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok a kultúra terén nem eléggé aktívak, olyan értelemben, hogy a régebbi időkben valahogyan igyekeztek elénekelni, vagy megteremteni azt a dolgot, amit láttak akár a tévében, de egyébként nem csak a művészetre volt igaz, mennyit hallunk a rádió amatőrökről. Ma már azt sem tudják az emberek, kik voltak a rádió amatőrök. Aztán mennyiszer hallunk arról, hogy otthon fabrikáltak maguknak mindenféle technikai dolgokat a fiatalok a régi időkben. Ugyanígy a művészeti dolgoknál is a régi időkben igyekeztek elénekelni a slágereket, nem pedig csak hallgatni. Ma ilyen igényük különösebben nincsen. A fiataloknak szoktak énekelni egyébként bizonyos módon, valamilyen módon, de azért nem aktív részesei annak, amit hallgatnak, és nem aktív részesei annak, ami a művészethez tartozik. A megvalósítás az nem érdekli őket különösebben. Inkább a biznisz és mindenféle olyan dolog, ami hát a modern világhoz tartozik. De minden esetre attól még csodásak a fiatalok ma is, és én nagyon szeretem azt, amikor előcsalogatom belőlük azt a művészi hajlamot, és most is a gyerekek egy jó része nagyon szerette énekelni a dalokat, és hallgatta is a dalokat, és az is egy óriási nagy dolog, amikor valaki akárha például unja a dolgot, akkor valamilyen módon kifejezésre juttatja, az előadónak azonnal reagálnia kell pozitívan, és én megpróbáltam ezt tenni, amikor láttam egy-két gyerkőcön, hogy unja az adott dalt, már már is váltottam egy másféle műfajra, egy másféle dalra. Természetesen a végtelenségig ezt nem lehet csinálni, tehát egy idő után be kell fejezni az előadást. Minden esetre a fiatalok ma is ugyanolyan csodásak, mint hogy az elmúlt évszázadokban bármikor is, úgyhogy kell és lehet is velük foglalkozni.
0: Neked most azon túl, hogy hazamegy, és ahogy mondtad, holnap már van egy idegenvezetésed, milyen egyéb terveid és programjaid vannak még így a nyárra? Gondolom, hogy azért ilyenkor fesztiválok és koncert időszakban azért van mit csinálnod.
4: Igen, nem sokára egy csodálatos eseményre, a neve az eseménynek az, hogy Mondj te is egy verset fesztivál, vagy röviden versfest, így is mondják. Itt fogok előadni majd, érdemes utána nézni ennek az előadásnak, nem miattam egyáltalán. Egyrészt nagyszerű előadók lesznek, és egyáltalán maga az esemény is egy nagyszerű kulturális program, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Nézzenek utána az interneten. Ezen kívül nagyon sok zenét írok, és természetesen várok szeretettel mindenkit a további előadásaimra is, amit most nem fogok tudni felsorolni, mert általában mások jobban tudják az én előadásaimat, legalábbis az időpontokat, mint én. Érdemes majd utána nézni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok dolgom van a nyárra még, főképpen ami a zeneszerzést illeti. Ráadásul összeállítottam 15 műsort, amit folyamatosan gyakorolnom kell egyfolytában. Azt hiszem, az előadók nagyon jól tudják, hogy 15 műsort fejben tartani, az borzasztóan megterhelő, illetve nem csak, hogy fejben tartani, hanem egyáltalán úgy előadni őket, hogy az tényleg flottul menjen, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorolni valóm van.
0: A rimaszombati származású Kossuth díjas Tóbi Stinelli Tamás után következzenek a nagyobb fiúk, vagyis a Vatkanőrs tagjai.
5: Én Juhász Levente vagyok, 13 éves, ez a harmadik cserkésztáborom, és egy éve vagyok cserkész.
0: És te milyen őrsben vagy?
5: Én a Vatkanőrsben vagyok.
6: Az én nevem Reiter Bence, én 15 éves vagyok, 3 éve vagyok cserkész. Ez a második táborom, de voltak tanyázások, meg stb. Igazából nekem idáig nagyon tetszik ez a tábor.
7: Én Adam Péter vagyok, 11 éves, és 1 éve vagyok cserkész, és ez a második táborom.
0: Áruljátok ezt el nekem, hogy például itt az előtáborban mit csináltatok, mit kellett az előtáborban, és miért van olyan, hogy előtábor?
6: Hát igazából ez az egész előtábor arról szól, sok táborban lényegében valahol nincs is, és egy nappal a tábor előtt csinálják, nem is alszanak ott. Nálunk most úgy volt, hogy 2 nap volt az előtábor, és felkészítjük a tábort, szóval elkezdjük az alapsátrakat fölállítani, konyhasátor, a nagy sátor.
0: Felkészítitek a terepet?
6: Lényegében igen, és kiásunk, hát fontos gödröket, például a latrinákat, pöcegödröt konyhához, hogyha már jönnek a gyerekek, mikor elkezdődik hivatalosan is a tábor, akkor már nekik szinte semmit nem fog kelleni, akkor zászlórudat állítunk, keresztet, ilyesmiket, hogy már lényegében minden menjen, miután a gyerekek megjönnek, és csak a saját sátraikat és körletüket kelljen már megcsinálni.
7: Még a tábortüzet is ki kellett ásni, a tábortűz helyett. Fát kellett gyűjteni a tábortűzhöz, elő kellett készülni rá, a vécéket el kellett készíteni, a pöcét ki kellett ásni. Szerintem a fiúknak azt tetszett a legjobban ebben az előtáborban, és még a konyhában is a polcokat el kellett készíteni, ott is a kisebb pöcét, a nagyobb pöcét is ki kellett ásni.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az előtábor az azzal telik, hogy itt keményen güriztek, dolgoztok, akkor ti így a nyári szünetben szerettek így plusz munkát vállalni? Vagy hogy miért érdekes eljönni az előtáborba?
7: Szerintem ezt nem nagyon lehet venni úgy munkának, mert hát ezt azért élvezük is valamennyire. Szóval ez nem ilyen kötelező munka, hanem ezt így magunktól csináljuk.
0: Bence?
6: Igen, az a pöceásás az nagyon egy jó része volt az egésznek, az egész előtábornak, mert körülbelül 5 óráig ástuk azt az egy pöcét, de ilyen 1,7-1,6 méter mélyre, szóval itt a Peti, aki előbb beszélt, ő teljesen elmerült, totálisan elmerült benne, ha belement.
0: Inkább eltűnt, mert még nem volt mibe elmerülni szerencsére.
6: Hát igen, pontosabban úgy. Mi nagyon élveztük, mi hallgattunk közben hangszorobó zenét, miközben ástunk és csalkányoztuk a földet. Aztán egyre mélyült a gödör, egyre mélyült, és utána végül megmondták, hogy ennyi elég lesz.
8: És ebben a hőségben mondjuk ez nem volt egy nagyon megterhelő feladat?
6: Szerencsére mind a pöce és mind a vécék is árnyékban és fák alatt voltak, csak a tábortűz nem volt fa alatt, na hát azt durva volt ilyen szempontból kiásni, nagyon forró volt. Ha összeszámoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, úgy egy 20 órára jön ki az, amennyit eltöltöttünk munkával, de persze közben váltakoztunk.
8: Akkor tulajdonképpen ez egy ilyen, hát ilyen önkéntes munka. A tábor előtt előkészítitek azt, hogy a többieknek már komfortosabb legyen a tábor, mikor megérkeznek.
6: Mondhatni, hogy önkéntes munka, de igazából nagyon olyan munka, mint ahogy Peti is mondta, nem úgy munka, mint azt mondják egy hétköznap, hogy most menj és nem tudom, kezdj el mosogatni, vagy menjél porszívózni, de olyan vicces, nagyon gyorsan elmegy az idő, miközben csináljuk, és nagyon élvezzük együtt, csináljuk, fáradunk. Este el vagyunk fáradva, és már aztán nagyon jól alszunk is. Például szerintem az előtábor nekem személyesen jobban tetszett, mint a sima tábor, mert lényegében kevesebben voltunk, sokkal kevesebben, és hát viccesebb volt, szabadabbak voltunk, nem volt annyi szabály.
8: Levente, te pedig már érkeztél a készre, lehet ezt mondani. Mit szólsz a többiek, hogy készítették itt elő a terepet?
5: Nagyon ügyesen előkészítették a vécéktől kezdve a tűzhelyig, mindennel megvan mindenki szerintem elégedve, de még így is egy-két dolgot nekünk is meg kellett építeni. Mi a vatkanok ugyebár már az az őrs vagyunk, akinek a saját körletét nem is kell annyira építeni, hanem a kisebbeknek, mivel nagyon sok kicsi van, segítünk az építkezésekben. Például a lányos vécénél kellett lépcsőt csinálni, ugyanis egy elég meredek helyen van, és elvileg a lányok botladoztak lefelé.
8: Maradsz Levente a tábor végéig?
5: Igen, én maradok.
8: És tulajdonképpen egy ilyen cserkésztábortól mit várhat az ember? Tehát, hogy nyilván azért tudod azt, hogy körülbelül mire lehet számítani, és hát, hogyha már az ember bevállalja, akkor gondolom van egy olyan elképzelésed, hogy most akkor ez jó lesz, miért lesz jó?
5: Hát igen, ugye a barátok miatt, a digitális detoxoktól kezdve, az ételekig, de szerintem az is nagyon jó, amikor a tábortüzeknél este összeülünk, énekelünk együtt, ez mind olyan, megvan a saját hangulata.
8: Egyébként érdekes, hogy egy 13 éves szájából hallom azt, hogy digitális detox, azt mondod, hogy szükségünk van rá?
5: Persze, hasznos, meg kell használnunk telefonalastól kezdve információt tárolására, fényképezés is, de vegyük azt, hogy az átlag többség túlnyomja ezt a időkorlátot, amit a telefonon el kéne tölteni.
8: És akkor milyen olyan programok vannak itt a hét folyamán, amit esetleg már előre tudtok, mennyire árulják el azt, hogy melyik napon mire lehet számítani, és mi az, amit mondjuk esetleg személy szerint vársz?
5: Nagyon kevés dolgot mondanak el. Például most tudjuk, hogy majd a Tornájai strandra fogunk menni fürödni. Ezen is meglepődtünk, ugyanis itt van közel Meleghegy, és nem oda megyünk. De például ilyen játékok, mint a számháború, vagy népjátékokat nem mondanak meg előre, ezt mindig az adott nap reggel, vagy amikor ma kezdődik a játék, tudjuk meg.
8: Peti, te mit vársz a táborban?
7: Szerintem sok nevetést és boldogságot várok a táborban. Mindig is élveztem eddig az összes tábort és tányázást, amiben jelen voltam. Szerintem nagyon élvezetesek ezek.
8: Bence, te mondtad, hogy szerinted a legjobb rész már utánad van, tehát amikor ugye az előtáborban kellett itt az elvégzendőket elvégezni, most a következőkben esetleg még valami olyan, ami érdekes vagy jó, vagy azt mondod, hogy arra még kíváncsi vagy?
6: Hát én nekem személy szerint a tábortűz és az esti már úgy 5 órától kezdődő időszak tetszik a legjobban a cserkésztáborban. Addigra úgy eléri szerintem azt az igazi cserkészies hát érzetet az egész tábor. Amit én még nagyon szeretek, az ilyen 24 órás túrák, meg a túrák úgy unblock.
0: Ádám Pétert, Juhász Leventét és Reiter Bencét hallották, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, következzenek a lányok.
8: Itt éppen folyik a gyülekező, mire is a számháborúra?
7: Kozlok Kitti vagyok, 16 éves. Szamháború az egy cserkészek által nagyon kedvelt játék, csak úgy, mint a méta. Röviden annyi, hogy két csapatra osztódunk, és minden ember kap egy-egy négy jegyű szalmot a fejére, a homlokára, egy laminált papírdarabokat, jól látható szalmokat, jól látható helyre. Egymás szalmat kell kiolvasni, hogy ki tudjuk ejteni az embereket, illetve ezzel párhuzamosan általában van egy-egy zászló mindkét csapatnak, amit ha a másik csapat megszerez, akkor vége a játéknak, és az a csapat nyert.
8: És hát mondod, hogy ez a cserkészek által egy ilyen kedvelt és közkedvelt játék, úgy, mint a méta. A méta az annak mi a lényege?
9: Pásztor Rebeka, 12 éves vagyok. A méta az amúgy egy sportjáték, ütővel kell játszani. Ugyanúgy kettő csapat van, egy fogócsapat és egy ütőcsapat. Fogóknak az a lényeg, hogy el kell kapniuk a labdát, ami az ütőcsapat ugye elüt, annyira messzire, amennyire tudja. És közben vannak ilyen házak, amiben bele kell futni, és akkor van egy pontot, hogyha az összes házat átfutod.
8: Ezt már játszottátok a táborban, vagy még ez csak fog majd következni valamikor a hét folyamán?
9: Egyelőre még nem játszottuk, de reméljük, hogy fogjuk.
8: Miért szerettek ti cserkész táborba járni? Kitti, te őrsvezető is vagy.
7: Igen, hát nekem a cserkészet az mindig is a közösségről szólt, és arról, hogy tényleg ez egy olyan, mint egy nagy család, és ez azóta, hogy őrset vezetek már most 2 éve, ez azóta csak még jobban így lett, és tényleg az őrsem az olyan, mint hogyha gyerekeim lennének, vagy mint hogyha kis testvéreim. Nagyon szeretek részben miattuk cserkészetre járni, de részben tényleg a közösség miatt, és amiatt, hogy ilyen nyitott emberekkel lehetek körülvéve, és itt mindig önmagam lehetek.
8: Hangulat az jó?
9: A hangulat az nagyon jó, az emberek nagyon kedvesek, én még soha nem éltem át olyan cserkésztábort, ahol valami nagyobb probléma lett volna. Mindenki kedves, mindenki jól viselkedik egymással, viccesek vagyunk, jó a hangulat.
8: És a sátorban alvás?
9: Az attól függ, hogy nagyobb vagy kisebb. A nagyobbak azok, például a mi ősünk, az több ideig fent van. Az nagyon élvezetes a sátorban alvás, attól függ, hogy mennyi bogar van, vagy hogy mennyire meleg. De amúgy nagyon jó, hogy a sátorral ez még soha nem volt baj, hogy beázott volna, vagy valami. Olyan élvezetes, ennek azért megvan az a érzése, hogy úgy együtt vagyunk, kicsit jobban összekovácsolódunk, meg azért vannak ezek a benső őrsi viccek is, azok is nagyon viccesek. Hát a kisebbek, azok hamarabb elmennek aludni, azokkal nem annyira foglalkozunk.
8: Gondolom, hogy a lefekvést megelőzi biztosan a tábor tűz, tehát annak is biztos van egy hangulata. Ez minden este van?
9: Igen, ez minden este megtörténik. Ugyanúgy mindig a ügyeletes őrs rakja meg a tüzet, de mi segítünk néha fát szedni nekik. A tűz az legtöbbször, vagy ilyen történeteket adunk elő őrsönként, szoktunk énekelni is, játszani is szoktunk. Hát legtöbbször ezt szoktuk csinálni, hogy ott is ilyen jó, meghitt a hangulat ugye a tűz miatt, és utána van a takarodó. Ez az levonás.
8: Kitty, neked azon túl, hogy ugye egyszerűen csak te is részt vennél a táborban, azért vannak egyéb feladataid is őrsvezetőként, tehát hogy nyilván azért oda kell figyelni a saját őrsödre, minimum.
7: Igen, az őrsömre is oda kell figyelnem, de mivel ugye már nagyobbak a lányaim, és több cserkésztábort is megéltek már, azért ez azért nekem biztos, hogy könnyebb, mint olyanoknak, akik első táborozókkal vannak tele. Részben pont ezért, mert hogy az én őrsöm már igazából félig önellátó, és nem kell rajuk nagyon figyelni. Kapok más feladatokat is a törstől, akár programok szervezése, vagy egyes programoknak a megtartása, vagy hasonlók. Az őrsömre ugyanúgy figyelnem kell, ugyanúgy én irányítom őket, én felelek értük, és figyelnem kell arra, hogy mindig tudjam, hogy hol vannak, és hogy vannak.
8: Miért döntöttetek úgy, hogy eljöttök az idei táborba? Hát gondolom, Kitty, neked feladatod is tulajdonképpen eljönni és az őrsöddel itt lenni, vagy hát a őrs egy részével, akik hajlandóak voltak, de akinek mondjuk nincsen plusz feladata, hanem simán te egy őrsi tag vagy, akkor miért mondod azt, hogy igen, én a nyaramból egy hetet szeretnék itt az erdőben eltölteni a többi társammal. Miért jó ez? Mi a cserkészetnek, meg úgy egyáltalán a cserkész tanyázásoknak és táboroknak a savaborsa? Amiért ez ennyire jó és megéri?
9: Szerintem a legjobb rész az, hogy kint fel természetben, nem otthon ülsz, és a barátokkal lenni. Ugye a mi ősünk hála az égnek, nagyon összetartó, rendesen úgy viselkedünk, mint egy család, hogy tudjuk, hogyha másiknak baja van, hogy miért van szükségünk, úgyhogy rendesen úgy viselkedünk, mint a testvérek. Ugyanúgy nagyon viccesek ezek a építések is, és néha nem akaródzik nekünk, de ezek a társas játékok, vagy az éneklés, ezek is nagyon jók, főleg a, én például a tábortűz szeretem nagyon, meg a többi emberekkel is, mivel már mi régebb óta vagyunk cserkészek, ismerjük az új cserkészeket is, és a régieket is, úgyhogy azokkal is el lehet beszélgetni. De az a őrsi hangulata, hogy úgy minél többen együtt vagyunk, és akkor már a következő őrsin is ezen beszélünk, hogy milyen jó volt a táborban, meg az az élmény is, hogy hazamész, és akkor elmondod, hogy milyen jó volt itt, meg hogy mik történtek. Szerintem az úgy adja ezt a érzést, hogy el kell jönni.
8: És az ilyen tizenéves korosztály, fiúk és lányok, mennyire jöttök ki jól egymással mondjuk egy ilyen táborban? Mert hát azért az iskolában, meg a mindennapi életben gyakran megy a szurkapiszka. Itt van egy ilyen összetartóbb hangulat esetleg?
9: Van, de a szurkapiszka itt is megvan, csak ugye viccesebb változatban. Itt már nem sértődünk meg annyira, itt tényleg, hogy sértegetjük egymást, meg úgymond viccelődünk egymással, és akkor röhögünk rajta egy nagyon jót. A fiúkkal, azokkal is ki lehet jönni, de azért nekik is megvan a saját ősük, még nekünk is a saját ősünk, úgyhogy természetesen a lányok a lányokkal, a fiúk a fiúkkal, de együtt is úgy kívülünk. Ezek a viccelődések, meg ezek a vicces pillanatok, ezek a legjobbak.
8: Kitti, ugyanerre a kérdésre vélemény, válasz?
7: Én ugye már több éve és több cserkésztábort, több korosztályban is megéltem, de mindig úgy veszem észre, hogy valahogy mindig összekerül. Van egy bizonyos lányőrs, egy bizonyos fiúőrs, akik aztán nagyon jóba lesznek és nagyon jól kijönnek. Persze ez mindig más, hogyan, meg milyen módon. Tényleg úgy gondolom, hogy egy bizonyos szinten mondjuk az ilyen csapattáborokban nem is, de vannak olyan táborok, gondolok itt a vezetőképző táborokra, ahol már szinte így szüksége is van a két nemnek egymásra. Akar építményekhez, akar mondjuk zászlót hímezni, mert kevés olyan fiú van, aki tud zászlót hímezni, és ugyanakkor kevés olyan lány van, aki tud például padot készíteni, úgyhogy ilyen kiegészítő dolgok vannak, amik szerintem közelebb hozzák egymáshoz az embereket.
0: A Kozlok Kittivel és Pásztor Rebekával készített beszélgetésünkkel búcsúzunk a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári Derencsényi csapattáborától.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Zsapka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: a mélység titkai.
1: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
0: Könyvbazár Lendván.
2: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
0: Velence látképei és festőjük Canaletto.
3: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
0: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
4: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFI-n tanított, aki adott nekem magánórákat.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra.

0: óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
0: Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Nem fog összefogni az SNS senkivel, jelezte a pártelnök. Uszályokat sülyeztettek el Romániában az atomerőmű üzemben tartása érdekében. Országszerte az előző napokhoz képest pár fokkal mérsékeltem, 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Andrej Danko kizárta, hogy az SNS összefogna más pártokkal a választások előtt. A pártelnök ugyanakkor bejelentette, hogy ősszel változások várhatók a pártban, olvasható a TASR-nek eljuttatott nyilatkozatában. Részleteket nem közölt. A pártelnök szerint a szlovák politikai rendszer működésén is érdemes lenne elgondolkodni. Kifogásolja, hogy a pártlistán mandátumot szerző képviselők gyakorlatilag bármikor kiléphetnek a frakcióból, miközben megtarthatják parlamenti mandátumokat. Meg kell változtatnunk a politikai rendszert. Ellenkező esetben a politikai pártok fokozatosan elveszítik a jelentőségüket, hiszen egy képviselő akár a választások másnapján is elhagyhatja a pártot, miközben megtarthatja a mandátumát, amelyet a párt listáján szerzett, tette hozzá. A 2026-2027-es tanévtől a mesterséges intelligencia műveltség, az MI beépül a szlovákiai alapiskolák oktatásába. Nem új tantárgyként, hanem tantárgyközi témaként jelenik meg, amely segít a diákoknak megérteni az MI lehetőségeit és korlátait, valamint megtanítja őket annak felelősségteljes használatára. A középiskolákban a 2027-2028-as tanévtől vezetik be. Az oktatás 5 kulcsfontosságú területre összpontosít. Ezek az MI működési elvei, az MI-vel való alkotás és együttműködés, a kritikus gondolkodás, a felelősség és biztonság, valamint a digitális egyensúly. A pedagógusok a nyelvekkel, a társadalom és természettudományokkal, valamint a művészetekkel is összekapcsolhatják a témát. Az iskolák támogatására elindul az MI Mindenkinek nemzeti projekt, amely MI utalványokat és módszertani segédanyagokat biztosít. Emellett a minisztérium a ChatGPT, Gemini, Copilot és Mistral eszközökhöz tervez bővített licenceket adni minden pedagógusnak. Több kővel megrakott uszályt csülyeztettek Romániában a Duna medrébe a Cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzembetartása érdekében, közölte ma a news.ro hírportál. A hatóságok ezáltal mesterséges víz alatti patkát emelnek a Bala ág medrében, hogy több vizet tereljenek a másik ágra, az erőmű felé vezető Öreg Dunába. A mostani visszabályozási beavatkozásoktól az apadás ideiglenes megállítását, illetve késleltetését remélik, amivel 3-4 nappal elodázhatják az atomerőmű teljes lekapcsolását. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság a Birthright Citizenship megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket a héten Donald Trump. Az amerikai elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy az Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása születési turizmus körébe esik.
0: Időjárás.
2: Az előző napokhoz képest délután is országszerte pár fokkal mérsékeltebb 28-33 fok körüli hőségre van kilátás. 1500 méter felett 16 fok várható. Egyre több felé zavartalanabb napsütés lesz jellemző. Csapadékmentes időjárásunk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R4-es gyorsforgalmi út Kassa kelet és Kassa zsebes csomópontok között egy autópálya feletti hídépítés miatt mindkét irányban zárva van. A terelő út a városon keresztül vezet, a korlátozás a tervek szerint augusztus 14-ig tart.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Kellemes délutáni kikapcsolódást kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Azok számára, akik régebb óta követik adásunkat, biztosan ismerősen cseng Havran Kati neve. Ami nem is csoda, hiszen egy ideig szerkesztő műsorvezetőként dolgozott rádiónkban. Jelenleg az Új Szó munkatársa, kulturális újságíróként dolgozik, de időről időre kritikái is megjelennek a lapban. Néhány éve versíróként is aktív, alkotásaival találkozhattak már többek között az irodalmi szemle hasábjain. Első verses kötete idén nyár elején jelent meg a Woman Press kiadónál Millió éves krátereket simogatsz címmel. Havran Katival élete eddigi meghatározó pillanatairól beszélgettem, egy kertről, amely gyermekkora óta elkíséri, az idő múlásáról, egy nyikorgó nyári konyhajtóról, virágokról és anyaságról, de versekről is, arról, mit ad neki az írás, és hogy mi kell ahhoz, hogy igazán át tudja adni magát a pillanatnak. Munkatársam Zsabka Levente hangmérnök nevében is tartalmas kikapcsolódást kívánok. Ha tehetik, rádiózzanak velünk!

0: A napokban, ahogy így szobáról szobára járva a lakásukban olvasgattam, ízlelgettem a verseidet, időről időre leraktam valahol a kötetet, ha éppen valami egyéb dolgom akadt, és a feleségem is rátalált, beleolvasott, belelapozott, és rögtön arra figyelt fel, hogy milyen erős központi tapasztalatként van jelen benne az anyaság, és akkor azt mondta, hogy feltétlenül kérdezzem meg tőled, hogy fiat születése hívta-e elő belőled a versírót, vagy ez már egy jóval régebbi történet?
1: Évi jól érezte meg egyébként, abszolút. Fiam születése a kiinduló pontja ennek a kötetnek, és annak is, hogy versekben, lírában kezdtem gondolkodni. Írtam előtte is saját szövegeket, tehát nem újságíróként, de mindig prózában gondolkodtam érdekes módon, és éppen ez a pillanat volt az, hogy megszületett a kisfiam, hogy elkezdtem a líra felé sodródni. Talán éppen azért is, mert hogy ez az anyatapasztalat egy ilyen teljesen új megélés volt számomra, teljesen új dolgok jönnek ilyenkor nyilván az ember életébe. Sok mindennel kereszteződött egyébként, sok más dologgal is. Nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy változtattunk lakhelyet, tehát a család költözött, a férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, tehát ez volt az a pont, amikor az egyetemi életem lényegében véget ért, hivatalosan is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, miként folytassa, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy a lírát, a költészetet is érintette.
0: Kötetedről még majd bővebben is beszélgetünk. Nyitányként talán még annyit megemlítenék vele kapcsolatban, hogy újra meg újra visszatér benne a kert, a ház, a föld, a növények, akár a gyökerek képe, és egy interjúban említetted, vagy említette is, hogy nektek is volt kertetek gyerekkorodban, hogy milyen hely volt számodra ez a kert, hogy
1: mi a benned? Kert. Meg a gyerekkor udvara, nagyapám udvara. Hát volt egy zöld nyikorgós ajtó, ami a nyári konyhához vezetett, és az nagyon megvan bennem, ahogy annak a csikorgása, lebontottuk már sajnos, úgyhogy nem áll már az alkamra, az a nyári konyha, az udvarnak ez a része már a múlté, már az emlékeké, és hát sűrűn benőtt része volt, hatalmas lucfenyők is álltak az udvarban, a kertet pedig nagyapám gondozta, ő egy fantasztikus kertész volt, minden megtermett a kertünkben, a virágoktól kezdve a zöldségeken, a gyümölcsökön, tehát hogy minden, amit az ember úgy oda képzel, hogy egy kert, egy vidéki kert ebből áll, az ott megvolt. Nagy volt az a kert, továbbra is nagy, már egy kicsit átalakított módon létezik tovább, és hát igen, ez az átalakulás is fontos számomra, tehát hogy mi ott élünk ebben, ezen az udvaron, a férjemmel, a kisfiunkkal és a szüleimmel is, és éppen átalakulás alatt áll most is ez a kert, ez az udvar. Úgyhogy ez nagyon foglalkoztat. Gyakran térek vissza így a múltba, és én is keresem, próbálom megtapasztalni, valahogyan felidézni az emlékeimbe, mert egyébként nagyon nehéz felidézni, nem tudom te, hogy vagy ezzel, de hogy az ember azt gondolja, hogy annyi mindenre emlékszik, és a végén, amikor úgy komolyabban belegondol, akkor igen, megvan a tyúkok kárálása, megvan egy nagyon nagy almafa, szintén nem áll már ez az almafa, amin nyári alma termett, és ropogós édes volt gyerekkorom legjellegzetesebb íze talán. Ilyesmik vannak meg.
0: Igen. Pillanatok, hangulatok. De mondott tehát, hogy ugyan átalakulás alatt áll a kert, az udvar, a ház, de mégis ez egy konstans, egy állandó pont a te életedben.
1: Egyinkább egy olyan pont, amihez visszatértem. Nem mondom, hogy ott nőttem fel, én inkább városban nőttem fel, azt hiszem a hétvégeket töltöttük nagyapámnál ebben a kertben, ebben az udvarban. Utána mindenfelé jártam az egyetem révén, Brünnben tanultam, de voltam egy évet, voltunk Berlinben, utazgattunk a világban, Pozsonyban is éltünk, És aztán pedig megszületett az elhatározás, hogy akkor próbáljunk szerencsét vidéken, és hát így jutottam én vissza ebbe a kertbe, meg ebbe az udvarba.
0: Mindarról, amit most elmondtál, Brünnről, Berlinről, és természetesen arról a kertről is, ami ma is egy élő része az életeteknek, még majd kérdeznélek, de maradva még egy rövid ideig a gyermekkorodnál, hogyha arra kérlek, hogy mi az az első kép, ami beugrik ezzel a gyerekkorral, a kerttel, az udvarral kapcsolatban, akkor ez az a nyikorgó kapu lesz?
1: A nyikorgó, nyári konyha nyikorgó ajtaja. Igen. Meg ahogyan koccantak az üvegek, a befőttes üvegek a nyári konyhában. Plére voltak állítva, és mikor az üresek, ugye, amik éppen nem voltak használva, és mikor nagyapa töltötte bele a baracklekvárt, az uborkákat, olyankor fölmarkolta őket, és ahogy azok a befőttes üvegek ott csikorogtak, talán ez a hang is ilyen nagyon jellegzetes.
0: Mi volt az, ami a leginkább meghatározó volt azzal kapcsolatban is, amivé utána később te magad váltál, kulturális újságírással foglalkozol, kritikusként, költőként immár vagy ismert, tehát van akár egy olyan könyvélmény, akár egy színházi élmény, vagy olyan ember, aki ebbe az irányba terelgetett téged?
1: Nagyon sokat olvastam. Most így hirtelen nem tudnék kiemelni egy olyan könyvet, ami abszolút meghatározó lett volna. Mindent fogyasztottam, tehát a kötelező irodalomtól kezdve a Harry Potter féle kalandregényeken át mindent, ami a kezem ügyébe került, faltam a könyveket, tényleg imádtam olvasni. Most is szeretek, bár kicsit már egy átalakult ez az olvasás az egyetemen. Nagyon sokat olvastam kötelezőket, nagyon nagy mennyiségben, és ez egy idő után az ember kicsit bele is fásul, azt hiszem, de az a gyerekkori olvasás az tényleg olyan, hogy olyankor tényleg utazol, visznek a szavak, visznek a mondatok, visznek a történetek. Ez volt meghatározó, és nagyon érdekelt, azt hiszem, a zene is, zongorázni tanultam, és szerettem írni már akkor, de hogy mindig újságíróként képzeltem el magam, már alapiskolás koromban is, azt hiszem, ott kezdtem el írni, igen, talán igen, hogy saját szövegeket is ott kezdtem írni, és ott kezdtem egy iskolai újságot is írni. Ez is ilyen talán fontos pont volt, bár most már visszatekintve nyilván nem olyan jelen. Ami nagyon fontos volt számomra, az az egyetem volt viszont már, mert hogy én úgy döntöttem, hogy bölcsészettudományra jelentkezek a Brünni Egyetemre, és azt hiszem, hogy az én világom alapvetően ott kezdődik.
0: Havran Kati kulturális újságíróval, költővel, kritikussal beszélgetünk, akinek nemrég jelent meg első verses kötete, Millió éves krátereket simogatsz címmel. Beszélgessünk akkor Brünnről. Amikor egyetemet választottál magadnak, miért éppen Brünnt, illetve az angol-spanyol szakot választottad? Egyáltalán milyen közegbe érkeztél a Masaryk Egyetemen?
1: Középiskolásként, gimnazistaként volt bennem egy jó adag ellenállás, azt hiszem. A gimiben valahogy olyan közegben éreztem magam, hogy az az elvárás felénk, vagy akár konkrétan a személyem felé is, hogy valamilyen exakt tudományba fogok majd, mert hogy mondjuk nem voltam olyan rossz matekból, jártam versenyekre, és akkor biztattak, hogy akkor biztosan valami technikai irányt fogok majd választani magamnak, és ebből nőtt ki az, hogy akkor csak azért sem. Én a nyelvek irányába szeretnék tovább menni. De egyébként szerintem visszagondolva ez nyilván abból is adódik, hogy én egy kétnyelvű családból érkezem, apukámmal szlovákul, anyukámmal magyarul beszélgettünk, mindig is beszélgetünk máig. Ezt egy hatalmas pozitívumként fogtam föl, tehát hogy két világ iránt voltam nyitott. Szlovák barátaim is voltak, magyar barátaim is voltak, mindig szerettem azt, hogy én valahogy olyan köztes állapotként értem meg, hogy ahova megyek, éppen ott vagyok. Ott vagyok otthon, és egy kicsit mégsem vagyok otthon. Nyilván ezt nagyon sokunk éli meg, ezt a tapasztalatot, hogy ugye a szlovák közegben egy kicsit magyarnak érezzük magunkat, ha meg elmegyünk Magyarországra, egy kicsit szlováknak látnak. De ez nem rossz dolog, nem feltétlen rossz dolog. Én legalábbis ezt pozitívumként éltem meg, hogy tudtam a két világ között így járkálni, és azt hiszem, hogy nagyon szerettem volna ezt kipróbálni még további világokban is, ezért jött az, hogy nyelveket választottam, utazni szerettem volna, angolt és spanyolt tanultam, illetve angol és spanyol irodalom volt az aztán, amin a magiszteri tanulmányaimat, aminek szenteltem, és hát igen, jártam egy kicsit a világot ennek köszönhetően. Tehát ez volt ez a fő cél. Nem vagyok az a típus, azt hiszem, aki kimondottan ilyen karrierben gondolkodik, hogy kimondottan a pályafutásomat tudom építgetném, viszont nagyon szeretem megtapasztalni azt, amit éppen elém tár a világ, az élet, a sorsom, úgyhogy így valahogy.
0: Az ott egy gyerekkorodtól, említetted, kezdve több nyelv és több kultúra között éltél, vagy több nyelv és több kultúra volt jelen körülötte, de segített akár az angol és a spanyol nyelv könnyebb elsajátításában is, vagy azért az idegen nyelveket ugyanúgy meg kellett úgymond dolgoznod, mint bárki másnak?
1: Meg kellett dolgoznom, mint bárki másnak, bár én úgy tudom, most nem foglalkoztam behatóbban ezzel a témakörrel, de úgy tudom, hogy akik kétnyelvű közegben nőnek fel kiskoruktól kezdve, azok fogékonyabbak talán egy picit a nyelvtanulásra, mert hogy valahogy az agyuk úgy strukturálódik, hogy könnyebben tanulnak további nyelveket, akár harmadikat, negyediket. Én nagyon szerettem nyelveket tanulni, és spanyolt illetően javarészt önmagam tanultam, tehát hogy fogtam a könyvet, megtanultam a szókincset, megtanultam a grammatikát, ez ilyen egy-két éven betellett, amikor gimis voltam, és egy ilyen alaptudással, de inkább passzív nyelvtudással érkeztem meg az egyetemre, aztán pedig a második éven mentem egy Erasmusra, mentem Spanyolországra, hogy valahogyan aktívvá alakítsam ezt a nyelvtudást, és sikerült is, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon olyan faktor az életemben, amit mindig is élveztem.
0: Azt említetted, hogy az újságírás, akkor lehet mondani már kislánykorodtól, egy fontos pont volt. A Kafedik és annak diáklapja a Sárga Szamár, ugye ez az egyetemi éveidről van még mindig szó, az mennyire volt számodra egy fontos társaság, egy fontos közösség?
1: Nagyon köszönöm, hogy rátaláltál a Sárga Szamárra, ez nagyon kedves tőled. Igen, a szívem csücske volt az a projekt. Egy lap, igazából nem mi indítottuk, mi csak felélesztettük a történetét Brünnben. Ugye a Brünni Magyar Diáklubnak volt a lapja. Akkor, amikor Brünnbe kerültem, úgy döntöttünk, hogy akkor kicsit ilyen nívósabb megjelenést adjunk a lapnak, és akkor dolgoztunk rajta sokat. Azt hiszem évente 3-4 lapszám is megjelent. Azt hiszem azok az emberek csoportosultak köré, akik szerettek írni, szerettek filmekkel, nyelvekkel foglalkozni. Jó történet volt ez, igen.
0: Azt tudom, hogy 2 szemesztert, talán már te is említetted, Berlinben is töltöttél. Mit adott neked emberileg és szellemileg ez a város?
1: Berlinben már akkor voltam, amikor a doktorit csináltam. Ugye a doktori az egy izgalmas szakasz az ember életében. Egy kicsit a visszás részét is láttam, hogyan is fogalmazzak. Amikor egyetemista az ember, akkor a diák szempontjából tapasztalja meg az egyetemet. Amikor doktorandusz az ember, akkor valamelyest belecsöppen már az oktatói részébe is. Brünnben nagyon sok támogatást kaptam diákként, de úgy érzem, hogy doktoranduszként egy kicsit ingatag volt a talaj a lábam alatt. És amikor elmentem Berlinbe, ott pedig megtapasztaltam azt, hogy hogyan működhetnek a dolgok olyan módon, hogy a doktoranduszok is profitálni tudjanak belőle. Tehát ha az egyetemi részét kérded, akkor az egy hatalmas szakmai plusz volt számomra a Berlinben töltött egy év. Rengeteg olyan emberrel találkoztam, külföldi diákokkal, akik megérkeztek, és hasonló szakaszában voltak a kutatómunkájuknak, mint én, és felkarolták őket, ugyanúgy, ahogy engem is felkaroltak. Tehát úgy éreztem, hogy ott úgy mindenki, tényleg mindenki esélyt kap, aki megmutatja, hogy van rá benne.
0: Mesélsz egy kicsit arról, hogy mi volt a kutatásod témája? Első olvasatra izgalmasnak tűnt nagyon.
1: Igen, egy amerikai drámaírónővel foglalkoztam. A neve Maria Irene Fornes. Egy kubai származású drámaíróról van szó, a 60-as években kezdett írni, 60-as, 70-es, 80-as években alkotott. Maria Irene Fornesnek ejtik angolul Amerikában, mert hogy ő angolul írt, nem spanyolul. Ettől függetlenül a latino írók és a latina írónők egyfajta mentorukként tekintenek rá, hogy a latina irodalom, azaz az irodalom, azok az írók, akik valamilyen dél-amerikai, latin-amerikai származással rendelkeznek, de már angolul írnak. Tehát általában másod-harmad generációs szerzőkről van szó, viszont a témáikban gyakran felbukkan az identitás kérdése, vagy hát inkább azt mondanám, hogy ez egyik alaptéma az identitás kérdése. Ehhez képest Fornes, akivel én foglalkoztam, valójában egy inkább egy avantgárd szellemiségű szerző volt. Nagyon izgalmas az életútja is. Amerikában, illetve az angol száz irodalomban a kísérleti színházban tevékenykedők számára egy ikon ő. Ennek ellenére nálunk kevéssé ismert. Valahogy úgy próbáltam megközelíteni, nyilván én nem tudtam volna egy olyan kutatást végezni, ami elsősoron a biográfiai vonatkozásokat szeretné feltárni, mert hát nem tölt sok időt New Yorkban, csak egy rövidebb kutatómunka idejéig, amikor archívumokat jártam. Tehát nem egy tényfeltáró kutatás volt ez, sokkal inkább egy olvasati lehetőséget, egy új olvasati lehetőséget kerestem az ő munkájához, és ez valamelyest a filozófián keresztül közelítettem meg, azzal, hogy előtérbe helyeztem azt, hogy az élete bizonyos szakaszáig festett is, és egy nagyon vizuális látásmóddal rendelkező színházat készített, tehát, hogy ő maga rendezte is a darabjait, annak ellenére, hogy sosem tanult rendezőnek. Egyébként drámaírónak sem, autodidakta volt, ez is egy izgalmas adat az ő életéről. Tehát ilyen nagyon-nagyon látványos színpadi munkát alkotott meg, ahol minden kis részlet összefügg minden egyéb részlettel, ahol bejátszanak az árnyékok, a színek, a mozgás, magában a szövegkönyvben is nagyon-nagyon-nagyon pontos instrukciókat ad, hogy mit kell a színésznek csinálnia, hogyan kell kinéznie a színpadnak. Tehát, hogy képzőművészet is volt benne filozófiai megközelítés is, valami ilyesmit csináltam.
0: Vendégem továbbra is Havran Kati, kulturális újságíró, költő, kritikus, rádiónk egykori munkatársa, akinek nemrég jelent meg első verses kötete, Millió éves krátereket simogatsz címmel, és már valóban mindjárt rátérünk a verses kötetedre. Férjed már szóba került, és azért hozom ismét őt be a beszélgetésünkbe, mert hogy vele egy vegyszermentes, ásás nélkül művelt kertet műveltek, egy virágos kertetek van, szóval, hogy ennek hogyan született meg az ötlete, és miért annyira fontos számotokra?
1: Ezt is Berlinből hoztuk magunkkal. Ő ugye kertész, és virágkötészettel is foglalkozik, és ott vett részt egy olyan virágkötészeti workshopon, ahol olyan virágokkal dolgoztak, amelyek sokkal inkább természetesnek hatnak, vidéki jellegűek, és valahogy így indult el ezen az úton. Én ebben a projektben inkább kisegítő vagyok, vagyis azt szeretnék lenni. Ugye egy kert megművelése azért elég igényes munka. Úgyhogy ő a főkertész, és ő a virágkötész is, és én pedig segítek neki ott, ahol tudok. De egyébként így van, ahogy mondod, egy olyan kertet álmodtunk meg, ahol az évszakhoz illeszkedő a kínálat, tehát ahol tavasszal tulipánt termeszt az ember, nyáron rézvirágot, ősszel pedig dáliákat, meg napraforgókat, tehát azt, amit a természet egyébként is tud adni, nem pedig egy hatalmas üvegházi termesztésről van szó, ahol évszaktól függetlenül is meg lehet teremteni a körülményeket az egyes fajoknak. Úgy igyekszünk alakítani ezt a kertet, hogy az összhangba kerüljön a természettel, az évszakok folyásával. És igen, szívünk csücske ez a projekt.
0: Van olyan nyáron nyíló virág kimondottan, ami mondjuk így a kedvenced?
1: Abszolút. Például a napraforgó, de szeretem a rézvirágokat is, a szarkalábakat, a búzavirágot, a margarétákat. Tehát most olyanokat mondok, amik ott teremnek meg a kertünkben, és talán olyan virágok, amelyek úgy idézik az embereknek a gyerekkorát is, a nagyszüleik kertjét.
0: Ugye a kertetekben nem csak virágot termesztetek, hanem különféle közösségi és kulturális alkalmakat is tartotok. Erről, hogyha még beszélnél röviden, hogy ez miért fontos számotokra, ezt hogyan kell elképzelniük a hallgatóknak, és ugye ezzel kapcsolatban milyen terveitek vannak egyáltalán, mit tud adni egy kert kulturális térként?
1: Köszönöm a kérdést, ez számomra egy ilyen fontos dolog, amikor Attila elkezdte a virágok termesztését, valahogy így megfogalmazódott bennünk, hogy milyen jó lenne, ha valahogy a művészetek is otthonra találnának a kertünkben, és hát a képzőművészet az, ami így összhangba kerül, azt hiszem a növényekkel a leginkább, vagyis hát elsősoron, illetve eddig ez volt az, amit behoztunk a kertünkbe. Két alkotóval is együtt dolgoztunk már. Szőke Erika tavaly tartott egy cianotípiás workshopot, Zsigrai Eszter pedig idén egy sejemfestő workshopot tartott az érdeklődők számára. Hát mindkét esetben olyan képzőművészről van szó, akik egyébként is fontosnak tartják azt, hogy növényekkel dolgozzanak, vagy növényeket, a természetet is bevigyék az alkotásaikba, a munkásságukba. Ez számunkra azért működőképes dolog, mivel egyébként is virágokat termesztünk, tehát mi adjuk magukat a virágokat az egyes foglalkozásokhoz. Tehát Eszterrel például a résztvevők együtt szedték a virágokat, ráhelyezték a sejemre, és Eszter pedig megmutatta a technikáját a sejemkendő festésnek, tehát természetes anyagokkal történő sejemkendő festésnek. Erikával pedig egy kísérleti fotó eljárást végeztünk végül is a cianotípiát, tehát a nap hatására alakultak ki azok a növénylenyomatok a papíron, amit maguk a résztvevők készítettek, ők rendezték el a növényeket, a virágokat a papíron. Azt hiszem, hogy jó dolog lenne, hogyha a kertre nem csak úgy tekintenénk, még tágabb értelemben, hogyha a földre, a termőföldekre nem úgy tekintenénk, mint egy használati eszközre, ami arra való, hogy megtermesszük ott az adott növényeket, amiből aztán majd ételt készítünk az embereknek, hanem hogy a kert lehet egy olyan hely is, ahol az emberek kíváncsiságát feléleszthetjük a természet iránt, ahol egy olyan teremtünk, ahol az emberek a természettel összhangban tudják magukat érezni. Úgy érzem, hogy ez egy abszolút fontos feladat a mai kor emberének.
2: Peremvidék. Dermet május éjjeli csend. Valami megette a fülemülét. Nem vigyáztunk rá eléggé, nappal néma seregélyek szállnak felettünk. Egy fűszál mögé rejtőztem veled. Hirtelen kitágul az észlelés és az érzékelés. Az ég csendes kékjéből nézem magunkat, ahogy a nagy és a kicsi alak egy fűszál árnyékába kapaszkodik. Valószínűtlen pont a térkép zöldes barna állandóságában. A kicsi tanul éppen önmaga lenni, a nagy szintén. Ő már elfelejtette, kit rejtett magában gyerekként. A kicsi éppen ismerkedik azzal, mi az, amit kell. A nagy szabadulna az elvárásoktól. Nem messze tőlük vérfűnő. Vajon eljutnak-e odáig a fűszálak árnyékának peremén?
0: A Nyugaton a helyzet mai vendége Havran Kati, kulturális újságíró, költő, kritikus, rádiónk egykori munkatársa, akinek nemrég jelent meg első verses kötete, Millió éves krátereket simogatsz címmel. Beszélgessünk a verses kötetről. Versírásról, és hadd kérdezzelek elsőként röviden arról, hogy hogyan írsz, mi kell hozzá, csend, magány, egy külön erre szánt idő, vagy akár a mindennapi teendők között is meg tud születni egy-egy sor?
1: Amikor elkezdtem ezeket a verseket írni, akkor az az időszak volt, mikor a fiam körülbelül 1 éves volt, tehát ez egy eléggé terhelt időszak olyan szempontból, hogy az ember nem nagyon tud időt szakítani más tevékenységekre, nem tud, nagyon tud időt szakítani arra, hogy akkor most leüljön maga elé, tegye a tiszta papírlapot, és elkezdjen gondolkodni azon, hogy mit, mert hogy ott a gyerkőc, és azzal foglalkozni kell. Hogyan is írtam, hát ha volt egy kis darab papírom éppen a kezem ügyében, és eszembe jutott valami, akkor ráfirkattottam, még ha csak két sorról is volt szó. Igyekeztem akkor írni, amikor a kisfiam elaludt éppen délután, vagy este, kihasználni azt az egy órát, vagy a éjszakába nyúlóan akár, hogyha sikerült, akkor azokat az órákat kihasználni erre, vagy a kora hajnalokat. Amikor nem volt nálam éppen papír, akkor mobilba pötyögtem be azt a pár mondatot, ami eszembe jutott, vagy azt a pár sort. Ilyen volt az írás nálam annak idején, hogy ezt az anyák tudják, hogy az a nullától egy két éves korig ez egy eléggé olyan időszak, hogy az ember nem nagyon tud a kezébe fogni semmit, mert hogy ott tartja a kezében a gyerkőcöt. Úgyhogy az eleje ez így indult. És aztán pedig, mikor már nagyon sok ilyen kis papírlapom volt, meg nagyon sok ilyen kis mobilba elmentett szövegrészletem, akkor aztán kerestem egy olyan estét, amikor nem volt más dolgom, és arra szántam, hogy összerakjam ezt, összegyúrjam hosszabb szövegekké, versekké. Valahogy így születtek ezek a versek.
0: Könnyen megmutatod a verseidet másoknak, illetve ki az az ember, akinek elsőként meg szoktad mutatni általában?
1: Az első ember, akinek megmutattam, a kolléganőm volt, Juhász Katalin, mert hogy ő költő, és nagyon-nagyon megbízok az ízlésében. Kati javaslatára küldtem az irodalmi szemlébe Németh Zolinak, aki azt mondta, hogy okay, szuper, jöhet még. Úgyhogy ez ilyen nagyon fontos visszajelzés volt számomra. És a harmadik hely, ahol küldtem, már egyenesen a kiadó volt. Ez már egy így kis idő elteltével történt. Összegyúrtam már a verseket. Elég sokat dolgozom rajtuk még azt követően is, hogy alakot nyernek a versek, tehát elteszem őket, és miután egy-két hónapot követően kihúzom a fiókból, rengeteg alakítani valót találok rajta. És most, hogy végső formába öntöttük a kötetet, mielőtt kiadtuk volna a szerkesztővel, átmentünk mindenen nagyon aprólékosan, a szerkesztőn pedig Tomko Noszek Barbara volt, akinek nagyon sokat köszönhetek. Nagyon éles és nagyon jó meglátásai voltak a szövegekkel kapcsolatban, pontosan ráérzett azokra a dolgokra, amiken én is úgy éreztem, hogy lehetne még rajtuk valamit alakítani. Utolsó ilyen nagy munka az idén tavasszal történt. Egy-két hónapról volt szó, amikor ilyen kicsit intenzívebben hozzáültem, elővettem a kéziratot, és ciklusonként átmentem rajta, és még egyszer elég határozottan nyírtam, hozzáadtam, hozzáírtam, elvettem, alakítottam rajta.
0: A kötet versei legalábbis számomra első olvasásra meglehetősen borúsnak, helyenként komornak hatottak, miközben ha mélyebbre ás az ember, akkor tele van színekkel és különféle fényekkel. Te magad sötétkönyvnek látod?
1: Egyébként nem. Nem látom annak, mert hogy számomra ez éppen annak történetét meséli el, hogy hogyan dolgozza föl egy anya a traumáit, azokat a traumáit, amelyek a szülés pillanatában érik. Nagyon sokat foglalkoztatott engem a fiam születése után, hogy miért ért ennyi bántó dolog az alatt a 4-5 nap alatt, hogy én a kórházban voltam. Utána behatóban kezdtem foglalkozni egy kicsit a témával, és van erre egy terminus technicus, úgy hívják, hogy szülészeti erőszak. Szülészeti erőszak ugye az nem csak az, amikor az anyával olyan dolgot csinálnak, olyan beavatkozás történik, amelyet ő nem hagyott jóvá. Természetesen ez abszolút beletartozik, de szülészeti abúzus az is, amikor valakivel lekezelően bánnak, amikor lekicsinylően, nem egyenértékű partnerként kezel téged az orvos, a nővérek, És én azt hiszem, nagyon sokat beszélgettem anyákkal, akik körülbelül az időt átlettek anyák, ahogyan én is, mert hát az ember jár kocsizni a babáját, meg később játszótéren találkozik anyukákkal, meg közös programokon veszünk részt, és nagyon sokunknak ez a tapasztalata. És ez borzasztó, ez borzasztó. Bennem nagyon sokáig éltek ezek a sötét dolgok, és körülbelül egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy elkezdjem írni ezeket a szövegeket, amelyek aztán lassanként versé csiszolódtak. És teljesen igazad van abban, hogy sötétből indul ez a könyv, az első ciklus az, ami a szülés élményét dolgozza föl, illetve azokat a megtapasztalásokat, amelyek még javarészt a kórházban értek. Előtte és ott a kórházban. És azt hiszem, hogy onnantól kezdve viszont, ahogy talán te is mondtad, színesedik, tehát egy kicsit felenged. Mert hogy ezek a szövegek is valahogy úgy vezettek engem, hogy egyfajta utat adtak ahhoz, hogy elengedjem ezeket a dolgokat, amik ott velem történtek, ezeket a traumákat.
0: Tehát ez bizonyos értelemben egyfajta traumafeldolgozás is volt a számodra?
1: Igen, de remélem, hogy ez nem merül ki annyiban. Tehát, hogy remélem, hogy dolgoztam én ezeken a szövegeken annyit, hogy egy kicsit tovább tudtam vinni őket, és hogy valamilyen esztétikai értéket is bele tudtam vinni, de igen, az első része a könyvnek, az első ciklus mindenképpen, ahogy mondod, valamelyest úgy szólalt meg bennem, hogy a kiinduló pont a harag volt akkor még mindig, ami nagyon erősen élt bennem, még egy év elteltével is.
0: Gyakran éreztem azt is a versek olvasása közben, minthogyha az álom és a valóság határán mozognának, vagy mozognánk. Tudatosan keresed ezt az átjárást, vagy egyszerűen így működik a képzeleted?
1: Érdekes kérdés. Nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy amikor valakinek gyereke születik, akkor egy kicsit a tudatállapota is megváltozik. Amikor megszületett a kisfiam, azt hiszem, hogy kiszorítottam minden mást, ami fölösleges volt, ami nem volt lényeges. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az alkotáshoz. Azt hiszem most, hogy így már visszacsöppentem valamelyest a régi, vagy a régihez hasonlító életemben. Például sokkal nehezebb leülnöm és írnom, mert hogy ott az a sok felesleges tényező, amit gyakran nem tudok kizárni, vagy nagyon nehéz, nagyon sokáig tart, míg eljutok oda, hogy ki tudjam zárni, és le tudjak ülni, vagy el tudjak csendesedni, ez a jó szó, hogy el tudjak csendesedni annyira, hogy az alkotásra összpontosítsak. És amikor megszületett a kisfiam, egy darabig nem is dolgoztam, mert aztán már igen, nagyon rövid anyaságim voltam, de hogy attól függetlenül is úgy képes voltam arra, hogy arra csak a lényegesre figyeljek, és ez nagyon fontos tapasztalat volt számomra. Tehát benne van ebben az, hogy az ember küzd a túlélésért, mert az első egy évben szerintem te is megéltél hasonló tapaként, hogy a puszta túlélés, hogy kibírtuk reggeltől estig, szuper. Már ez nagyon sokat jelent. Tényleg, hogy ezen van a fókusz, hogy ezen az ösztönös túlélésen. És ez mellett nekem nagyon jól működött az írás. Igen.
0: És lényegében álom és valóság.
1: Igen. Ezzel talán az ember tényleg, hogy csak a lényegesre figyelsz, ahogy tartod a gyerkőcöt mondjuk a kezedben, és hogy teljesen lényeges, hogy mindketten néztek a holdra például, vagy a csillagokra. Hogy ez máskor lehet, hogy úgy elveszik a mindennapokban, de ott, abban a pillanatban egy olyan apró lényel a kezedben hatalmas dologgá, gigantikus dologgá változhat egy ilyen élmény.
2: Hold. Gomolygó fájtlat van maga elé a hold. Ketten nézzük őt, mint akit tart a kitárolkozástól. A jéghideg korong felé nyújtott kezedet, megérintenéd, megérinted. Dörcés felszínen futnak ujjaid, millió éves krátereket simogat, köt gomolyagok törnek utat apró ujjaid között. Azt, hogy a sötétség az éjszakához tartozik, régen tudod. Valójában már azelőtt tudtad, mielőtt megszülettél. A hold is régi ismerősöd, mosolyogva integetsz neki az antropocénből. Egy pillanatra teljes pompájában fedi fel magát a fényes korong, a talaj fagyos borzongása talpamba költözik. Sötét sziluettek vesznek körül, a gondolatokat lesöpörtem magamról, csupán a lassan felkúszó hideget érzékelem. Ismerős hangok kavarognak körülöttem, beszélgetés foszlányok úsznak át rajtam, hasamban telepszik meg a fehér fénytárasztó borzongás. Vigyáznom kell, csak fekete ruhát hordhatok mostantól, arra az esetre, ha bőrömön átszivárogna a fény.
0: Továbbra is Havran Kati kulturális újságíróval, kritikussal beszélgetünk, ezúttal legfőképpen mint költő. Van itt nálunk, mert hogy nemrégiben jelent meg első verses kötete, Millióéves krátereket simogatsz címmel. És még ha a kötetnél maradunk, amit még én észrevettem, hogy a verseidben egyszerre érezni valami földies nehézséget, és egyszerre egyfajta légies könnyedséget. Gyökerek, kövek, testnedvek és kráterek mellett ott vannak a fények, a madárhangok, a lebegés, hogy ez a két pólus a te alkatodban is jelen van?
1: Nem fókuszáltam én erre, vagy nem figyeltem föl rá arra, hogy ez így lenne. A természet az egy nagyon fontos, meg a természeti környezet számomra ebben a könyvben, ugye ez is innen indul ki, hogy az időtájt költöztünk, vidékre döntöttünk úgy, hogy meglépjük azt, hogy vidékre költözünk, és ez időtájt volt az is, hogy a kerttel kapcsolatban, a kertünkkel kapcsolatban elkezdtünk terveket szövögetni. És így lép be a természet, ami szintén földies is, meg légies is, tehát ott vannak benne ezek az elemek, amik lehúznak a földre, és amelyek könnyeddé tesznek. Szerintem ez valahogy így lopakodik be a szövegekbe.
0: Szőke Erika képei, illusztrációi is láthatók a kötetben, és saját vizuális világot teremtenek a versek mellett. Miért éppen őt kérted fel, és olyan dolgoztatok együtt?
1: Már egy ideje, amikor dolgoztam a szövegeken, már egy ideje úgy éreztem, hogy nagyon összecsengenek Erika alkotásaival. Régóta figyelem, vagy hát az elmúlt pár évben figyelem én a munkásságát, ugye kulturális újságíróként is, ahogy említetted, dolgozom, és képzőművészetekre is igyekszem odafigyelni, illetve igyekszem odafigyelni a hazai képzőművészetre. Igyekszem odafigyelni azokra a folyamatokra, amik a hazai képzőművészetben, hazai magyar alkotók munkásságában is ott vannak, és hát ugye létezik nálunk ugye az in situ művészcsoport, kifejezetten természet, művészet áll az ő fókuszukban, és Erika is az in situ művészcsoport tagja. Egyébként meg Nagykéren is él, tehát nem csak ezen a szálon ismerem, hanem nem messze tőlünk lakik. Nagyon közel állt hozzám az, ahogyan ugye kísérleti fotográfiával is foglalkozik, és gyakran olyan alapanyagokat használ, amelyeket a természetből vesz, növényekkel, földdel dolgozik. Úgyhogy már csak ezért is nagyon úgy éreztem, hogy összecseng a szövegeimmel, másrészt pedig az idő is megjelenik az ő alkotásaiban, az idő folyása, ami azt hiszem, hogy számomra is a kötetnek is az egyik központi témája. Például a kötet borítóján egy olyan fotó található, amely egy különleges technikával készült, lyukkamerás felvétel, de az az érdekessége, hogy egy egész éven át készült. Tehát, hogy a lyukkamerás dobozt Erika felhelyezte a kertjükben álló diófa egyik ágára, és onnan egy éven át rögzítette azokat a fényeket, amik ugye beszűrődtek azon a lyukon, és hát gyönyörűen kivehető, ahogyan a nap jár körbe az égbolton. Tehát úgy éreztem, hogy ennek a képnek annyi rétege van, ami összecseng a szövegeimmel, hogy ez egyszerűen fantasztikus. Tehát benne van az időmúlása, benne vannak ezek a kozmikus távlatok, benne van a természet, és benne van kicsit az is, hogy egyénként hogyan lehetünk részesei ennek a sok mindennek.
0: Van akár olyan képe is Szőke Erikának a kötetben, ami valamelyik verseddel kapcsolatban új gondolatokat ébresztett benned? Másként értetted meg a saját versedet általa?
1: Talán amelyek bekerültek, azokban már úgy gondolkodtunk inkább, mint illusztrációk. Hát, hogy van egy egészen kigondolt vizuális megjelenése is ennek a könyvecskének. Három ciklusra vannak osztva a szövegek, és mindegyik ciklus felvezetőjeként használtunk egy-egy fotót. Ez a három fotó, ezek párbeszédben állnak egymással, ugyanis Erika egy nagyobb ciklusának a részei, és ezeken belül jön be az űr, a kozmikus távolságok témája. Míg a versek közé olyan felvételek kerültek, amelyek növényi lenyomatok. Úgyhogy itt már illusztrációként gondolkodtunk, amikor a kiadóval közösen, ugye Tonkonoszek Barbival és Matus Cinege Noémivel, aki a kötet vizuális megjelenésének a felelőse, velük már illusztrációként gondoltunk ezekre a képekre, de egyébként van például egy olyan vers a kötetben, és ezt még egyébként nem meséltem másoknak, de van egy olyan vers a kötetben, amely Erika egyik konkrét munkája nyomán, vagy annak hatására született meg. Ez az 5 perc című vers. Sétálni indultunk, hogy megmutassuk neked az utolsó csodákat. Végül te vezettél minket át az antropocénen. Kézen fogva lépkedtünk kontinenseken, a föld kovász illatát mélyen magunkba szívtuk, bokánkra indák kapaszkodtak, lábunk erdejében bóbítás madárrajok futottak végig. Az a jelenbe dermedt 5 perc a miénk volt, mikor a tektonikus lemezek elmozdultak. Pattogva repedezni kezdtek a gyökerek, fészkek zuhantak a földre, az árkokból szennyvíz tört fel, végleg elvesztettük egymás tenyerének melegét. Ez egész vers volt, és ezt is elmondhatom, nem tudom most konkrétan Erikának, hogy hogy hívták azt a munkáját, de volt egy olyan munkája, amelyen kovászból formálta meg a világ térképet, és aztán ez a kovász mozogni kezdett.
0: Na jó. Ugye kritikusként te magad is rendszeresen ítélsz meg így műveket, vagy írsz véleményt művekről. Milyen érzés most a másik oldalon állni, véleményeket olvasni, kritikát kapni? Egyáltalán hogyan élted meg magát a könyvbemutatót?
1: A könyvbemutató nagyon kellemes élmény volt. Ugye a könyvhéten mutattuk be. Szerencsénk volt, sikerült elkészíteni időben a könyvet. Tehát megkaptuk a pályázati elbírálást, másnap ment a nyomdába a könyv, és szerencsénk volt, mivel el is készült a könyvhétre, a budapesti könyvhétre, úgyhogy vihettük oda, és megtarthattuk a könyvbemutatót. Soha nem voltam még ilyen helyzetben, hogy engem kérdeztek volna arról, hogy én mit készítettem, úgyhogy ez egy abszolút új élmény volt számomra, egy nagyon jó érzés különben. Más, ahhoz vagyok hozzászokva, hogy faggatom az alkotó embereket, és most megcserélődik valamelyest ez a pozíció. Nagyon jó olvasni a kritikákat, illetve egy kritikát kaptam eddig, illetve kapok visszajelzéseket is, és ezeknek is nagyon örülök.
0: Hol látod magadat költőként, mondjuk 5-10 év múlva?
1: Szeretnék írni, ennyit tudok mondani. Ezzel a kötettel befejeződött valami, úgy érzem, ez egy történet, ami elkezdődött és befejeződött, nem az fejeződött be, hogy én írok, vagy hogy verseket írok, hanem hogy egy folyamat valahol véget ért, és most nehéz kitalálni, hogy mi lesz a következő. Nagyon nehéz. Olyan típusú ember vagyok, akinek valamire nagyon rá kell fókuszálni ahhoz, hogy elinduljon benne az a kreatív energia, ami szükséges ahhoz, hogy egy nagyobb kaliberű munkát véghez vigyen. Gyakorlom még azt, hogy hogyan helyezzem a prioritásaim listáján, a lista tetejére azt, hogy én írok, nem pedig csak másokról írok, bár azt is nagyon élvezem, nyilván. Tehát, hogy nagyon szeretek másokat kérdezni arról, hogy hogyan alkotnak, mit gondolnak a világról. Szeretem azt is, mikor visszajelzést kapok arra, hogy örülnek, hogy írok róluk kritikusként. Nem tudom megválaszolni a kérdésedet. Talán csak annyit tudok rá mondani, hogy szívem szerint 5-10 év múlva egy olyan szöveggel foglalkozom, amely fontos számomra, és amelynek úgy érzem, hogy van súlya.
0: Befejezésként talán, mert hogy nyár közepén készül ez a beszélgetésünk, és hát a nyári hónapok a pihenésről is szólnak, hogy mi kell számodra ahhoz, hogy úgy érezd, hogy béke van, nyugalom van, hogy át tudod magad adni a pillanatnak?
1: Nekem ezek leginkább a hajnalok, amikor sikerül, korán fölkelnem, és

0: magától. Ahogy jelezted, én is szeretnék még egy kicsit elvonulni, néha kerttől is jó elvonulni, valahová máshová, egy teljesen új helyre is megismerni, és azzal foglalkozni, hogy az milyen, mennyiben más, és amikor az ember visszatér, akkor meg új fényben látja azt is, amit az otthonának nevez.
1: Köszönöm a beszélgetést, jó, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgettem, akinek nyár elején jelent meg Millió éves krátereket simogat című első verses kötete. Köszönöm az együttműködést munkatársamnak, Paszmár Líviának, az ő tolmácsolásában hallhatták Kati Peremvidék és Hold című verseit. Hangmester kollégám Zsabka Levente nevében is további szép napot és kellemes délutáni kikapcsolódást kívánok. Jakubec Lászlót hallották. Viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Michal Simecska elismerte, hogy hiba volt, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli magyar köztársasági elnöknek a Tisza párt.

0: A hajnali órák 20 fok alatti minimum hőmérsékletet hoznak, holnap napközben 29-34 fok várható. Jó napot kívánok, a részleteket Ürge Tamás mondja el. Andrej Danko kizárta, hogy az SNS összefogna más pártokkal a választások előtt. A pártelnök ugyanakkor bejelentette, hogy ősszel változások várhatók a pártban, olvasható a TASR-nek eljuttatott nyilatkozatában. Részleteket nem közölt. A pártelnök szerint a szlovák politikai rendszer működésén is érdemes lenne elgondolkodni. Kifogásolja, hogy a pártlistán mandátumot szerző képviselők gyakorlatilag bármikor kiléphetnek a frakcióból, miközben megtarthatják parlamenti mandátumokat. Meg kell változtatnunk a politikai rendszert. Ellenkező esetben a politikai pártok fokozatosan elveszítik a jelentőségüket, hiszen egy képviselő akár a választások másnapján is elhagyhatja a pártot, miközben megtarthatja a mandátumát, amelyet a párt listáján szerzett, tette hozzá. Michal Simecska a Posztoly című konzervatív oldalnak elismerte, hogy hiba volt az a mód, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Úgy véli azonban, hogy a PS-ben más a politika, mint a Smerben. Kijelentette, hogy ez nem a fia vagy egy családtagja számára kifizetett pénz volt. Megismételte, hogy a helyzetet úgy oldják meg, hogy Korcsokot a továbbiakban egyéni vállalkozásán keresztül fogják díjazni. A Tisza frakció titkos szavazással Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, írta Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A Fidesz frakció és a KDNP frakció közölték, nem vesznek részt az új köztársasági elnök keddi megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyok Tamás államfő eltávolítását. Több nagy afrikai gazdaság, különösen Etiópia, Dél-Afrika, Marokkó és Nigéria bővíti saját gyártási kapacitását, hogy csökkentse a Kínából származó importot és kielégítse a növekvő áramigényt. Dél-Afrikában például egy 1 gigawattos üzemet terveznek, Nigériában és Marokkóban pedig jelentősen nőtt a helyi összeszerelés. A kontinens azonban továbbra is erősen függ Pekingtől. Az új gyárak többsége ugyanis csak összeszereli az importált alkatrészeket, és Afrikának gyakorlatilag nincs saját napelemgyártása. Mivel Kína 2010 és 2024 között mintegy 66 milliárd dollárt fektetett be a régió megújuló energiájába, az elemzők szerint a kulcsfontosságú alkatrészek és a know-how terén megőrzi domináns szerepét.
1: Időjárás.
0: Éjjel keleten is mérséklődik, hajnalra legyengül a szél. Országszerte csillagfényes, nyugodt idő valószínű, hajnalra kellemesen felfrissülő levegővel. Holnap frontmentes idő következik szikrázó napsütéssel, számottevő felhőzet nélkül. A hajnali órák határozottabb frissulést, 20 fok alatti minimumot ígérnek, de nappal ismét magasabbra, 29-34 fok köré emelkedhet a maximum hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Mobilradar egy fekete színű BMW kombi méri a sebességet menet közben az R1-esen Aranyos Maród környékén. Segítsük egymást a közlekedésben is.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! 2025 nyarán beszélgettünk oktatási műsorunkban Gyorász Zoltánnal, a Pozsonyi Comenius Egyetem jogi karának adjunktusával azután, hogy átvette az AI vezető az oktatásban díjat a Szlovák Mesterséges Intelligencia Szövetségtől több éves tevékenységéért a mesterséges intelligencia és jogkutatás területén. Egy év lepörgése alatt a mesterséges intelligencia használatának jogi és erkölcsi kérdései megsokszorozódtak és hétköznapivá váltak. Éppen ezért ma egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg. Szó lesz felelősségről, szerzői jogokról, szakdolgozatokról és az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletéről. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: első alkalommal díjazta a Szlovák Mesterséges Intelligencia Szövetség az év egyéniségeit. A díjat 6 kategóriában ítélték oda: az év tanulója, vezető az oktatásban, női vezető, újító, vállalat és az összegzett pontszámok legjobbja. Az AI vezető az oktatásban díjat Gyurász Zoltánnak, a Pozsonyi Comenius Egyetem Információs Technológia Jogi és Szellemi Tulajdonjogi Intézet munkatársának ítélték oda, aki évek óta foglalkozik a mesterséges intelligencia és jog kérdéskörével. Ma ennek apropóján vele beszélgetek. Üdvözöllek a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Először is gratulálok az elismeréshez. Kezdjük viszont az elején. Mikortól és milyen indítatásból kezdtél el foglalkozni a mesterséges intelligencia használat jogi vetületével?
1: Köszönöm szépen. Hát már igazából 6 éve, ha jól számolom, doktorandusz korom óta ez lett a témám. Igazából még diákkoromban, ugyebár a Comenius Egyetem jogi karán már a diplomamunkám az IT jog felé vezetett. Akkor még igazából kicsit más téma, kiberbiztonság volt a témám. Ennek alapján, vagy hát amikor befejeztem az iskolát, akkor szólítottak meg azzal, hogy nem akarnék, vagy hogy látom a jövőmet, hogy nem szeretnék maradni az akadémiában, az egyetemen, és pont a IT jog szempontjából. Persze az én válaszom az pozitív volt, szerettem volna maradni, vagy szeretném hinni, hogy jó döntés volt. És akkor ültünk le először azzal, hogy jól van, de ugyebár a dizertációs munka az valami olyan témából kéne, hogy legyen, ami előre néz, ami hoz valamit az embereknek, a társadalomnak, hogy látom én, hogy látják ők. És igazából az lett a vége, hogy a megegyezés arra irányult, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan téma, ami jövőre, vagy hát pont a jelenben az sokat fog jelenteni. Így ez lett a dizertációs témám, a doktoranduszi éveimet, és hát azóta is ebben a környezetben töltöm.
0: Milyen érzés ennek a díjnak az elnyerése, illetve milyen út vezetett el idáig?
1: Pozitív. Mindig azért jó az embernek, hogyha dicséretet kap, vagy bármilyen pozitív díjat úgy döntenek, hogy az ő személye, aki ezt megérdemelte. Az út az nekem is meglepő volt, mert bár az akadémia az mindig inkább olyan közeg, ahol nem a díjakat és nem az elismerést próbáljuk megszerezni, hanem hiszek abban, hogy a társadalom javát képviseljük. Evidáltam, hogy kihirdették ezt a díjat, de ez egy nyitott szekciós díj volt, szóval bárki nevezhetett bárkit, ha jól tudom, akkor véglegesen több száz ember lett nevezve. Én nem is tudtam arról, hogy engem neveztek. Én egy héttel előtte azt hiszem kaptam egy meghívást, hogy a díjátadón részt vennék-e, mivel neveztek engem ebben a kategóriában, amit persze én úgy vettem, hogy már akkor úgy mondogattam ott, hogy hát akik nyertek, azok biztos hamarabb kaptak információt arról, hogy előkészítsenek valami beszédet, vagy bármi hasonlót. Így úgy vettem, hogy oda megyek, biztos szép lesz, biztos jó lesz, és legalább úgy megismeri az embereket, azokat, akik ebben a körben szerepelnek. Így tényleg én egy szabad estét vártam az egésztől. Ott tudtam meg, hogy én nyertem meg az oktatásbeli díjat, ami, ahogy mondtam, nagyon pozitív volt vagy az a nap, az tényleg arról szólt, hogy akkor úgy próbált az ember kicsit úgy felébredni az egészből, hogy jól van, ez tényleg reális, tényleg megnyertem, és az érzések azok csak pozitívak voltak.
0: Akkor most rátérnénk a magára a szakterületre, amivel foglalkozol. Kezdjük egy kicsit tágabbról, vagy hát messzebbről. Mennyire előre haladott külföldön a szakterület, illetve hazai viszonylatban milyen más kutatások zajlanak?
1: Ezt úgy mindig két részre osztanám a válaszomat is, de általában ahogy mi is a tanításban ezt vesszük, mert maga a mesterséges intelligencia témája az egy nagyon technikai közeg, ami persze mi, mint jogászok, nem a pikenyerünk. Persze mi evidáljuk, hogy mik a fejledelmek, és mik a kérdések, mi azért mindig a jogi részére összpontosítunk. Szóval, hogy a válaszom is ilyen kétoldalú legyen, a technikai fejlődések azok mindig egyrészt nagyon gyorsak, egyrészt nagyon előre haladottak. Most, hogyha nem európai közegből veszük mindig, ugyebár Amerika vagy Kína a legnagyobb játékosok, de azért Európában sem vagyunk nagyon hátra. A technikai része az persze, ahogy mondtam, az minden napról napra jobb és jobb. A jogi kérdések azok is előre haladottak, viszont teljesen mások. Ugyebár az, hogy milyen az európai jogi közeg, és milyen változások, vagy milyen a jogi közeg itt vagy ott, az teljesen magától értetendő. Így azt mondanám, amit a diákjainknak szoktunk, mert majd biztos beszélünk arról is, hogy mi és miképp a tanításban. Nálunk is a diákok sokszor ebbe a témába tényleg azzal jönnek, hogy én nem tudom, látták a Matrixot, vagy látták a Terminátort, és akkor azt hiszik, hogy ez a realitás. Ezért nem ott vagyunk. A nagyon sok dolgot tud mesterséges intelligencia, főleg, hogyha az ember tudja használni. Szoktam, vagy hát egy ilyen anekdotakép szoktam használni azt a tényt, hogy az első repüléstől addig a pillanatig, hogy leszálltunk a Holdon, volt 66 év, ami nem egy ember öltő, akkor hogy állnék én itt most, és beszélnék arról, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva, hogy hova jutunk el. De mai szempontból a leglényegesebb az, hogy tényleg nagyon előre haladott a technikai képe is, a jogi képe is, és tényleg olyan téma, ami fontos az egész társadalomnak, és a tanításnak is persze.
0: A méltatásban szó esik arról, hogy jog és mesterséges intelligencia címmel jelent meg tankönyved, illetve ugyanezen a címen fut egy egyetemi kurzusod. Milyen témákat, részterületeket érint, milyen kérdéseket vet fel a tananyag?
1: Igen, ez egy kurzus, ami már második éve fut. A tankönyv, azért, hogy ne legyek teljesen egoista, a 8 társszerző van. Igen, a legnagyobb része, vagy hát a legtöbb kapitola, a legnagyobb része az enyém, de nem csak az én nevemhez fűződik ez a tankönyv. A kurzus, ahogy említettem, már második éve fut, egy szerintem elég érdekes kurzus, ami ugyebár C-kategóriás, ami azt jelenti, hogy a diákok választhatják, nem kötelező tantárgy. A témák, amikre kitérünk, ahogy előbb is említettem, tényleg a diákok negyed és ötöd évesek, amit azt jelenti, hogy már szinte végzősök, de a mesterséges intelligencia nekik is elég ismeretlen téma. Így a 13 hétből, ami az időkapacitás nálunk egy szemeszterben, az eleje az tényleg ilyen bevezető. Mi a mesterséges intelligencia, hogy van jogilag szabályozva, mik a legnagyobb problémák, ez az első talán 3 hét, amit nekik abszolválniuk kell, és aztán megyünk ezekre az érdekesebb témákra. Felelősség, szellemi tulajdonjog, etika kérdései is belekerültek a tantervbe. Kiberbiztonság, ezekre a témákra több hetünk van, mert hát például a felelősség kérdését beleszűkíteni másfél órába nem a legegyszerűbb munka. Így ez van a következő 5-6 hétben, és az utolsó hetek pedig a vizsga része ennek a kurzusnak, ami úgy néz ki, hogy ők már a szemeszter elején kapnak egy reális ügyet, mert ahogy említettem, ők már negyed-ötöd évesek, így szinte jogászok, mondhatnám. Így a szemeszter elején kapnak egy ügyet ebből a témából, mintha mi lennénk a kliensek, és ők a jogászaink, és egész szemeszterük van arra, hogy beadják az ő megoldásukat, és az utolsó hét pedig szóbeli vizsga, ami azt jelenti, hogy nem elég az, hogy ők beadták a megoldásukat, hanem meg kell védeniük ezt a megoldást előttünk, vagy hát szoktam úgy mondani, hogy próbálják ők eladni nekünk ezt a megoldásukat, mert hiszek abban, hogy nem csak az a lényeg ennek a tanításnak, hogy ők rizáljanak bármit, hanem legyen életképes ez a kurzus.
0: Ami egy izgalmas kérdéskör, és amit már fel is vetettél, az a szellemi tulajdonjog, illetve a szerzői jogoknak a kérdése. Lehet-e szerző a mesterséges intelligencia? Hol vannak ennek a jogi határai?
1: Ez egy elég érdekes kérdés, ami tényleg nagyon oldott a mai társadalomban, ha az emberek kicsit otthon vannak, és most beszélhetünk a zenéről, a filmekről, a influencerekről, bárkikről, akkor látják és találkoznak vele, hogy nagyon sokat generált zene, képek, bármi, amiről beszélnek. És a jogi kifolyása ennek felettebb érdekes. Megint a tanításban erre másfél óránk van, így próbálom valahogy összeszűkíteni a válaszomat én is, bár édesapám mindig azt mondogatta, hogy ha valaki egy komplikált problémát próbál nagyon egyszerűen megválaszolni, akkor az csak hazudik, és megpróbálok nem így tenni ma. A szellemi tulajdonjog alapjai, ahogy ez tényleg száz évek alapján létrejött, nagyon stabil lábakon állt. Ami azt jelenti, hogy tényleg ugyanazok a kérdések voltak mindig föltéve, ugyanazokkal a válaszokkal, nagyon formálisan. Szoktam mondogatni a diákjaimnak, hogy az egy ilyen régi tézis, hogy a Jóisten saját képére alakította az embert, és csak az ember lesz az, aki alkothat valami újat ezáránt. Nem nagyon hiszek abban, hogy mai szemmel ezt a tézist még fel tudnánk tartani, de pont ezeken az alapokon állt a szellemi tulajdonjog nagyon sokáig. Hogyha megnézzük a szavakat, amiket használ a szellemi tulajdonjog, mert ugyebár a jogban mi nagyon formálisak vagyunk, hogy áll hozzá kérdésekhez, nagyon formális, egyszerűen. Az a dolog, hogy ha megnézzük, hogy miképp működik egy eszköz, ami mesterséges intelligencia alapján van, kérdéseket tesz fel, hogy igaz-e ez a tézis. A praxisban az a igazság, hogy tényleg létre tud hozni képeket, létre tud hozni zenét, létre tud hozni videókat. Viszont jog szempontjából a szellemi tulajdonjog fizikai személyhez van kötve. És még hogyha itt beszélünk arról is, hogy hát a mesterséges intelligenciának is nem magától kezd el a munkáját, hanem kell valami közbelépés az embertől, belekerül egy ilyen pont ebben a munkába, ami azt jelenti, hogy a jog szempontjából az egész tézis, amin állt ahhoz, hogy a jogok ott létrejöjjenek, megszakadt. Ami azt jelenti, hogy ha a mesterséges intelligencián keresztül hoztam létre valamit, ott azok a jogok nem születnek meg, vagy nem jönnek létre. Kicsit problémás, mert vannak mindig kiskapuk, ahogy a jogban az már szokás, hogy megoldani, mert mindig lehet az, hogy az ember hozzáad valami szellemi munkát, változtat rajta, de hogyha arról beszélünk tisztán, hogy egy prompt alapján, vagy hát a mi kérdésünk, vagy kérésünk alapján a mesterséges intelligencia létrehoz valami újat, az nem lesz munka, az szerint, amit a szlovák jognak szükséges. Mivel ott ez a szépen magyarul, de hát szépen szlovákul, a gyélo az, amit véd a szlovák szellemi jog, nem jöhet létre annélkül, hogy az tiszta emberi szellemi munka lenne. Így ez a kérdés jogi alapján, ha a mesterséges intelligencia hoz valamit létre, ott nem születnek meg azok a jogok, amiket, vagy nem jönnek létre azok a jogok, amiket védenénk. Ahogy említettem, lehetnek ott kiskapuk, ezért minden ügy pont olyan lesz, amilyen az ügy abban a pillanatban. De hogyha én nagyon szélesen próbálnék válaszolni erre a kérdésre, akkor pont ez a probléma, ami számunkra a legproblematikusabb, ami az, hogy a praxisban tényleg úgy működik, hogy ha kívülről próbálom nézni, akkor meg se tudom különböztetni az, hogy egy festő hozta létre, vagy egy eszköz, ami mesterséges intelligencia alapján működik, de jogi szempontból nagy különbségek lesznek. És aztán azok a kérdések, hogy ha valaki létrehozta, bevallja, hogy nem maga készítette el ezt a munkát, hanem valami eszközön keresztül. Vagy azok a kérdések, hogy mennyit változtattam rajta. Az ügyek azok tényleg sok, és tényleg sok fajtájú a világban, amit látunk, mert ugye azért az emberek próbálják ezeket a jogokat valamiképpen védeni. De a praxis azt mutatja, és elég egyértelműen a törvényekből kijövön, hogy amíg az nem munka, addig azt nem lehet védeni, és ahhoz, hogy munka legyen, vagy hát szellemi jogi munka legyen, emberi, most hozzáteszem, hogy kéz, de tegyük fel, hogy láb is, de kell ahhoz, hogy a munka létrejöjjön.
0: Ha már a szerzőség és az oktatás egy lapra került, mi a helyzet a szakdolgozatokhoz, egyetemi beadandókhoz használt mesterséges intelligencia használattal, hogy alakítja át ennek a hagyományát, illetve megítélését a mesterséges intelligencia megjelenése?
1: Ez az egyik kedvenc kérdésem, mivel talán kicsit más a ránézésem, mint sok kollégámnak. Azért hozzáteszem, vagy azzal kezdeném, hogy nálunk a Comenius Egyetemen ez egy megoldott kérdés, vagy legalábbis a részben megoldott kérdés, mivel még 2022-ben, és megpróbálok nem hazudni, és azt hiszem, hogy mi voltunk az elsők, akik belső rendelettel ezt megoldottuk, vagy hát részben megoldottuk, ami a rektor úr rendelete, ha jól tudom, 2. számú 2022-ből, ami azt mondja, hogy a mesterséges intelligenciai eszközök használhatók a diákok oldaláról, kivéve abban az esetben, hogyha a tanár vagy aki vezeti az órát, ezt megtiltaná, de ebben vagy ezen kivételével ők használhatják, azzal a feltétellel, hogy bevallják, hogy használták, és nem csak olyan módon, hogy odarakok egy csillagot is, hogy használtam, hanem megadják a promptot, amit használtak, megadják a szisztémet, megadják az eszközt, hogy mit használtak. Ha jól tudom, a iskolaügyi minisztérium is próbál most a főiskolai törvénybe belehozni valami hasonlót, nem tartom rossz ötletnek, hogy legyen ez megoldva, de nekünk ez belsőleg már egy ideje működik, ami azt jelenti, hogy minimálisan, morálisan, etikailag rá van hagyva a diákokra, hogy bevallják, ha használták. A szakdolgozatok kérdésére, itt is jól emlékszem, néhány hónapja, vagy néhány hete volt, erről is sokat hallottunk a iskolaügyi minisztérium oldaláról, hogy vannak ilyen kérdések, hogy lehet teljesen kihagyni ezeket a szakdolgozatokat, vagy helyettesíteni más dolgokkal. Itt van ez az eltérő nézetünk. Megpróbálom kicsit szélesebbről kezdeni, hogy megint ne hazudjak nagyon egyszerű válaszokkal komplex kérdéseknél. Tegyük fel, hogy a matematikában, amikor a számológép megjelent, akkor se az volt a válaszunk, hogy megtiltjuk a számológépet, és a diákjaink fogják tovább memorizálni, hogy mennyi 67x23. Egyszerűen nem volt rá szükség. A válasz az volt, hogy a iskolaügy, a tanítás egy szinttel följebb került, vagy hát a minősége az oktatásnak belemehetett komplexebb kérdésekben az miatt, hogy ezek az egyszerű dolgok meg voltak válaszolva. Próbáljuk ezt átvetni a mesterséges intelligenciára. Ahelyett, hogy azt mondanám a diákjaimnak, hogy nem fogjátok használni, nem fogtok válaszokat kapni az eszköztől, tovább csak azt várom tőletek, hogy memorizáljátok a dolgokat, és ugyanazokra a kérdésekre adjatok nekem választ, amit 20 évvel tettek fel azok a tanárok, akik még az édesapámat és a nagypapámat tanították. Az én válaszom inkább az, hogy legyen ugyanaz a mi hozzáállásunk volt, mert a mesterséges intelligencia igen egy olyan eszköz, egy olyan technológia, ami megváltoztatta a társadalmunkat, a tanítást is, az iskolaügyet, mindent, de legyen a mi válaszunk hasonló, mint volt a történelem sorban. Ami azt jelenti, hogy vigyem én följebb a minőségét az oktatásnak. Hogyha ő nekem meg tudja azokat a kérdéseket válaszolni, amit a tanár 20 éve kérdeztek, azzal, hogy belepötyögöm az eszközben, akkor ahelyett, hogy a én válaszom az lenne, hogy megtiltom ezt neked, miért ne lépnék én egy szinttel följebb a minőségemben? Miért nem tehetnék föl nehezebb kérdéseket? Miért nem tehetnék föl olyan kérdéseket, amit tényleg problematikusak a jogi praxisban, problematikusak a társadalomnak. Átvéve ezt a bakalár munkákra, vagy a diplomamunkákra, vagy a doktori munkákra, ahelyett, hogy míg ma a munkamegvédés az tényleg úgy néz ki, hogy a diák ugyebár megírja a munkáját, beadja a munkáját, eljön szóba megvédeni, és akkor 15 percet arról beszél, hogy az első részében a munkámnak ezt írtam, a második részében a munkámnak ezt írtam. Mai szemmel rendben van, ez így működött, tegyük föl 10-20, bármennyi évet tegyünk föl, gondolom sokkal tovább, sokkal korábban. Ma az miatt, mert tényleg azt a munkát meg tudja nagyon egyszerűsíteni azzal, hogy vannak ilyen eszközök. Miért ne nézhetne az úgy ki, hogy a diák megválasztja a munkát, például nálunk, tegyük fel, vagy vegyem az én magam példáját, a kiberbiztonságnak a témáját, és akkor, amikor megválasztottam ezt a témát, és megírtam ezt a munkát, akkor a megvédés a munkának az ne úgy nézzen ki, hogy bemegyek, és akkor első részében előírtam, a második részében arról írtam, hanem ott van ugyebár a munkavezetője, ott van az oponensem, ott van a komisszió, vizsgáztassanak ebben az én példámon a kiberbiztonság volt, akkor vizsgáztassanak engem le a kiberbiztonság témájából úgy, mintha én expertje lennék ennek a témának. Szóval, hogyha a diák segített, vagy hát a mesterséges intelligencia segített ennek a diáknak információt gyűjteni, megválaszolni bármi kérdéseket, akkor ne arról szóljon a munkamegvédés, hogy recitálom, vagy szavalom azokat a mondatokat, amit a mesterséges intelligencia megadott nekem. Legyen szó arról, hogy én, mint jogász, rájöttem arra, hogy ezek a mondatok igazak, utána néztem ezeknek a dolgoknak, belelátok ebbe a témába. Szóval ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy jól van ez a bakalár munka, vagy diplomunka már felesleges, legyen szó arról, hogy a diák választ egy olyan témát, ami neki szíve csücske, vagy őt érdekli ez a téma, és mutassa nekem meg azt, hogy tényleg belelát ebbe a témába. Persze az expertszöt használtam, de bakalár szinten, vagy mestervégzési szinten, de ezt legyen szó arról, hogy mi a tanítás, vagy iskola úgy színvonalát emeljük, ahelyett, hogy egy technológiát próbálnánk megtiltani, csak azért, hogy én ugyanazokat a kérdéseket tehessem föl, amit valaki megírt 2002-ben, és azt szerint megyünk azóta. Szerintem ez egy ilyen praktikusabb hozzáállás. Persze hozzáteszem, hogy ez a én véleményem, más véleményt ugyanúgy respektálok és elfogadok, főleg, hogyha törvénybe lesz, akkor mi az én szavam ellene, de ahelyett, hogy próbálnánk ilyen, mondják, hogy a fejemen keresztül jobb kézzel vakarni a bal fülemet, álljunk hozzá úgy, hogy mit tehetünk mi azért, hogy ez emelje a minőségét a oktatásnak, ne bármi más toljon.
0: A zene után folytatjuk beszélgetésünket Gyurász Zoltánnal, a Pozsonyi Comenius Egyetem jogi karának adjunktusával. Szó lesz az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletéről és jövőbeli tervekről.

az arcsontomon tietek, kisimuló szívgörbémen nyugtató jelek, középre és csak is arra figyelek, hogy nem szaladok sehova, ha sietek.

0: Az elméleti hátteréről a dolgoknak most már beszéltünk, talán annyit, amit egy laikus be tud fogadni. Vannak e példák a gyakorlatból, amikor jogi következményei voltak a mesterséges intelligencia használat meghibásodásának? Milyen forgatókönyvek lehetségesek?
1: Persze voltak. Ezt már látjuk, ez nem a tegnap újság, ezt tényleg már évek óta látjuk. Az ügyeknek a többsége persze nem hazai tér, hanem külföldi dolgok, de sokfajta és sokféleképpen kerülhet a mesterséges intelligencia meghibásodásakor sok jogi probléma léphet fel. Nagyon ismertek voltak, mert akkor nagy média központba kerültek ezek a témák. Amerikából jól ismertük azokat a példákat, amikor megpróbálták mesterséges intelligencia alapján döntéseket hozni banki szektorba, munkaügyi szektorba, ahol láttuk azt, hogy ezek a kérdések, hogy hát ezek a szisztémek nagyon érzékenyek arra, hogy a döntések végén diszkriminációba vagy diszkriminációról beszélhetünk. Nagyon ismert témák voltak azok, ahol Amerikában tényleg a szisztém végén rasszista lett. Egyszerűen, mivel az információkat, a dátákat ő nem emberi szempontból értékeli. Ő értékeli mind egyest vagy nullást, bináris alapon, ami szerint az első 1000 alapján úgy döntött, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy egy afroamerikai visszafizeti a pénzt, mint egy más bőrszínű ember. Ő ezt nem úgy vette, mint bármi diszkriminációs kérdést, hanem binárisan egyes és nullás alapon. Persze egy jogásznak ez egyértelműen diszkriminációs alap, ami rossz példát mutat a társadalomra és ránk mind emberekre. Hasonló problémák voltak, döntés, vagy hát hagyni mesterséges intelligenciát, hogy döntést hozzon a járművek témáinál. Ismertek azok az ügyek, ahol az autó, ami automatizált volt, tehát nem is, hogy autonóm lenne, csak hogy automatizált, úgy döntött, hogy megelőzheti az előtte lévő autót, mivel nincs ott semmi más autó, persze a kamera rosszul vette föl a metalis színét a szembejövő autónak, aminek az lett a vége, hogy emberek haltak meg ezekben a kérdésekben. 1001 ügy és fajta ügyről beszélhetnénk itt ma. A kérdések tényleg azok, hogy megpróbálok úgy kicsit visszakerülni a szellemi tulajdon a joghoz, hogy a jogban ezek a kérdések a mesterséges intelligencia előtt mindig nagyon hasonlók voltak. Szóval, hogyha megnézünk kicsit a történelembe, akkor egy kocsis autót, vagy hát egy kocsit, amit egy ló húz, közelebb van egy egyszerű autóhoz, mint a egyszerű autó, amit megyünk a mai napig, vagy bármilyen egyszerű autót, egy autonóm vagy egy automatizált autóhoz. Mivel ugyanúgy, ahogy a kocsiban, amit a ló húzott, vagy az egyszerű autóban, az ember fogja hozni a döntéseket. Szóval, hogyha hiba történt ott, vagy felelősségre kerül sor, akkor pontosan tudjuk, hogy ki okozta a hibát, milyen hiba volt, vagy hogyha az ember ott nem az ő hibája volt, akkor ugyebár valami hiba volt az autóban, vagy előtte a ló okozott valami gondot. Ezeknél a kérdéseknél ezt nem tudjuk olyan egyszerűen összekötni, hogy megválaszolhassuk, vagy megválaszolhatjuk ezeket a kérdéseket olyan biztonsággal, amit előtte tudtuk. És hogyha ez a kérdés, tegyük föl, büntetőjogi, akkor gyebár tudjuk, hogy nem lehet ott olyan, hogy hát jól, mi úgy gondoljuk, hogy ez lesz, akkor valaki most börtönbe kerül, mert valaki úgy gondolta. Szóval ezeket a kérdéseket tényleg olyan biztonsággal kell tudnunk megválaszolni, hogy ott ne legyen akadály annak, hogy valami hiba került a jogi megközelítéséből a helyzetnek. Így tényleg a felelősség kérdése a mesterséges intelligenciánál talán a legproblematikusabb, a legnagyobb érdekeltségi kör, hogy hát ez az a téma, amiről mindig, mindenhol, mindenkor és mindenki beszél, magától értetendő, persze miért, mindenki próbálja oldani, a jog is próbálja ezeket a kérdéseket oldani, de nagyon sok akadály van azokban a tradicionális megközelítésekben, amit a jog eddig használt. Szóval a jognak mindig voltak valami válaszai, szóval bármilyen volt a kérdés, voltak tradicionális válaszok. A mesterséges intelligencia miatt ezek a válaszok meggörbültek, hogy már nem olyan jók ezek a válaszok azokra a kérdésekre, amik eddig voltak, és ez miatt a felelősség tényleg a legdiskutabilisebb az összes kérdés körül, amiről beszélhetünk, és persze, hogyha ember életek vannak a képben, akkor azok mindig is fontosak lesznek a társadalomnak.
0: Az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendelete, az AI Act, ugye ki tavaly augusztusban lépett hatályba, és 2026. augusztusától válik teljes mértékben alkalmazhatóvá. Mit jelent ez a jogkutatásban?
1: Igen, ez egy ilyen szófordulat, vagy hát szó, amiben ember megakad. Használhatjuk nyugodtan az AI-t, mi is úgy használjuk, ez ugyebár a rövidítés ennek a AI Act-nek. Ez egy nagyon fontos lépés volt jogilag, társadalmilag, bárhogy vesszük ezt a pontot. Persze akadémiailag is nagyon fontos volt, mert azelőtt a konverzációk azok mindig inkább teoretikus alapon folytak, mivel nem volt mi megtámasztja ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos jogi rendelet, viszont nem ad mindenre választ. Szóval ez nem ilyen terminus technicusként jogban használjuk ezt a lex bármi, mint lex AI, vagy lex mesterséges intelligencia, amit összes kérdésre, amiről ma beszéltünk, vagy amit a ember kigondol, arra választ adna. Az AI egy olyan jogi alap, ami riziko alapján kategorizálja a mesterséges intelligenciát, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia sem, mesterséges intelligencia mindig, vagy jobban fogalmazzak, nem minden mesterséges intelligencia ugyanolyan rizikós a társadalmunknak. Tegyük föl egy algoritmus, amit a matematikusaink fognak használni, vagy használnak arra, hogy megoldják a fizika nagy kérdéseit. Kisebb rizikót vet fel a társadalmunknak, mint valami kamera, a téren mesterséges intelligencia alapján, ami meg tudná mondani, hogy ki merre megy, mikor és hol tartózkodik, melyik pillanatban. Szóval az AI létrehoz egy ilyen rizikó kategorizációt, miszerint beosztja a szerint, hogy milyen rizikot hoz a társadalmunknak, és ehhez fűz jogi következményeket. Minél rizikosabb az a szisztém, annál magasabbak ezek a követelmények, míg van teljes kategória, ami kizárja a használatát, pont ami említettem, hogy élőben követnénk az embereket aszerint, hogy ugyebár biometria alapján, míg a legalsóbb kategória, amit például akadémiai kihasználása algoritmusnak tényleg azzal, hogy megválaszoljuk a fizika nagy kérdéseit, kevesebb, vagy szinte semmilyen jogi kifűződést von magával. Az olyan nagyon fontos az miatt, mivel biztonsági alapot próbál létrehozni a társadalmunkban. Ha megnézzük ezeket a rizikói kategóriát, az főleg, ugyebár a rizikó a társadalomra, így az embereknek a biztonsága, talán jobb szavat nem is találok arra, hogy fejezem ezt ki, próbál létrehozni. Szóval létrehozunk egy olyan társadalmat, egy olyan európai közösséget, ahol a mesterséges intelligencia úgy van kihasználva, hogy az embereknek nem kell félniük tőle, ha valami olyan szisztémről beszélünk, vagy olyan eszközről beszélünk, ami magasabb rizikót von magával, akkor legyenek bebiztosítva azok a kérdések, azok a jogi követelmények, amiket az AI előír, de létrehozzon egyszerűen egy olyan társadalmat, ahol nem kell félnünk a mesterséges intelligenciára. Ahogy mondtam, nem egy olyan rendelet, vagy nem egy olyan jogi alap, ami megválaszolna az összes kérdést, nem egy olyan jogi rendelet, ami tökéletes lenne és hibamentes lenne, minimálisan egy alap, szerintem egy egész jó alap. Ha megnézzük Európai Uniónak a munkáját, erre több következő rendelet és már létrehozott rendelet kapcsolja össze ezeket a jogi alapokat, amivel megint csak ismételem magamat, próbál a Európai Uniós létrehozni egy olyan jogi alapot, amiben a mi társadalmunk tud úgy létezni, úgy működni, hogy nem kell attól félnie, hogy a Matrix vagy a Terminátor jön létre, hogy már az elején említettem.
0: Mégül pedig visszatérnénk a személyes hanghoz, tehát hogy hozzád, mik a jövőbeli tervek és mint dolgozol jelenleg?
1: Hogy így szépen megint szélesen fussak neki, persze maradnék, vagy szeretnék maradni, és szeretek maradni a mesterséges intelligencia témájánál. Nem érzem, hogy az miatt, hogy bármilyen díjat kaptam, azzal a munkám befejeződött, vagy bármi ilyen kontextben beszélhetnék róla. Nekem ez a téma személyesen is közeli, mivel hát ezen dolgoztam már akkor 7 éve, vagy 6 éve, bárhogy számolom. Szóval mindenképpen maradnék ezeknél a kérdéseknél. Akadémiai karrieremet folytatom tovább. Ha minden jól megy, akkor szeretném minél hamarabb megszerezni a docentusi titulusomat. A kicsit más témában, bár hozzáfűződve a mesterséges intelligenciára, mert hiszek abban, vagy hát az én akadémiai munkámat is, vagy amiről ma beszéltünk, úgy mindig próbálok úgy hozzáállni, hogy ez társadalmilag, vagy a javat képviseli, és próbálok valami pozitív hozzájárulást hozni az embereknek, a társadalomnak. Így a témám is marad hozzávetve a mesterséges intelligenciához. Nem nézek túl messze. Sokan kérdezik mindig, mivel az én díjam is csak része annak, amit a jogi karán a Comenius Egyetemnek az utolsó időben elértünk, ugyebár a IT-jog tényleg magamat tapsolom meg, vagy hogy mondjam szépen, de büszke lehet arra, amit az utolsó években elért, vagy főleg az utolsó évben elért, és sokan kérdezik azt, hogy akkor mi az a kulcs, és mi az a titok, amit mi ott rejtegetünk, és általában úgy válaszolunk, hogy hát próbáljanak visszamenni 5 évbe, mert akkor kezdtük ezt a szisztematikus munkát, amit végzünk, és csak annak a babérlevelei a mostani díjak és a mostani dolgok, amiket elértünk. Így próbálok nem messze előre nézni, próbálok maradni abban, hogy a szisztematikus munka napról napra a legjobb módja annak, hogy az ember elérjen valamit. A válaszom lehet nem a legjobb és a legszebb, de maradok az akadémiában, ha a Jóisten is úgy akarja, és fogom csinálni a szisztematikus lépéseket napról napra a jobb jövő szemében. Nagyon amerikai, hollywoodi filmként ezt most be tudjuk fejezni. Naplemente és valami jó zenével, de őszinte a válasz, és maradok ezeknél a kis lépésekkel, de remélem jó felé.
0: Sok sikert kívánok a további munkához, remélem még sokat hallunk felőled, nem pedig a szuperintelligenciáról, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

Milyen kérdéseket vet fel a mesterséges intelligencia a jogoktatás és kutatás területén? Milyen problémák merülnek fel a gyakorlatban? Lehet-e szerző a mesterséges intelligencia? Mi a helyzet a szakdolgozatokkal és a mesterséges intelligencia használattal? Erről is beszélgettem Gyurász Zoltánnal, a Pozsonyi Comenius Egyetem jogi karának adjunktusával, aki tavaly nyáron vette át az AI vezető az oktatásban díjat a Szlovák Mesterséges Intelligencia Szövetségtől. Oktatási műsorunk mai adásában egy korábban sugárzott műsorunkat ismételtük meg. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra.

0: A mélység titkai.
1: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
0: Könyvbazár Lendván.
2: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
0: Velence látképei és festőjük Canaletto.
3: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
0: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
4: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFI-n tanított, aki adott nekem magánórákat.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák cégeknek továbbra is hiányoznak a képzett munkavállalók. Az Európai Unió növelte az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. A hajnali órák 20 fok alatti minimum hőmérsékletet hoznak. Holnap napközben 29-34 fok várható. Jó napot kívánok! A részleteket Ürge Tamás mondja el. A 2026-2027-es tanévtől a mesterséges intelligencia műveltség, az MI beépül a szlovákiai alapiskolák oktatásába. Nem új tantárgyként, hanem tantárgyközi témaként jelenik meg, amely segít a diákoknak megérteni az MI lehetőségeit és korlátait, valamint megtanítja őket annak felelősségteljes használatára. A középiskolákban a 2027-2028-as tanévtől vezetik be. Az oktatás 5 kulcsfontosságú területre összpontosít.

0: Ezek az Emmy működési elvei, az Emmyvel való alkotás és együttműködés, a kritikus gondolkodás, a felelősség és biztonság, valamint a digitális egyensúly. A pedagógusok a nyelvekkel, a társadalom és természettudományokkal, valamint a művészetekkel is összekapcsolhatják a témát. Az iskolák támogatására elindul az Emmy mindenkinek nemzeti projekt, amely Emmy utalványokat és módszertani segéd anyagokat biztosít. Emellett a minisztérium a ChatGPT, Gemini, Copilot és Mistral eszközökhöz tervez bővített licenceket adni minden pedagógusnak. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot, Szlovákiában mégis strukturális és regionális eltérés van a szabad munkahelyek és álláskeresők között. 2026. júniusában a munkaügyi hivatalok rekordmennyiségű, közel 153 ezer szabad pozíciót regisztráltak, miközben mintegy 143 ezer munkanélküli volt az országban. A Grafton Recruitment felmérése szerint a vállalatok 71%-a nyitott lenne a meglévő alkalmazottak átképzésére, 3%-uk pedig már alkalmazza is ezt a módszert. Ezzel szemben a munkavállalóknak csupán 40%-a hajlandó szakmát váltani, leginkább a magasabb bér vagy a kevesebb stressz reményében. Jelentős különbség mutatkozik azonban az igényekben, a dolgozók többségének munkaidőn belüli képzésre vagy rugalmas időbeosztásra lenne szüksége a tanuláshoz, ezt viszont a munkaadóknak csupán 40%-a hajlandó biztosítani. A szakértők szerint a saját munkaerő fejlesztése a jövőben kulcsfontosságú verseny előnyé válik. A TISZA frakció titkos szavazással Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, írta Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A Fidesz frakció és a KDNP frakció közölték, nem vesznek részt az új köztársasági elnök keddi megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyok Tamás államfő eltávolítását. Az Európai Unió júniusban 14%-kal növelte az orosz cseppfolyósított földgáz az LNG behozatalát az előző év azonos időszakához képest. A finn KREA kutatóintézet elemzése szerint Oroszország ebből napi mintegy 60 millió euró bevételre tett szert, a legnagyobb vásárlónak pedig Franciaország bizonyult. Az év első felében az Unióba irányuló teljes orosz gáz export elérte a 21 milliárd köbmétert, amivel Oroszország a harmadik legnagyobb beszállító maradt Norvégia és az Egyesült Államok mögött. Bár az EU célja az orosz LNG teljes kivezetése 2027-ig, a beszerzést jelenleg nagyban nehezíti az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatti tengeri útvonal korlátozás.
1: Időjárás.
0: Éjjel keleten is mérséklődik, hajnalra legyengül a szél. Országszerte csillagfényes, nyugodt idő valószínű, hajnalra kellemesen felfrissülő levegővel. Holnap frontmentes idő következik szikrázó napsütéssel, számottevő felhőzet nélkül. A hajnali órák határozottabb frissulést, 20 fok alatti minimumot ígérnek, de nappal ismét magasabbra, 29-34 fok köré emelkedhet a maximum hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A jelenlegi trópusi hőségben ne hagyjanak zárt járműben sem embereket, sem állatokat. Segítsük egymást a közlekedésben is.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlőket, a délutáni társad, Urbán Csongor.
2: Kellemes hétvégét neked, nagyon köszi, hogy ismét a slágerlöketre tekertél. A hétközben még rekordokat döntögetett a hőség, mára viszont végre visszavett egy kicsit a nyár, úgyhogy ezt a délután már jóval könnyebb lesz koncerttel, mozival vagy mondjuk egy remek programmal kibírnod. Pozsonyban ma este Robbie Williams veszi át az uralmat a Love Stream Festival fölött, nálunk pedig felül a slágerlöket kiemelt előadójának trónjára is. Közben megnézzük, mit hagyott maga után a 40 fok a Duna mentén, hogyan jutott ki egy mesterséges intelligencia neki kijelölt tesztkörnyezetből, és miért beszél most egyszerre mindenki Pókemberről és Christopher Nolan Odüsszeiájáról. A hétvégi programoknál pedig ismét átnézzük, merre érdemes elindulnod Felvidéken és a határ túloldalán. A Rajtos pedig egy olyan dal jön, amelynek már a címe is pontosan azt az augusztust ígéri, amit ma délután szeretnénk. Napsütést, könnyebb levegőt és egy olyan nyarat, amelyből még bőven maradt előttünk. Lói kezdi azonnal a slágerlő.

Bob Márlikájája szólt itt a Slágerlöketben, Jamaikáról jött egyenesen a frissítés ezen a szombat délutánon. Pozsonyban is nagy hűsölések és zenélések indultak, hiszen a Vajnori régi repülőtéren már javában tart a Love Stream Fesztivál, a mai nap fő attrakciója pedig Robbie Williams. A legnagyobb slágerei mellett az új Britpop albumáról is hoz dalokat, úgyhogy ezen a hétvégén egyértelműen ő ül fel a Slágerlöket kiemelt előadójának trónjára. Robbie egy kocsma fölött nőtt fel Szókon Trendben, a szülei vezették a Red Lion-t, az édesapja pedig komikusként és énekesként szórakoztatta a nagy érdeműt. Robbie eredetileg maga is színésznek készült, gyerekként musicalekben játszott, az Oliverben például ő volt a Zsebtolvaj, Artful Dodger. Aztán az édesanyja meglátott egy újság hirdetést, amelyben egy új fiú csapathoz kerestek tagokat. Robbie 16 évesen bekerült a Take That-be, és néhány éven belül Európa egyik legismertebb popsztárja lett. A szabályos fiúcsapatos életet viszont egyre nehezebben bírta, 1995-ben pedig elment a Glastonbury Fesztiválra az Oasis tagjaival bulizni, ami nagyjából az utolsó csepp volt a pohárban, nem sokkal később távozott a Take That-ből. A szóló karrierje eleinte közel sem tűnt biztos sikernek, a Live Through a Lens albumból az első hónapokban alig 33 ezer példány fogyott, és már ott tartott, hogy a kiadó könnyen lemond róla. A negyedik kislemez azonban mindent megváltoztatott. Az Angels érdekes módon soha nem lett brit lista vezető, csak a negyedik helyig jutott, mégis messze ez Robbie legnagyobb dala. Az album eladása rövid idő alatt meg 10-szereződött, 2005-ben pedig a brit közönség az előző 25 év legjobb kislemezének választotta. Robbie később úgy is fogalmazott, hogy az Angels nélkül nem lettem volna sehol. A karrier aztán elég nagyra nőtt, Kneippworldben 3 este alatt 375 ezer ember előtt lépett fel, a 2006-os világ turnéjára pedig egyetlen nap alatt 1,6 millió jegy fogyott, amivel Guinness rekordot állított fel. Közben az is különös, hogy miközben Európában stadionokat töltött meg, Amerikában soha nem vált ugyanekkor a popsztárra. A róla készült Better Man című filmben ezért sem egy színész alakítja hagyományosan, hanem végig egy számítógépes csimpánzt látunk Robbie helyén. A rendező szerint sokszor produkcióra fogott majomként tekintett saját magára Robbie, ezért a furcsa ötlet pontosabban mutatta meg, hogyan élte meg belülről a világ sikert. Ma este Pozsony megkapja tőle a teljes koncert menüt, mi pedig most rögtön a desszertre ugrunk. A Candyt 2012-ben Gary Barlow-val írta, és Robbie 8 év után ezzel jutott újra a brit kislemezlista élére. Előtte még azzal viccelődött, hogyha nem lesz sláger, nem is indul turnéra. Szerencsére két hétig vezette a listát, így turné is lett, és ma Pozsony sem marad Robbie nélkül. Azonnal szól a Candy itt a Slágerlöketben.

Miles Smith újdonsága, Dublin Lights szólt itt a Patria Rádióban, még az ír Duda is megszólalt benne, Ed Sheeran pedig társszerzőként segített összerakni. Az AI világban közben egészen más, vörösebb fények kezdtek villogni, hisz az elmúlt hetekben előbb a ChatGPT-nél, majd az Anthropic-nál derült ki, hogy bizony, kiberbiztonsági teszt közben a mesterséges intelligencia kijutotta neki épített gyakorló pályáról, és valódi cégek rendszereibe is betört. Az OpenAI modelljének egy zárt környezetben kellett volna sebezhetőségeket keresnie, éppen ezért a biztonsági korlátozásokat direkt lazábra állították, hogy kiderüljön, mire képes valójában. A rendszer viszont talált egy részt a teszt környezetben, kijutott az internetre, majd betört a Hugging Face nevű AI cég rendszerébe, mert ott sejtette a feladatok megoldását. Magyarul nem dolgozta ki rendesen a választ, inkább megszerezte a puskát hozzá. Jó fej, nem? No, de megnyugtatlak, ez nem valami öntudatra ébredt Terminátor volt, a modell csak kapott egy célt, és a megengedetnél jóval messzebb ment, hogy teljesítse. Hát ez már lassan emberi vonásokat tanúsít. Ettől még elég komoly figyelmeztetés, mert emberi utasítás nélkül talált új biztonsági réseket, lopott belépési adatokat, és több rendszeren keresztül jutott el a céljáig. Közben augusztus 2-án életbe léptek az új átláthatósági szabályok is. Az EU-ban természetesen a chatbotoknak már jelezniük kell, hogy nem emberrel beszélgetsz, az AI-jal készült képekbe, videókba és szövegekbe pedig géppel felismerhető jelölés kerül. Ez fontos lépés, csak a két ügy külön problémát mutat. A címke elárulja, hogy a gép is dolgozott a tartalmon, de azt már külön kell megoldani, hogy ugyanaz a gép meddig mehet el, amikor a valódi rendszerekhez is hozzáférést kap. Hú, ebből a modern AI világból szerintem most elég ennyi, és inkább ugorjunk vissza 2003-ba Britney Spears egyik legszebb, leglíraibb dalához, amelyből a rádiós lágergyáros Cyril a napokban készített egy táncolható változatot. Annyira friss, hogy még a Spotify-on nincs is fent, úgyhogy csak a Cyril-es YouTube csatornán hallhatod, és itt a slágerlöketben azonnal szól az Every Time.

0: Egy napfényes hazai újdonság, a Mangorize örökké tartja szót itt a slágerlöketben, és most két olyan történet került amúgy egyszerre a mozikba, amelyek tényleg nem akarnak kikopni az életünkből. Az egyikben egy ókori hős próbál hazajutni a tengeren, a másikban pedig pókember lengi körbe New Yorkot. Az Odüsszeiáról a premier idején már hallhattál nálunk, közben viszont megérkezett a pókember vadonatúj nap is, és együtt hát akkorát mentek, amekkorát mozis hétvége még nem látott. Az észak-amerikai filmszínházak összesen körülbelül 430 millió dollárt hoztak a hétvégén. A korábbi rekordot a Bosszúállók végjáték bemutatója tartotta 402 millióval, úgyhogy ezt a csúcsot 7 év után sikerült megugrani. A főmunkát persze pókember végezte, a vadonatúj nap már a premier előtti vetítéseken 72 millió dollárt hozott, majd 168 millióval minden idők legerősebb mozis nyitónapját produkálta. Christopher Nolan odüsszeiája közben a harmadik hetén sem tűnt el a háttérben, újabb 51 milliót termelt Amerikában, világszerte pedig már 911 millió dollárnál jár. A legjobb az egészben, hogy Tom Holland gyakorlatilag saját magával versenyzett, az egyik teremben Peter Parkerként mentette New Yorkot, a másikban Telemachosként várta haza Odysseust. Zendaya és John Bernthal szintén mindkét filmben feltűnik, úgyhogy ez a hétvége elég erősen gazdagította őket. Na de a pókembert most külön is ajánljuk, hiszen a Nincs hazaút óta 4 év telt el, Peter Parker magányosan gyakorlatilag főállású pókemberként üldözi a bűn New Yorkban, közben a ránehezedő nyomás furcsa változásokat indít el a testében, és pont akkor kerül veszélybe a saját létezése, amikor újfajta bűncselekmények lepik el a város.
1: Mi történik velem?
2: Hiányoztam, Póki?
1: Kezdek begolyózni. Nem bírok uralkodni magamon. Bármi is van velem, nem maradhat így.
3: Olyan veszély ez, amire nincs hatásunk. Sőt, nem is látjuk. Csak te vagy rá immunis. Csak te érzékeled.
1: Vajon mit keresett? Ki Pókember?
4: Pókember. Vadonatúj nap.
0: Izgalmasnak ígérkezik. A határ mentén sem kell amúgy sokáig keresni ezt a két filmet. A remek mozik már várnak. Szinkronosan és feliratosan is többféle, akár prémium változatból választhatsz, akár 4DX-es mozgószékekkel is, úgyhogy csak azt kell eldöntened, hogy hálóvetéssel, vagy egy közel 3 órás tengeri utazással töltöd a napot. Vagy jó zenékkel itt a slágerlöketben. A pozsonyi Love Stream Fesztiválon is megforduló David Gettával folytatjuk. Jön a nyár egyik legjobb dala szerintem.

inkább véggel kértük volna, de sérekelt neked itt a Pátria Rádióban. Már a szerencsére visszavett valamennyit a nyár, kb. 30 fok körül marad a csúcs. Hát van is miből engednie, hiszen a hőhullám már a szlovák országos rekordot is átírta. Garamkövesden 41,3 fokot mértek, Pozsony és Bécs pedig többször is a 40 fok környékén járt. A levegő most kellemesebb lehet, a folyókon és a kiszáradt földeken viszont még jó ideig ott marad ennek a nyoma. Komáromnál július végén a szlovák mércén 40 centi környékére süllyedt a Duna, a magyar oldalon pedig annyira sekély szakaszok alakultak ki, hogy a szállodahajók egy része már nem is tudott tovább menni Budapest felé. Az utasok Komáromban hajóról buszra váltottak, ami azért elég különös befejezése egy dunai hajóútnak, valljuk be. A folyó alacsony vízállása Paksnál már egyébként az áramtermelésbe is beleszólt, konkrétan majdnem leállították az egészet, és több magyar városban is áramkimaradások voltak a héten. Ráadásul a probléma nem Komáromnál kezdődik, Ausztriában az év első felében az átlagosnál 27%-kal kevesebb csapadék hullott, egyes területeken pedig több mint 100 éve nem volt ekkora szárazság. Ami a Duna felső vízgyűjtőjén hiányzik, az néhány nappal később nálunk is megjelenik az egyre szélesebb parton. Ha ma koncertre, fesztiválra vagy falunapra indulsz, a víz tényleg legyen az első a táskában, a hőség egyszer csak majd enged, a folyóknak viszont ennél több kellene. A tartós eső és hát nem az a 20 perces változat, ami csak felveri a port. Szerencsére ma már nincsen 40 fok, és a következő dal címe is épp idevág, jöhetnek azok a szebb napok.

22 éves már ez a gigaörök zöld Camaro Fam Like You-ja szólt itt a Sláger Lökedben, amelyből elég néhány másodperc, és már is visszarepülünk a 2000-es évek nyári buliaiba. Hát ezen a hétvégén a határ mindkét oldalán tovább lehet vinni ezt az időutazást, Nemeshodoson a Bestiák, az FLM, a Club 54, Párkányban az első emelet, Érsekvadkerten pedig a Republiki színpadra áll. A nemeshodosi nagylakoma már reggel 8-kor elindult focikupával és főzőversennyel, 9 órakor jótékonysági futást tartottak, fél 11-kor pedig csilitevet versenyszerűen, akinek ehhez ebben az időben volt elég bátorsága. A gyerekeket Báb Színház és zenés műsor várja, este 6-tól pedig Petes Rámek indítja el a nagyobb koncertsort. 9 órakor aztán jön az FLM, 10-től a Club 54, 11-kor a Bestiák, utánuk pedig hajnalig folytatódik a lakoma. A határ magyar oldalán közben Érsekvadkerten rendezik meg a Nagy Gönc Fesztivált, fél 8-kor a 20 éves Children of Distance ad jubileumi koncertet, 9-kor pedig a Republik játszik majd. Fél 11-kor aztán tűzi játék, utána pedig retro buli következik kifulladásig, a belépés pedig teljesen ingyenes, ez a legjobb benne. Vasárnap Párkány sétáló utcájában folytatódik a hétvége, este 7-től a Funk You zenél, 9-től az első emelet is, bizony, erre a két koncertre sem kell jegyet váltanod, teljesen ingyenesek. Esztergomban közben az első Dunafest utolsó napja jön a Rugby Clubban, 4-től Dirty Pigeon Afro House, 7-től Bitto Duo, ez biztosan érdekes lesz, 8-től Bruno, fél 10-kor pedig Dash és Young Fly lép majd a színpadra. Aki pedig már a jövő hetét tervezgetné, csütörtökön Mező Misi érkezik Balassagyarmatra, a Mesélő című akusztikus esten a dalok között saját gyermekkoráról és az addigi útjáról is beszél majd. Nemeshodoson tehát nagy lakoma, nálunk pedig most jöhet hozzá valami citromos és nagyon nyári. Lucenzo május végén megjelent újdonságával abszolút délfelé fordítjuk a hétvégét itt a Slágerlöket.

Latvia Rádió összes frekvenciáján. A nyárból szerencsére még jócskán van előttünk, jövő szerdán pedig egy estére különösen érdemes lesz szabaddá tenned magad, mert egymás után két látványos műsort is rendez fölöttünk az ég. Augusztus 12-én naplemente előtt részleges napfogyatkozást láthatsz, a teljes fogyatkozás sávja Izlandon, Grönland.

múlva induló újabb slágerlöketet, hiszen mára Urbán Csongor leteszi a mikrofont. És ha már innával nosztalgiáztunk, az előbb ugorjunk vissza még inkább az időben a slágerlöket végén. Két Ryan-nel bulizunk utoljára. Szuper nyarat, bye bye, ciao ciao, szia szia!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Michal Simecska elismerte, hogy hiba volt, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Az Európai Unió növelte az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. A hajnali órák 20 fok alatti minimum hőmérsékletet hoznak, holnap napközben azonban 29-34 fok várható. Jó napot kívánok! Ürge Tamást hallják, jönnek a részletek! Michal Simecska a Posztoly című konzervatív oldalnak elismerte, hogy hiba volt az a mód, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Úgy véli azonban, hogy a PS-ben más a politika, mint a Smerben. Kijelentette, hogy ez nem a fia, vagy egy családtagja számára kifizetett pénz volt. Megismételte, hogy a helyzetet úgy oldják meg, hogy Korcsokot a továbbiakban egyéni vállalkozásán keresztül fogják díjazni. A Tisza frakció titkos szavazással Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, írta Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a minden kori többségnek. A Fidesz frakció és a KDNP frakció közölték, nem vesznek részt az új köztársasági elnök keddi megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyog Tamás államfő eltávolítását. A világpiaci élelmiszerárak júliusban 3,5 éve a legmagasabb szintre emelkedtek.

0: a múlt havi világpiaci élelmiszerárak alakulásához a legjelentősebben a gabonafélék árai járultak hozzá. Ezek havi szinten 3,4%-kal emelkedtek, amire a legnagyobb hatással a búza árak voltak, amelyek csak nem 6%-kal nőttek. A cukor ára is jelentősen, mégpedig 5,6%-kal emelkedett. Emellett növekedést regisztráltak az étolajok árainál is. Ezek 2%-kal nőttek. Az olajárakat elsősorban a magas kőolajárak és a biodízel iránti nagy kereslet befolyásolta. A napraforgó és a repceolaj ára ugyanakkor csökkent. A húsfélék ára ugyancsak csökkent. A júniusi rekordhoz képest 2,8%-kal estek vissza, főként a baromfi, a sertés és a marha hús ára. Visszaesést mutattak a tejtermékek árai is, konkrétan 0,7%-kal. Ezzel összefüggésben a FAO, azaz az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet rámutatott az Iránban és Ukrajnában zajló háborúkra, valamint a szélsőséges El Niño éghajlati jelenség kezdetére. Ezek kombinációja a szervezet szerint a költségek növekedéséhez és a terméshozamok visszaeséséhez fog vezetni. Az Európai Unió júniusban 14%-kal növelte az orosz cseppfolyósított földgáz az LNG behozatalát az előző év azonos időszakához képest. A finn KREA kutatóintézet elemzése szerint Oroszország ebből napi mintegy 60 millió euró bevételre tett szert, a legnagyobb vásárlónak pedig Franciaország bizonyult. Az év első felében az Unióba irányuló teljes orosz gáz export elérte a 21 milliárd köbmétert, amivel Oroszország a harmadik legnagyobb beszállító maradt, Norvégia és az Egyesült Államok mögött. Bár az EU célja az orosz LNG teljes kivezetése 2027-ig, a beszerzést jelenleg nagyban nehezíti az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatti tengeri útvonal korlátozás.
1: Időjárás.
0: Éjjel keleten is mérséklődik, hajnalra legyengül a szél. Országszerte csillagfényes, nyugodt idő valószínű, hajnalra kellemesen felfrissülő levegővel. Holnap frontmentes idő következik szikrázó napsütéssel, számottevő felhőzet nélkül. A hajnali órák határozottabb frissulést, 20 fok alatti minimumot ígérnek, de nappal ismét magasabbra, 29-34 fok köré emelkedhet a maximum hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kulturális rendezvény miatt torlódik a forgalom, 10 perc a menetidő többlet Pozsonyban, a Vajnori felüljárón a Vajnori irányába. Segítsük egymást a közlekedésben is.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. Ma egy különleges zenei csemegével szolgálunk. Adrian Bolo, gitáros énekes, és Tony Levin, basszusgitáros, egykori King Crimson tagok, Stevie Ray gitárvirtuózzal és Danny Carey dobossal közösen alakították meg 2024-ben a Beat szuperformációt. Zenéjükben ikonikus 80-as évekbeli King Crimson albumokat értelmeznek újra, konkrétan a Discipline, a Beat, a Red és a Three of the Perfect Pair címűeket. A zenekar már megalakulása évében koncertezett Észak-Amerikában, majd tavaly Mexikóban és Dél-Amerikában is. 2025 őszén jelent meg a Beat zenekar Live in Los Angeles című Blu-ray-vel kiegészített dupla albuma az Inside Out Music kiadó gondozásában. A négy fenomenális zenész, Bolo, Levin, Way és Carey minden idők egyik legbefolyásosabb és legrejtélyesebb rockzenekarának örökségét rendkívül nívósan és hűen gondolja újra. Az eredmény lélegzetelállító lett. Négy izgalmas felvétel következik a Beat zenekar Live in Los Angeles című koncertalbumában.

Tony Levint az egyik legjobb basszusgitárosként tartják számon, aki egyebek közt a King Crimson mellett Peter Gabriellel, John Lennonnal és Tom Waitszel is játszott. Teljes zenialitásával és tehetségével a zenekar szolgálja. Danny Carey dobos az amerikai Tool együttesből érkezett. Talán nem rendelkezik Bill Bruford jazzes könnyedségével és szellemességével, de az ütése sokkal erőteljesebb, így Levinnel egy abszolút megbízható és hatásos ritmus szekciót alkotnak. Adrian Bolno és Stevie Way a koncerten puszta megjelenésükkel és izgalmas gitárjátékukkal hihetetlenül pozitív energiát és örömöt sugároznak a közönségre s a hallgatóra. Jó hírünk van azok számára, akiknek tetszik zenéjük, mivel a nyáron többek között Prágában, Bécsben és Budapesten is fellépnek. Négy igényes beat felvétellel folytatjuk adásunkat.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Beat együttes koncertfelvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olívia hangmérnök és Macsica Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Michal Simecska elismerte, hogy hiba volt, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli magyar köztársasági elnöknek a Tisza párt. A hajnali órák 20 fok alatti minimum hőmérsékletet hoznak, holnap napközben 29-34 fok várható.
2: Napzárta, Ürge Tamással.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, következik mindaz, amiről jó, ha tudnak. Andrej Danko kizárta, hogy az SNS összefogna más pártokkal a választások előtt. A pártelnök ugyanakkor bejelentette, hogy ősszel változások várhatók a pártban, olvasható a TASR-nek eljuttatott nyilatkozatában. Részleteket nem közölt. A pártelnök szerint a szlovák politikai rendszer működésén is érdemes lenne elgondolkodni. Kifogásolja, hogy a pártlistán mandátumot szerző képviselők gyakorlatilag bármikor kiléphetnek a frakcióból, miközben megtarthatják parlamenti mandátumokat. Meg kell változtatnunk a politikai rendszert. Ellenkező esetben a politikai pártok fokozatosan elveszítik a jelentőségüket, hiszen egy képviselő akár a választások másnapján is elhagyhatja a pártot, miközben megtarthatja a mandátumát, amelyet a párt listáján szerzett, tette hozzá. Michal Simecska a Posztoly című konzervatív oldalnak elismerte, hogy hiba volt az a mód, ahogyan a PS a tiszteletdíjat fizette Iván Korcsoknak. Úgy véli azonban, hogy a PS-ben más a politika, mint a Smerben. Kijelentette, hogy ez nem a fia vagy egy családtagja számára kifizetett pénz volt. Megismételte, hogy a helyzetet úgy oldják meg, hogy Korcsokot a továbbiakban egyéni vállalkozásán keresztül fogják díjazni. A 2026-2027-es tanévtől a mesterséges intelligencia műveltség beépül a szlovákiai alapiskolák oktatásába. Nem új tantárgyként, hanem tantárgyközi témaként jelenik meg, amely segít a diákoknak megérteni az emmi lehetőségeit és korlátait, valamint megtanítja őket annak felelősségteljes használatára. A középiskolákban a 2027-2028-as tanévtől vezetik be. Az oktatás 5 kulcsfontosságú területre összpontosít. Ezek pedig az emmi működési elvei, az emmivel való alkotás és együttműködés, a kritikus gondolkodás, a felelősség és biztonság, valamint a digitális egyensúly. A pedagógusok a nyelvekkel, a társadalom és természettudományokkal, valamint a művészetekkel is összekapcsolhatják a témát. Az iskolák támogatására elindul az Emmi Mindenkinek elnevezésű nemzeti projekt, amely emmi utalványokat és módszertani segédanyagokat biztosít. Emellett a minisztérium a ChatGPT, Gemini, Copilot és Mistral eszközökhöz tervez bővített licenceket adni minden pedagógusnak. Megújuló gáz előállítását és további feldolgozását tervezi egy beruházó a Dunaszerdahelyi járásban található Hodos község egykori mezőgazdasági szövetkezetének területén. A gázt többek között gáz és cseppfolyósított üzemanyagként hasznosítanák. Ez derül ki a Biogáz Holding által környezeti hatás vizsgálatra benyújtott tervből. A biogáz üzemben szerves anyagokból, köztük biológiailag lebomló hulladékból állítanának elő biogázt. A keletkező gáz egy részét hő- és villamos energia termelésre használnák fel, amely biztosítaná az üzem működését is. A folyamat során fermentációs maradék úgynevezett digesztátum is keletkezik, amelyet mezőgazdasági trágyaként hasznosítanának. A nyári szünet első hónapja jelentős növekedést hozott a sérülések számában, amelyeknél a mentőknek be kellett avatkozniuk. A mentőszolgálat operatív központja 2026. júliusa folyamán összesen csaknem 6900 kivonulást regisztrált sérült betegekhez. A múlt év júliusához képest ez 500-zal több kivonulást jelent, ami csaknem 8%-os éves növekedésnek felel meg. Erről Petra Klimesová, az operatív központ munkatársa tájékoztatott. A Tisza frakció titkos szavazással Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, írta Magyar Péter. A magyar kormányfő közlése szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A Fidesz frakció és a KDNP frakció közölték, nem vesznek részt az új köztársasági elnök keddi megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyog Tamás államfő eltávolítását. Az Európai Unió júniusban 14%-kal növelte az orosz cseppfolyósított földgáz az LNG behozatalát az előző év azonos időszakához képest. A finn KREA kutatóintézet elemzése szerint Oroszország ebből napi mintegy 60 millió euró bevételre tett szert, a legnagyobb vásárlónak pedig Franciaország bizonyult. Az év első felében az unióba irányuló teljes orosz gáz export elérte a 21 milliárd köbmétert, amivel Oroszország a harmadik legnagyobb beszállító maradt, Norvégia és az Egyesült Államok mögött. Bár az EU célja az orosz LNG teljes kivezetése 2027-ig, a beszerzést jelenleg nagyban nehezíti az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatti tengeri útvonal korlátozás. Több kővel megrakott uszály csőjesztettek Romániában a Duna medrébe a Cernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzembetartása érdekében, közölte ma a news.ro hírportál. A hatóságok ezáltal mesterséges víz alatti patkát emelnek a Bala ág medrében, hogy több vizet tereljenek a másik ágra, az erőmű felé vezető öreg Dunába. A mostani visszabályozási beavatkozásoktól az apadás ideiglenes megállítását, illetve késleltetését remélik, amivel 3-4 nappal elodázhatják az atomerőmű teljes lekapcsolását. Oroszországban egyre nagyobb felháborodást váltanak ki azok az esetek, amikor nők röviddel a frontra indulásuk előtt mennek feleségül orosz katonákhoz, majd a haláluk után magas pénzügyi kártérítést kapnak. A gyanús házasságok célpontjaivá elsősorban a rokonok nélküli kiszolgáltatott férfiak válnak. Ha egy orosz katona elesik a harcban, a legközelebbi hozzátartozói a hadseregtől legalább 5 millió rubeles, azaz mintegy 54 ezer eurós egyszeri kifizetést kapnak. A rendszer célja az lenne, hogy megnyugtassa a katonákat, haláluk esetén a családjuk anyagi biztonságban lesz. Oroszországban azonban egyre nő az aggodalom, hogy a kártérítést egyre gyakrabban olyan csalók használják ki, akiket a helyi tisztségviselők és az állami média fekete özvegyeknek nevez. A gyanú szerint a kiszolgáltatott férfiakat érdekházasságra beszélik rá, a háborúba küldik őket, majd a haláluk után a többi rokon helyett ők tartanak igényt a pénzre. Omán és Irán között előrelépés történik a hormuzi zoros kérdésében, és hamarosan megállapodásra számítunk, nyilatkozta a Reuters ügynökségnek egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő. A kereskedelmi hajózás korlátozások nélküli helyreállítását lehetővé tevő megállapodás bejelentése után az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők blokkádját. Ezzel egy időben arról is tájékoztatta az ügynökséget, hogy az Egyesült Államok lépései a továbbiakban is a kötelezettségvállalások teljesítésétől függnek majd, és ahhoz kapcsolódnak, hogy Irán hogyan teljesíti ezeket a vállalásokat. Teherán már szerdán, augusztus 5-én bejelentette, hogy Irán és Omán megállapodott a Hormuzi szoroson áthaladó hajók új útvonaláról, és véglegesítik a szoros közös igazgatásnak előkészületeit.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Egyéniben Guzi harmadik, Bauer pedig negyedik lett. A férfiak döntője 17 órakor kezdődött. A 18 fős mezőnyben ott van Kolesár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond. A Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet szerzett a nyílt vízi úszók váltó versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. A szlovák kvartett hetedik lett. A magyar küldöttség 7 éremmel, 1 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal zárta a nyílt vízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinens viadalon. Csonkafordulót rendeznek a hétvégén az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, ugyanis elmarad az európai kupákban szereplő 2 csapat, a címvédő Slovan és a Dac Trencséni, illetve Kassai összecsapása. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Michalovce Komárno és a Ruzsomberok Podbrezová mérkőzés, 20.30-tól lesz a Trnava Banská Bystrica, holnap 17 órától pedig a Žilina Skalica találkozó. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójának ma délutáni mérkőzésén az utolsó fél órában emberelőnyben futballozó újonc Vasas a Fáji utcában

0: rendezett U20-as női vízilabda Európa-bajnokságot. A döntőben drámai csatát követően büntetőkkel 21-20-ra legyőzte a spanyolokat. A Tereza Mihalíková, Olivia Nichols szlovák-brit és a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős is bejutott a torontói női tenisztorna páros versenyének nyolcad döntőjébe. Lenka Gimerska új korosztályos országos csúccsal negyedik lett 400 méteren, az Egyesült Államok beli Oceanben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás. Éjjel keleten is mérséklődik, hajnalra legyengül a szél. Országszerte csillagfényes, nyugodt idő valószínű, hajnalra kellemesen felfrissülő levegővel. Holnap frontmentes idő következik szikrázó napsütéssel, számottevő felhőzet nélkül. A hajnali órák határozottabb frissulést, 20 fok alatti minimumot ígérnek, de nappal ismét magasabbra, 29-34 fok köré emelkedhet a maximum hőmérséklet. A napzártát hallották 2026. augusztus 8-án szombaton László és Oszkár napján. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor Gazsik Viktória jelentkezik. Zsapka Levente hangmérnök kollégám nevében is köszönöm egész napi szíves figyelmüket. Töltsék az időjárástól függetlenül békésen, vidáman, pihenéssel, szeretetben a hétvégét. Ürge Tamás köszön el, minden jót!